0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok, a kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.
4: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening to Radio 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most a superstar Taylor Swift, akinek a nagyságát mi sem jelzi jobban, mint hogy valaki még abból is egy ilyen performance-t csinált, üzleti lehetőséget látott benne, hogy összegyűjtötte az esküvője utáni összegyűlt szemetet az utcáról. A művész neve, mert egy művészről beszélünk, Justin Gignac, aki smokingban összegyűjtötte a talált tárgyakat Taylor Swift esküvője után a Madison Square Garden környékéről. Valójában bár esküvői szemétként kapkodták el a rajongók ezeket a tárgyakat, a valóságban a talált tárgyak egyike sem származott az épületen belülről. New York City Garbage, ez volt a projekt neve, és olyan dolgokat árusított a művész, mint elszívott cigarettacsikkek, műanyag szívószálak, vizes palack kupakok, rendőrségi kordonszalagdarabok, egy darab gazdátlan baloldali AirPod fülhallgató és egy használt ovulációs teszt. És igen, ezek a tárgyak azért voltak értékesek, mert Taylor Swift esküvője után találta valaki őket az utcán. Hát őrület, hogy mi van a nő körül. Ez az Opelite.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Loi és a Golden Summer a folytatásban. Brazíliától Koreáig nagyon komoly rajongói tábora van az Z-generációs német énekesnőnek. Itt a Rádió 1-en a Get Lucky Dala ment nagyot. Egyébként ez 2,6 millió streamnél is többnél jár már. A Gold az még sokkal nagyobbat ment, 137 millió stream, a Blinding Lights is közel ilyen. Na meglátjuk, hogy ez mekkorát megy. David Puente ezzel dolgozott egy

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és nem engedjük még el a nyarat. Egy olyan dalt készítettem be, ami nagyon sok nyári fesztiválos emléket előhív majd belőlünk, mert biztos, hogy bulisztunk rá legalább egyszer. Alex Kenji Bambolé, ez szól nem sokára.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőguta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúság érzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffein.
2: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
5: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Martin Garrix, Ed Sheeran a folytatásban. A két sztár barátsága már bő egy évtizedes. Még 2014-15 környékén sodródtak össze az amszterdami éjszakában, aztán kikötöttek Ed Sheeran Nashville-i stúdiójában, ahol felvettek ezt-azt, például ennek a dalnak a demóját, amit Martin Garrix az Ultra Music Fesztiválon gyorsan be is mutatott mindenkinek. Mindketten a legnagyobb tisztelettel és szeretettel beszélnek egymásról. Nagyjából egy korosztály, 5 év van köztük, talán Ed Sheeran javára, és hát Martin Garrix Ed Sheerant a zene bizniszből a legkedvesebb cimborájának nevezte. Egyébként a Coldplay és Chris Martinnal is nagyon jóba van. Repeat it! Ezt hozom most a Rádió 1-en, mert nagyon szeretjük.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Megvannak azok a sztorik, amikor valaki befut, nagyon híres lesz, aztán előkerülnek a múltjából ilyen kis anekdoták, hogy nem tartották elég tehetségesnek. Hát például a Dua Lipát nem tartották elég szépnek, hogy modellkedjen. Meg nem vették be a suli kórusba, mert hogy nem elég jó hangja. És akit most hozok, Shakira, vele is valami hasonló történt, azt mondták, hogy túlságosan kecske-szerű hangja. Ezt mondta neki a kórusvezető. Bizony, Shakira Isabel Nebalak Ripoll. Kérem, távozzon a teremből, maga úgy hangzik, mint egy kecske. Semmi gond, leléptem, így volt fel, gondolom, Shakira bebicit, gondolom azért megsértődött. Jó lesz majd ez a hang, 4 Grammy díjra, 15 Latin Grammy-re, és megnyitom majd az utat, a piacot a többi latin-amerikai sztárnak is. Azért megnéztem volna annak a kórusvezetőnek az arcát, akkor felismerte először a tévében Shakirát. Burna Boy-jal közös

0: egy csak igazi mai sláger megy, hamarosan pedig az Z-generációs német énekesnő Loi, aki jelenleg két dalával is ostromolja a rádió egy top 50-et, az egyik a Get Lucky, a másik pedig a Golden Summer, és hogy melyiket készítettem be a következő óra elejére? Mutatom!
1: Termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztő. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
1: A tudáspercet hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Taylor Swift például a pop ikon, és új titulussal is kiegészíthetjük, gyémánt influencer. A globális gyémánt üzlet ág mély válságban van, gyenge a kereslet, írják a Világgazdaság oldalán, ott vannak a laboratóriumban előállított gyémántok, amik szintén rosszat tesznek az iparágnak. Na de 2025-ben történt valami, eljegyezték Taylor Swiftet egy abszolút klasszikus, hagyományos gyémánt gyűrűvel, és mit ad Isten, a tőzsdén növekedés lehetett mérni a keresletben a természetes gyémántok iránt. Hát nagybetűs influencer Taylor Swift, azt gondolom, The Fate of Ophelia, ezt azon tőle.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy és egy igazán érzelmes dance-pop ballada folytatásban Robin Schulz, Barbs és a Better Times. 2014-et írtunk, amikor a Mr. Props féle Waves dal remixért Robin Schulz megkapta élete első Grammy jelölését. Ez az 57. Grammy gálán volt. Better Times, hozom már is Robin Schulz dalát.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Megrongálták a kecskeméti rózsakert vezérlő szekrényét. Több mint 1500 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Bács-Kiskunban. Sikeres nyári szezon zártak az Erzsébet táborok. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ismét rongálás történt a kecskeméti Boldogasszony rózsakertben. A jelenleg felújítás alatt álló zárt területre egy illetéktelen személy jutott be, majd feltörte a vezérlőszekrény ajtaját. A kapuk sértetlenek maradtak, ezért a városüzemeltetés szerint vélhetően bemászott a kertbe, hogy feltöltse a mobiltelefonját, írja a vármegyei lap. A rózsakertben korábban is többször okoztak károkat, ezért most tovább erősíthetik a terület védelmét. A kecskeméti városüzemeltetés az ügyben rendőrségi feljelentést tesz. Több mint 1500 gyorshajtót regisztráltak egyetlen hét alatt Bács-Kiskun vármegyében. A szabálytalankodók legalább 50.000 forintos bírságra számíthatnak, a büntetés összege pedig akár 468.000 forint is lehet. Melyik úton egy autóst 108 km-es óránkénti sebességgel mértek be, ezért 210.000 forintos bírságot kaphat, írja a vármegyei lap. Egy hét alatt 64 rendőri intézkedést igénylő baleset történt a vármegyében, amelyekben 30-an sérültek meg. Felavatták az Örök gimnazista című bronzszobrot a kiskunfélegyházi Móra Ferenc gimnázium előtt. Barász Tamás Munkácsi díjas szobrászművész alkotása az iskola egykori, jelenlegi és jövőbeli diákjainak, valamint a gondtalan diákéveknek állít emléket, írja a félegyházi közlöny. A szobor ötlete Rosta Ferenc nyugalmazott igazgatótól származik, megvalósítását pedig az önkormányzat is támogatta. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok, több mint 40.000 gyermek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
3: A Zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. A fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek. Játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákba nyerhetnek betekintést.
2: Egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk, országos csapadékra továbbra sem kell számítani, egy-egy futó zápor kialakulhat, sokfelé megélénkül majd a szél, a hőmérséklet napközben a térségben 26 és 32 fok között alakul. Holnap fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. A hőmérséklet éjszaka 10 és 19, míg napközben 27 és 33 fok között alakul.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőguta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Balázsék is érkeznek, 3:46 előtt egy kicsivel best on, tegnapi legjobb pillanatok, és nagyon nagy az érdeklődés már most a Rádió 1 konténer játékunkra, ami most már kevesebb, mint egy hét, és végre elkezdődik. Minden ezzel kapcsolatos fontos infót van a weboldalon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztő. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: I thought that I've been hurt before.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Gyorsan egy kis rövid hír, mert most kaptuk, és most még hallgatnak bennünket a gyerekek, akikre ez vonatkozik, hogy egy kicsit azért, hogy mi is fiatalodjunk. A TikTokon terjed egy randis trend. És erről beszélj már egy kicsit, hogy tapasztalta ezt valaki a saját gyerekén, drága hallgatók? Esetleg próbáljátok arra ösztönözni a saját gyereketeket, hogy ezt ne csinálja? Vagy tényleg érvényben van ez a dolog? Különösen 10 éves fiúknál, fiatal férfiaknál terjed az a trend, és ez Magyarországon is terjed, írják, hogy arra buzdítják őket TikTok videókban, hogy hagyják el a tisztálkodást, a dezodorokat és az illatszerek használatát a randevúk előtt, mert hogy abban a hitben élnek, hogy a testfelszíni baktériumok és a testszag felerősítése vonzóbbá teszi őket a fiatal lányok számára, és elindult egy őrület a közösségi médiában, miszerint fiatal fiúk oda dobják a higiéniát azért, hogy megfeleljenek ennek a TikTok trendnek. A Lux Maxin külső megjelenés maximalizálásából jön, ebből a szubkultúrából gyökerezik. A követők szerint az illatszerek és a gyakori zuhanyzás elnyomják az emberi feronomokat, és ha napokig nem fürd, ezt mondják a fiatalok, ők is érzik magukon, vagy akár izzadt pólót hordanak, hogy felszíre hozza, figyeld, a természetes pézsmájukat.
2: Aj, a pézsma!
1: Ne nézzük, kinek van a legtermészetesebb pézsma.
3: Én egyszer beszálltam egy ilyen pézsma után a liftbe. Az igen, igazi pézsmapocok volt, és az van, hogy nem gerjedtem be tőle.
1: Biológiailag ellenállhatatlanná teszi őket, és egyre több mindenkit arra buzdítanak a fiatalok közül, hogy ne fürdjél le, mert szeretik azt a lányok, ha egy-két napos, egy-két
2: férfias,
1: napos szagod.
2: Igazi férfias szagod lesz. Azonnal elindítjuk a kihívást.
1: Igen. Mostantól
2: jössz,
1: indul?
2: Jössz végig?
3: I'm out.
1: Nem indulok el 16 éves TikTok trendek után.
2: Dehogy nem. Ma mikor tusoltál? Reggel tusoltál, vagy este részegem?
1: Hát most, ha nagyon őszinte vagyok,
2: akkor este.
1: Nem emlékszem utoljára.
2: Akkor már most belehisszem.
3: Ez már a pézsma.
1: Én Lux Maximben vagyok. Én már követem ezt a trendet 4 héttel ezelőtt. 4 héttel ezelőtt. Nem, tegnap zuhanyoztam, de olyan 6 óra körül.
2: Jó, tehát, az 6 óra körül, én egy kicsit később, tehát a körülbelül együtt vagyunk.
1: Mit rögsz?
2: Na, akkor
3: péntek. Én csak azt mondtam, hogy akár történik, én nem szagolom meg a Balázs Miskiért.
2: Jó, péntekig nincs fürdés.
1: Péntekig?
2: Péntekig nincs fürdés, edzés van, én is megyek ma.
1: Nem,
2: pénteken a pézsmát meg kell. Hogy érezze a mamma.
1: Te leszel a pézsma tesztelő.
2: Te leszel a pézsma orr.
3: Nem, nem, én a pézsma ribi leszek. De az van, hogy attól fel, ha megbüdösödtek, akkor ez rám is hatással lesz.
2: Nem, akkor mérhetett,
3: hogy fogtok letépni magatokról? Ja. Hát ez az, hogy bejön ez a két jó átítatott testszagú férfi, hogy nincs szagelszívás.
2: Az a baj, van ez a férfi szag, akkor nevezzük így, ez létezik.
1: De a kamaszoknál talán még nem annyira erős. Hát kamaszok csinálják leginkább.
2: A kamaszoknál a mirigyek akkor indulnak be, a hormonok. A legbüdösebb egy kamasz, ha nem fürdik. Tehát te már így 50 körül meg tudod úszni ezt egy viszonylag normál illattal. Te szagoltál már izzadt kamasz?
1: Hát igen, dolgoznak benne. Igen, dolgoznak benne.
2: Igen, mert nekem
3: van egy ismerősöm, aki olyan büdös kamasz volt, hogy a keresztneve után rögtön a büdös jött, és tehát, hogy ez így maradt.
1: Kovács Bűtös Zoltán, igen.
3: Kovács Zoltán, igen, nem akarok meg ezt mondani, és az a lényeg, hogy mindenki csak így referált rá, hogyha róla volt szó, mert tudtuk, hogy mert nagyon gyakori volt a keresztneve, ezért így lehetett különbséget tenni a simák és közte. És,
2: hát
3: és,
2: nagy, jó.
3: Igen, és az van, hogy képzeljétek, hogy én azt gondolom, hogy ez kinövi, és nem nőtte ki időskorában, és az maradt.
1: De hogy van az, hogy elindul egy ilyen trend, és ennek bedőlnek? És azt gondolják, hogy oké, menő nem fürdeni. 3 napos pólót hordunk. Igen, ez most egy TikTok trend, mert hogy akkor jönnek a feromonok. Érted? Hogy mennyire meg tudnak ettől bolondulni? Hogy hát, elindul valami őrület, hogy oké, rendben van, akkor nem fürdünk 3 napig. Ez az új trend, ez előhozza a pézsmánkat.
3: Nem mondom, hogy melyik ismerősöm gondolja azt, hogy az edzős nadrágot nem kell kimosni, csak 5 alkalmanként, elég, ha megszárad.
1: Júj, de szeretem.
2: Más.
1: És jön a pézsma belőle?
3: Az a prémium pézsma, srácok, az hozza.
1: Igen. Szóval akkor tulajdonképpen mondhatni, hogy nem annyira jó ez a pézsma, ne jöjjön a pézsma, nem? Inkább fürödjenek minden nap.
2: Nem tudhatjuk, hát most azért mondtam, hogy tesztet neki azt, hogyha be vannak csavarodva a csajaink, érted, jön Annácska is, itt péntek reggel, nem bírom már
1: megakarni,
2: akkor működött a dolog.
3: Írják amúgy, ha hallgatok, és ez egy tök fontos dolog, hogy a 9 éves fiának olyan hónajszaga, mint egy pöcegödör. Hogy, na várjál. Akkor...
1: Mi imád, amikor valaki bemuszerolja saját gyerekét.
3: Most ez pont ezt, ha már játszótéri beszélgetés, akkor erről volt ilyen diskurzus, hogy nagyon korán elkezdek büdösödni a gyerekek manapság. Tehát, hogy most már nem az van, hogy 13 évesen lesz először egy valami.
1: Hát most hamarabb érnek, nem? Hamarabb lépnek serdülőkorba, hamarabb érnek, igen. És emiatt.
3: Igen, szóval akkor ez a pézsmázás is lehetne kicsit ilyen életkorhoz kötött, hogy nagy az nagyon átcsúszunk valami másikba,
1: jó? Igen, valami nagyon fiatalon kezdjük el, igen. Ó, hát ezt a nem fürdést a férjem és a 17 éves fiam évek óta csinálja. A 16 éves fiam meg piperkölc, mint régen a Balázs volt, Veronika küldte nekünk. Tanúsítom, kamionos vagyok, buknak rám a csajok, írja Jani. Én nem vettem észre a gyerekeken ezt a trendet, hál' Isten. Tehát nekem a kamasz gyerekem, meg a kisebbik is, az egyelőre nem állt be pézsmázni.
2: És a másik oldalra elindultak? A túlszépítkezés, ez szintén...
1: Az a lux maxing, nem? Nem az, amikor kimaxolod.
3: Amit én képviselek ebben a stúdióban.
2: Jó, de neked jó lát.
3: Ebben tojás lát.
2: Hogy fiúk csinálják, szintén TikTok trend, tizenévesen, szempillaspiráltól kezdve, amit el tudsz képzelni, órák a tükör előtt arckrémek, már 16 évesen él.
1: Ne csináld!
2: Van ez a másik oldal.
1: De írja valaki, hogy ez a generáció ette meg a mosókapszulát egy TikTok hívás miatt. Tehát, hogy tényleg ne lepődjük meg. Tehát, valami elindul, ebből trend lesz, akkor ezt elkezdik csinálni. De várjál, a fiúnak föl kell tenni szempillaspirált. Tehát ez a trend, hogy
3: akartam
1: a fiú...
3: Akartam mondani nektek, hogy zavaróan eltűnnek a szempilláitok. Az összképet egy kicsit nekem rontja.
1: És ez ki belőle, hogy legyenek nőiesek?
2: Nem feltétlenül a nőiesség, hanem azt mondják, hogy ez a fajta ápoltság, amit a lányok megcsináltak, azt megcsinálják
1: az jár egy fiúnak is.
2: És órákig tartó fürdőszobai rutinok vannak, de arckrémezéstől kezdve, amit csak el tudsz képzelni.
1: Elképesztő, mennyire be tudják magukat pörgetni ilyen trendekbe, nem? Tényleg?
3: Ez tényleg hihetetlen. Hogy a Clint Eastwoodnak, ha megnézed azt a képét, amit ugye van-e férfiasabb Clint Eastwoodnál? Teszem fel a kérdést.
1: Hát így 93 évesen azért
3: nem a mostani, hanem az, hogy
1: igen, amikor még ült a lovon.
2: Ült a lovon, fog piszkálja, az nem volt neki.
3: Nem, izéje volt, egy szivarka volt a szájában, és egy bőr cowboy kalap. Na, Clint Eastwood férfias,
1: okay, tudom,
3: nem?
1: Oké, tudom ki, megvan, így van, férfias.
3: Igen, tehát ő férfias. Na, tehát ha ránézek Clint Eastwoodra ezen a képen, ahol ugye szivarka van a szájában és izzadt az arca, soha nem azt képzelem, hogy büdös, hanem azt gondolom, hogy ez csak a... Hogy amúgy, ha most lejönne a képernyőről, akkor jó illata lenne. Akkor ez miért van? Akkor miért, tehát az agyam miért azt gondolja a vonzó férfiról, hogy annak jó illata van, miért nem azt gondolja, hogy jó büdi?
1: És miért gondolod néhány emberről, hogy vizuálisan büdös? Na, ott mivel kapcsolja össze az agyat, hogy ránéz, jó. És azt gondolod, hogy ő büdös?
3: Igen, de vizuális... Na, menjünk amerikai színészeket, akik vizuálisan büdösek.
1: Hát most így nem tudok neked együtt mondani, magyar celebek közül tudnék.
3: Jó, akkor mondjuk magyarokat. Mégiscsak a saját piacunkra lövünk, úgyhogy akkor legyen. Igen. Vizuálisan büdösen, igen, értem.
2: De azt gondolod, hogy ő egy ilyen nagyon jó illatos, visszatérve Clint Eastwoodra.
3: Szappanszagúnak látom őt.
2: Szappanszagúnak. Azt hittem, hogy csak egy ilyen jó férfi illatot érzel.
3: Nem, semmi sem vonzó, egy szappanszagú férfinál, és minden testtájékra ezt gondolom. Minden legyen szappanszagú. Egy frissen mosott szappanszagú férfi.
1: Az egyébként az rendben
3: Chef
1: van.
3: Choice.
1: Az rendben van, igen. Amikor elkezdtem középsulba járni, még nem használtam semmilyen dezodort, többször szóltak az osztálytársak, hogy paprikás csirke szagom van, és kezdjek magammal valamit. Ezek után kezdtem el dezodort használni. Ezt Tibi küldte nekünk. Az se rossz illat egyébként.
3: Nem a paprikás. Tudod, miért mondták?
1: Nem tudom, a paprikás. Van ilyen illatú ember?
3: Van. Ez a hagymás hónajszag. Mert a paprikás csirket úgy kezded, hogy elkezded díszteli a hagymás.
1: Ne csináld!
3: De az a legrosszabb hónajszag.
1: És ilyen expertek vagytok illatokban? Tehát van a hagymás hónajszag, meg van a sima.
3: Igen, nem, van a orfacsaró szúrós.
1: Igen.
3: Az már lekörözi a hagymásat.
2: Annak nincs köze
3: az ételhez. És a hagymás, az meg ilyen alattomos, mert először még azt is gondolhatnád, hogy tudod, ez valami ételből jön, vagy valami kaja, vagy valami történt valahol.
2: Hát ez aztán... az otthonosság illata, amikor azt mondják, hogy paprikás csirke illatú, akkor belépsz egy lakásba, képzeled,
1: ahol érzed a paprikás csirke.
2: Ahol készül a paprikás csirke, és finom lesz.
1: Igen. Ezzel ki kell, hogy ábrándítsalak.
3: Igen.
1: Amikor itt volt Magyarországon Keanu Reeves, bement egy üzletbe, ahol az ismerősöm eladó volt, és képzett büdös a pali, írja Tomcsika.
2: Na róla tudom képzelni.
3: Keanu Reeves-ről azért tudom elképzelni, mert ő annyira ilyen spirituális síkokon mozog, azok gyakran büdösek.
1: Kicsit néha a csávó.
3: Hát ezek nem a golyós dezodor síkján mozognak.
1: Kitézze a csávó, néha úgy néz ki, mint a homeless lenne. Tehát, hogy nagyon furán viselkedik néha.
3: De milyen szaga volt? Segszaga volt? Vagy ízettség?
1: Ezt így nem tudjuk ebben a formában. De szemét dolog, valaki egy magyar boltban rámondja, hogy Keanu Reeves büdös, és utána ez így elterjed róla. És lehet, hogy a csávó nem volt az. Tehát azért ezt nem tudjuk egyébként.
3: Honnan tudod? De hogy lehet, hogy csak fáradt ruhaszaga volt, az is nagyon ijesztő.
1: Igen. Gyerekek, akkor mondjuk el a gyerekeknek és a kamaszoknak, hogy ez nem egy menőtrend. Jó? Tehát, hogy menjetek el, zuhanyozatok, fürödjetek, vegyetek tiszta pólót, nem indul be a pézsma reakció, meg nem lesz itt jobb feromon, meg jobb illat. Ez nem egy szerencsés TikTok trend. Jó?
3: Első randin uborka szagú volt a csaj, a haverom kellett mondani, hogy uborka, de melyik uborka? Ne várj, de kígyó vagy kovászos?
2: A kovászos rosszabb.
1: De ide valaki közül, hogy valaki már itt is nagyon büdös a büszön. Biztos, hogy nem én vagyok, mert de 72 órás, de ez a dolog még van 18 és fél perc. Általában gyerekek azért ez a higiéniai kérdés, ez azért sok szempontból Magyarországon azért hát mondhatjuk, hogy azért itt még vannak bajok.
3: Az etet szagú emberek.
1: Ne létszi!
3: Nincs meg.
1: Létszi, most akartam reggelizni.
3: De az etet szagú emberek, azok cukorbetegek, nem?
1: Nem tudom, megmondom őszintén, de ha egyszer szagú vagyok, szóljatok ki, jó? Vagy ha magamon érzem, mi meg tudom nézni a cukromat.
3: Köszönöm, hogy ezt mondod, Balázs, mert szeretném beszélni.
1: Itt lenne, az idő, hogy őszintén beszélgessünk egymással. Balázs, annyira egyszer szagod van, hogy megbolondulok, igen. Édesapám reggelire egy fej fokhagymát, fekete retket, káposztát fogyasztott tojáskrémes szendvicssel. Vajon őt az akkori korban
2: hova
1: sorolhatták?
3: Azt tudom elmondani, hogy az apám az nagyon szerette magát fokhagymával gyógyítani, és hárman voltak egy szinten az irodaházban, dolgozott, és ha az egyik elkezdte, akkor mind a kettő gyorsan felzárkózott, már lépcső nem lehetett felmenni, olyan volt a szakfigyelő, hogy tudod, azokkor az idős férfiak a dohányszal keveredik a fokhagymát,
1: Az kemény.
3: Az
0: ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megújult a kecskeméti piarista templom belső tere, az idősek és a mély szegénységben élők felzárkóztatására készül Bács-Kiskun, tanévkezdéskor több lehet a beteg gyermek. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Befejeződött a kecskeméti piarista templom belső felújítása, amely három ütemben zajlott. Összesen mintegy 1200 négyzetméteren festették ki a szentélyt, a kórust és a templomhajót. Emellett korszerűsítették a világítást és az elektromos hálózatot is. A beruházást Kecskemét önkormányzata, a plébánia és a hívek adományai finanszírozták, írja a Vármegyei Lap. A megújult barokk templom hétköznap délelőttönként és a szentmisék között is látogatható. A következő nagy feladat az oltárok, szobrok és festmények restaurálása lesz, amelynek becsült költsége meghaladja az 1 milliárd forintot. Az idősek és a mély szegénységben élők helyzetének javítása állt a Bács-Kiskun vármegyei felzárkózási fórum munkacsoportjának kecskeméti ülésének központjában, írja a hírös.hu. A szakemberek már a 2028 és 2034 közötti következő uniós fejlesztési időszakra készülve gyűjtik össze a helyi igényeket és a projekt ötleteket. Bács-Kiskunban mintegy 107.065 év feletti ember él, miközben több településen a szegénység és a szolgáltatások nehéz elérhetősége is komoly problémát jelent. A javaslatokat a készülő vármegyei esélyteremtő paktumba is beépítik, amely hosszabb távon segítheti a hátrányos helyzetűek felzárkózását. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napirend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
2: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtből is legyen, illetve a tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor ezt utána dobjuk ki, mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
1: Az ország északkeleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, a frontális felhősáv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és komoly felhők mellett. A térségben bár erős lesz a szél, a hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul napközben. Holnap eleinte közép és magas szintű felhőzet borítja majd az ország nagy részét, mely napközben délnyugat felől vékonyodni, szakadozni kezd. A hőmérséklet éjjel 14 és 19, míg napközben 28 és 32 fok között alakul. Cool.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, Eszti! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs!

0: Na, egyelőre még csak kettecskén. Jó reggelt kívánom mindenkinek, de mindjárt itt van Eszter is. Hello, Feri!
1: Szevasztok.
0: Jó reggelt!
1: Hello.
0: Mit írt Eszter?
1: Azt, hogy a Mambo bár előtt áll.
0: Az már itt van a sarkon.
1: Igen, de ugye fölmerülnek kérdések, mert hát a budapesti éjszakának ikonikus helyszíne.
0: Voltam
1: Mambo,
0: ott.
1: Mambo bár hajnali kettő körül, hát hogy is mondjam, egy kicsit túlfűtött állapotban álltunk ott meg, és mentünk be, annak reményében, hogy olyan csodát látunk, amit hát ugye...
0: Amit sehol máshol.
1: Sehol másút. És hát nem tudom, hogy Eszterkémmel most akkor ő munkából jön onnan, vagy...
0: Vagy oda tart.
1: Vagy oda tart.
0: Igen. De mindenesetre érkezik mindjárt, úgyhogy megjön. Megjön, és itt van. 16 van, hova a tökönbe kapkodtok. Na látod, elindultunk.
1: Egyébként ez az. Ja,
0: igen.
1: Zsüllem, a reggel gyerekek szívinfarktust kaptunk, tehát ugye a reggeli rutinunkban az van, hogy amikor én megérkezem, Zsüllé

0: és Anna kávézik, Anna mesélget, Zsül bólogat, én beszállok egy kicsit, utána az ugye szétszéledünk, és mindenki beül a munkahelyére, mi Gyulával itt ketten, én nézegetem a híreket, és hát ti megjöttök így 6-10.
1: Igen, szinte egyszerre.
0: 6 óra 7 perckor egy alak.
1: Igen.
0: Ki
1: korábban.
0: Az? Mit akar?
1: Korábban sikerült egy kicsit megérkezni ma. Ja, egyébként előbb indultam, tehát hogy így volt időm, meg a motor. Tehát azért az ennyit számít, hogy az a motor, az ha azzal jössz, akkor azért jó, egy pár perccel előbb vagy itt.
0: Fürgébb vagy, gyorsabb vagy, mehetsz ott, ahol nem.
1: Igen.
0: Mások.
1: Jó reggelt, Balázs, olvastál hajnalban valami érdekeset? Oroszország megtámadta már Németországot, vagy Németország Oroszországot? Pont ezt olvasgatom, gyerekek, ez itt melegedik ez a pite egy kicsit.
0: Én most lejöttem a hírekről az elmúlt napokban, most mi van?
1: Én se követtem, mert már nem hagyom magam se ijeszgetni semmi, de a német diplomácia meg az orosz diplomácia az eléggé egymásnak feszült, úgyhogy majd lehet, hogy a héten, amikor foglalkozunk, jó reggelt!
2: Na
1: mi van?
2: Szaktalári!
0: Azt mondjad, hogy mi van a Mambo bárban.
1: Kinyitott a Mambo bár?
3: A Mambo bárban van egy kis mozgás, azt láttam. Nem tudom, hogy ez...
1: Hajnali arcok indulnak hazafelé.
3: Igen, nagyon tetszik. Azt van, hogy még nincs teljesen összehangolva ez a reggeli készülődés az iskolába és az én készülődésemben. Mindegy, hát...
0: Eddig nem kellett reggelit készíteni a kisasszonynak.
3: Ez még csak a jég egy csúcsa, Feri. Még a jég. Most van az a hét, amikor alájöttél azt a 4 dokumentumot, amit igen, jó, GDPR, jó, rendben, akkor matrica, vinyetta, jó, arra nem kell, arra igen, jó, akkor külön egy olyan cipő, igen, na igen, ez van most.
0: Ebbáltad, mert hogy az augusztus utolsó heteit már ezeket volna töltset, hogy
3: nem voltak rendelkezés álló információk, Feri. Most lettek.
0: Persze. Megint jó, az hát iskolai még... hibás.
3: Itt senki nem hibás.
1: Senki nem hibás, senki csak nem ebbe hibás. Bele kell rázódni.
3: Így van. Plusz a macska rám feküdt reggel, és nagyon nehéz volt letessékelni. Ez az... még a másik opció. Ezzel nem számoltam, de ez is ott volt ráadásul.
1: Az nehéz. Az úgy nehéz. De itt vagy, ez a lényeg. Itt vagyok,
3: bocsánat, elnézést
1: kérlek. Ráfordulunk már a csütörtökre, gyerekek. Már csütörtök. Tehát megint belendültek a hetek, és csak számoljuk a napokat. Szóval, hogy visszatérve csak egy pillanat, itt az orosz-német egymásnak feszülése, itt nagy dolgok történnek, úgyhogy azért már lehet, egy kicsit kell foglalkozni, mert itt aztán ezek itten feszülgetnek. Ugye Oroszország megbízásából majdnem lebombáztak a Lipcsei repülőtéren egy drónnal egy Antonov gépet, és az a németektől megy ugye Ukrajnába a fegyverszállítmány. És hát kipuhatolták a németek, hogy ezek bizony az oroszok voltak, úgyhogy leesett a dróna megtankolt repülő mellé, és hát ez egy nagyon kemény üzenet lett volna a németeknek, és az oroszok is, hát nem azt, hogy magukra vállalták, persze azt mondják, hogy nem, de itten aztán most német reakciótól félnek, amire Putyin azt mondja, hogy súlyos hiba, úgyhogy ezek itt azért feszülgetnek egy kicsit.
0: Jó, majd lehet, hogy a héten ránézünk.
3: Felkapcsolati tanácsadásra van szükség.
1: Igen. Itt akkor menjen el a Putyin, meg menjen el a német kancellárat, üljön le, és akkor egy ilyen kócsa lesz, ott beszéljék meg, csak hagyják ki ebből Európát, meg mindent. Úgyhogy, ja, ma a német belügyminiszter azt mondta, hogy az orosz megbízásból kísérelhették meg ugye a támadást a robbanószerrel felszerelt drónnal.
0: Akkor ez még egy elős feltételezés.
1: Hát vizsgálati eredmények, rendőrségi eredmények, elkövetői mintázatok, hírszerzői értesülések, tehát itt sok minden van, amit mondanak a németek, úgyhogy azért ez így rajta kell lenni ezen a dolgon egy kicsit majd olvasni, hogy mi van. De nem riaszgatunk senkit, meg nem keltünk pánikot.
3: Nem akarok olajat önteni a tűzre, de a hollandok is azért mozgulódnak.
0: Miben?
3: Hazahozták az aranyat, nem láttátok?
1: Honnan hozták haza az aranyat?
3: Amerikába tartották az aranykészletüket, és azt mondták, inkább most már legyen itten Európában, úgyhogy áthozták Angliába, mert készülődéseknek érzik ezt az időszakot.
0: De Anglia nem Európa, érted?
3: Kontinens.
0: De legalább a kontinens.
3: Közel hozták.
0: Nem EU-s, igen.
1: Úgyhogy ez kell majd egy kicsit erre ránézni. Itt ilyen, ugye a németek ugye azt mondják, hogy Oroszország eszkalálja a helyzetet ilyen tipikus orosz hibrid támadással, hogy nem az oroszok, csak oroszhoz köthető erők bombáztak le, és azért Lipcsébe lebombázni egy repülőgépet, egy Antonovot, teli fegyverrel, meg üzemanyaggal, szóval azért gyerekek, az nagyon bátor. Azért ez több, mint szemtelen. Úgyhogy ez a Putyin azért, ez ott húzogatja mindenki bajuszát egy kicsit. De hát közben meg nincs olyan állapotban az orosz haderő egy 5 éves ukrán háború után, csak úgy neki menjen a NATO-nak. Tehát azért tudjuk, hogy utánpótlásbeli gondjaik vannak, vegyverszállításbeli gondjaik vannak, most még egy NATO-val vívott háború, nem tudom, hogy mennyire lenne jó. Engedjük is elmenni, szebb ez a csütörtök.
3: Kicsit ilyen toxikus ribi most így az orosz ország, nem? Vagy
1: most egy kicsit vele, toxikusak. Toxikus ribi. Engedjük el, toxikus ribi.
3: Igen, most egy kicsit így is elkedik, hogy tudod, hogy már azért kimerültek így a forrásai, de még azért. Igen. De amúgy hogy kíváncsi lennék, hogy hogyan lehetne a kedvére tenni. Tehát, hogyha valaki leülne egy Putyinnal beszélgetni, és mondani, na, akkor legyen mír.
1: Mit szeretnél, Vlagyimir?
3: Le azt szeretnénk, hogy teljes értékű életet élj. Mondd, mi az, mi tenne téged teljesen boldog, hogy vagy milyen hosszú lenne ez a lista, igen. Nem? Tehát, hogy
0: hát meddig? Meg ugye, ahogy a párkapcsolatban is van, tudod, azért a békítő tárgyások, ott is ugyanaz. Mit érez, kedves Vlagyimir? Hol tölt el a kapcsolat?
3: Én nem szoktak kérdezni, önök azt szoktak kérdezni, hogy nem és tudom, ez önnek milyen érzés, Vlagyimir?
0: Igen,
3: hogy az uniós országok összeálltak, és kötelezték a petpalac gyűjtésre a többieket.
0: A két csávó egy-egy ilyen kanapén, és közte pedig a kócs.
1: Ott ülne a kócs. És lehet, hogy működne.
0: Igen, lehet, hogy működne. És lehet, hogy
3: amúgy
0: működne.
3: Lehet, de nem kócs kéne, hanem egy másik államfő, aki ugye mind a kettővel jóban van. Csak ugye, hát ugye ez ugye Amerikának kéne lennie, csak ilyenek ez most nem megy annyira, igen. Mert ő nem egy ilyen empatikus.
0: Ha ez Putyin, vagy ugye Trump csinálná, szerintem bajban lennék.
3: Igen. Nem tudom, szerintem nagyon, nagyon nehéz ezt szóhozni, de ki az, aki most szerintetek mondjuk így empátiával tudná kezelni ezt?
1: Hát a Dalai Láma.
3: Dalai Láma nagyon rossz.
1: Vezesse le őt. Kedves, aranyos.
3: Nem rossz.
1: Igen. Ő ezt abszolút meg tudná csinálni, igen. Én olvastam egy elem, mondjad?
3: Nem, bocsánat, csak még azt akartam mondani, hogy nem csak a Dalai Láma van ám megáldva ezzel a nagy empátiás készséggel, hát ott van nekünk ugye Észak-Korea. És esetleg...
1: Kim Jong-un.
3: Igen, de most nagyon visszahúzódó. Nem?
1: Egyébként csöndben vannak, egyébként nem baj. Csernus nem lehetne, hogy helyre rakja őket? Kérdezi egy hallgató, nem? Rossz ötlet?
0: Szerintem nagyon velük.
1: Imre, gyere, van egy kis probléma, hogy a németeket ki kéne engedszelni az oroszokkal. De azt olvasom, hogy amerikai elemző azt mondta, hogy nem az a célja, hogy ő megtámadja a NATO-t, nem ilyen hülye. Az a célja, hogy kisebb-nagyobb ilyen hibrid kis támadásokkal megnézze, hogy reagál a NATO. Összefognak, szétesnek, egyszerre indulnának el Oroszország ellen. A NATO-n belül van, aki azt mondja, hogy támadjunk, ne támadjunk, esetleg a NATO tagországok egymás feszülnek. Tehát, hogy nem ilyen egyszerű, hogy megtámadom, mert sokkal inkább arról szól, hogy picit belemarok, és megnézem, hogy reagál, milyen gyorsan reagál, milyen a hadereje, mennyi fegyvere van, kiket küld fel a levegőbe. Puhatolózó, azt mondja az amerikai, ez csak puhatolózó Putyin-féle kis nyaldosás, ahol arra kíváncsi, hogy maga a szövetség mennyire erős, mennyire reagál gyorsan, mennyire egységes, és egy irányba reagál, vagy a tagállamok széthúznak. Tehát, hogy ez a Putyin se hülye ám azért hát ebből
3: uncsizik,
1: a szempontból.
3: Uncsizik szerintem Putyin.
1: Szerinted igen?
0: Szerintem van elég dolga pedig.
3: De ide, azt megoldják, de erre már berendezkedett. Szerintem azért nem hozza neki a dopamint most ez a háború, hanem akkor úgy néz, hogy...
1: Hogy valami más kell.
3: Igen, szerintem kell kis...
1: Na jó, csak abban már mi is ott vagyunk.
0: Pont a kettő között.
1: Kettő között, ráadásul kettő között, igen. Na jó van, gyerekek. Ne, engedjük
3: is. Politikai és háborús híremzés van.
1: Szerintem,
3: hogy
1: gyerekek, de nem baj, utána járunk mi azért itten a gyömrői, minek is? Utána járunk a gyömrői konyhás néni lopásnak. Felhívjuk a tegnapi ügyfolytatásképpen a polgármestert. Hogy leplesz le a parizert lopó gyöngyösi vagy gyömrői néniket?
0: Magát Sherlock Holmes-t.
1: Igen.
0: Ugye, mert hogy ő volt a földerítő.
1: Ő volt a földerítő, csak... ő leplezte le őket.
0: Bizonyám.
1: Nagyon szeretjük ezt a történetet. Tegnap már, aki nem hallotta, majd újra összefoglaljuk hét után. Lesz játék, Burger King utalványt is lehet nyerni. És úgy néz ki, hogy az ifjabb növényi Norbit is elérjük.
0: Juhéj!
1: Mi is tartozunk neki ennyivel, ő is tartozik nekünk, ez egy jó telefonhívás lesz, úgyhogy 9 után ránézünk. A hamarosan UFC-be jutó Norbikára is, szegény, nem akarom norbikázni. Noibika! Fölhívjuk, összejött végre a telefon, úgyhogy elsimítjuk itt az elvaratlan szálakat.
0: Jó, de nincs fogorvos, nincs edzés, nincs
1: pihi. Nagyon reméljük, hogy tegnap este óta nem történt semmi.
0: Nincs beírva már a semmi.
1: Nem, de ez rendben. Ezt rendbe tesszük, úgyhogy rendben lesz minden, igen. Mi csak vigyük vissza a palackokat, írja, hogy hallgató, ez a lényeg. Ezzel kell foglalkozni, legyenek palackok. Ugye tegnap beszéltünk a Mohu kommunikációs igazgatójával. Sűrűbe vagyunk a héten, gyerekek.
0: Nagyon, de
1: felgöngyölítünk, utána járunk, felhívjuk, megnézzük, sűrűbe vagyunk.
3: Sűrű. Miért van az, hogy ha ránézek
1: a... Mondta egyszer is kicsakolt.
3: Sűrű. Hát nem tudok rákodni.
1: Nem baj, nem kell.
3: Legyek izgatott a mohu palackok miatt?
1: Szerintem, vagy mi miatt nem kies borzogás legyen rajta.
3: Az utolsó mohukán. Minden, hadd szólj.
1: Az utolsó mohukán. Hát most megyek a hírekre.
3: Ezt te provokáltad.
0: Hull a zenét.
1: Kérlek nekem provokálni, érted, az utolsó mohukán.
3: Így van. Amúgy csak azon gondolkodtam, hogy reggel, amikor leparkoltam, az a duceli, az maga a felni volt. Na mindegy, majd reggel nézem. Na, szóval az a lényeg, hogy induljunk el, srácok. Induljunk el. És ahhoz hogy elinduljunk.
0: Egy ideje megyünk.
3: Ahhoz szellemi táplálékra van szükségünk. Melyik ötök hozta?
0: Mindannyian. Zsülma a felelős.
1: Zsül? Az én szellemi táplálékom az annyi, hogy majdnem eljutottam az Ödüsszea című filmre. Ez,
0: jó.
1: Szerintem ez nem egy rossz szellemi táplálék, nem?
0: Jó, most ha még azt is mondod, hogy azért nem tudtam menni, mert berúgtál,
1: nem.
0: Akkor...
1: Akkor, de majdnem eljutottam, annyit tudok beletenni a közös szellemi táplálékba, hogy majdnem eljutottam az Odüsszeára.
3: Tegnap azt hallottam az edzőteremben, és most akkor vitassuk meg ezt, hogy ez egy igaz-e, no. Hogy csak a szegények járnak hétvégén moziba, a gazdagok a hét elején járnak.
0: Mert?
1: Kicsit adom.
3: Na?
1: Kicsit adom.
0: Mert ők érnek rá.
1: Igen, ez egy életérzés, hogy hétköznap
3: ezt
1: mész
3: moziba.
1: Ezt mondták
3: nekem tegnap az edzőteremben.
1: Én imádom az edzőtermi üdvözlő. Bölcsességeket. Ebből csinálnánk egy adást. Az edzőtermi bölcsesség, amit ott hallottál. Nagyon jó duma. A gazdagok hétköznap járnak moziba.
3: Igen, a hét elején.
1: Hét elején.
3: Hét elején. És a szegények járnak hétvégén.
0: Egyébként, de valóban egyébként
1: van benne valami.
0: Ugye, mert kiér rá, tehát hétközben dolgozol, hazaérsz este 6-ra, még a család, még a, ki tud azt mondani, hogy a hétfő este vagy kedden elmegyek.
1: Vállalkozásod van, nem kell benne lenni 8-ra, nem sietsz másnap, kevesen vannak a moziba, megteheted, hogy hétfőn mész. Adom!
3: Ez de egy igazi vállalkozó, egy igazi vállalkozó soha nem megy moziba.
1: Miért?
3: Azért, mert éppen próbáljál a gyomorfekéjét kikezelni.
1: Ja, ilyen stresszel.
3: Azzal van elfoglalva, és a popcornnak már a szagától is rosszul van, mert arra emlékeztet, hogy az egyik beszállítója megint átverte.
1: Igen. Stresszel, szorong, és nem megy moziba.
3: Igen, igen. Tehát még
1: de van, én ezt szeretem, ezt az edzőtermi bölcsességet.
3: De nem kéne ezt megvitatnunk, megnéznünk, hogy így akkor menjünk utána, hogy akkor hétfőn kik vannak benn, akikre azt mondanak, hogy jó, valóban. Nem.
1: Valóban.
0: És
1: valóban.
0: Is a folytatása, hogy nyaralni is a szegények járnak nyáron.
1: Jó, de jó.
0: Mész nyár Balaton, tessék.
1: Nyáron csak a szegények nyaralnak.
0: Nyáron a szegények
3: nyaralnak. De úgyhogy akkor a legdrágább a Balaton.
0: Hát de télen meg...
1: Hát télen meg nem mész, mert ugye télen dolgozom.
3: Mert munkára, be a fagyba.
1: Hát meg nem csak a Balatonhoz, meg külföldre
0: meg télen hova mész? Tájföldre mész, meg a Maldívra mész. Na az mi? Az drága. Hát
1: azért mész csak nyáron.
0: Ilyenkor,
1: van, van ebben valami. Ne kell menni. Ezek az edzőtermi bölcsességek nem hülyeségek.
3: Jó, akkor ki az IKEA-ba mikor kell járni?
1: Soha. Elmondom neked, csak végszükség esetén.
3: Azt mondja, hogy oké, rendben van, és ez illatos gyertyák a kripótolja vécében.
0: Az, hogy ott figyelj, valamelyik nap a béka beküldött engem valami zuhanycsőért, mert az egyik az egy ilyen ikás, ízé, csak azért hozzá, tök mindegy, hétköznap délután 1 óra 30 perc mozdulni nem.
1: Ja, figyelj, ja persze.
0: Hogy de
1: terhesnők
0: ott
1: a piasztéren, üvegszemű, kiüresedett, tekintetű férfiak a terhesnők
0: volt.
1: Után.
0: Igen, de mindenki volt, ja. És teljes terhes.
1: Ja, azt figyelj, oda csak akkor tényleg,
0: ha
1: ég a ház, vagy ha valami nagyon nagy bűnt követte be. Tehát azt hogy utálom te azt a minden.
3: Marci vagyok, vállalkozó, és ha lepasszolom a gyerekeket, már megyek is a moziba. Kedden!
1: Szerdán megyek moziba, akkor olcsó a jegy.
3: Óriási, de amúgy szerint tényleg olcsóbb a jegy, mint a többi napon? Azzal próbálják meg becsalogatni akkor a nézőket?
1: Vannak ilyen premier előtti, meg vannak ilyen havi megoldások, mert ja, meg van ilyen moziked, moziszerre. Régen volt, hogy bizonyos napokon egy kicsit olcsóbbak voltak a jegyek. Volt ilyen, igen. Hóvégén, hétköznap, napközben VIP, így elkerülöd a sok hülyét.
0: Van egy francolás.
3: De mikor van a bálabontás?
1: A hádában?
3: Igen,
1: az
3: melyik napom az, hogy szokott lenni?
1: Ez teljesen más. Zsülcike, integet, elmegyünk, gyerekek, belevágunk, jó lehet jelentkezni játékra, megindítjuk a reggelt, kávék, teák, üdítők, sósitalok, minden jöhet, mi pedig jövünk mindjárt rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása.
4: Igen, éppen ezért használom a Legátó Triót. A Legátó Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szitű gyomok ellen, még száraz időben is. Legátó Trió az Adamától.
5: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 50-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és bárnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
7: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
8: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcsszörp 699 forint, a 16 tekercses Regina Delicate toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
10: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
1: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
13: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megkezdődött a milliomodik hektár parkerdő rendbetétele. Rendőrök segítik a biztonságos iskola kezdést Bács-Kiskunban. Épp hogy nagykorú és mégis retro. 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Lakossági jelzések nyomán megkezdődött a kecskeméti milliomodik hektár parkerdő kitakarítása. Elsőként az ott kialakított hajléktalan szállásokat számolták fel, az összegyűjtött hulladékot pedig a Kecskeméti Város Üzemeltetési Kft. Szállította el. A tervek szerint a jövőben rendszeresen ellenőriznék a parkerdőt és további hulladékgyűjtőket is kihelyeznének, írja a BAON. Táblákkal jelölnék ki a túra útvonalakat, valamint megakadályoznák, hogy ismét életvitelszerűen tartózkodjanak emberek a területen. A parkerdő átfogó rendezésének részleteiről a napokban egyeztetnek a szakemberek a Városházán. Fokozott rendőri és polgárőri jelenléttel segítik a gyermekek biztonságos közlekedését az iskolakezdés első heteiben Bács-Kiskun vármegyében. Szeptemberben a reggeli és a délutáni órákban elsősorban az oktatási intézmények környékén és a forgalmasabb gyalog átkelő helyeknél számíthatunk egyenruhásokra, írja a vármegyei lap. Szükség esetén a járműveket is megállítják, hogy segítsék a diákok biztonságos átkelését. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy az iskolák és az óvodák közelében csökkentett sebességgel és fokozott figyelemmel közlekedjenek. A tanévkezdés miatt különösen a reggeli órákban nagyobb forgalomra és hosszabb menetidőre kell számítani. Épp hogy nagykorú, mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátosság. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
1: Bács-Kiskun vármegyében a kecskeméti területi vérellátóban van lehetőség részt venni a retro véradáson. Egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk, országos csapadékra továbbra sem kell számítani, egy-egy futó zápor kialakulhat, sokfelé megélénkül majd a szél, a hőmérséklet napközben a térségben 26 és 32 fok között alakul, holnap fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. A hőmérséklet éjszaka 10 és 19, míg napközben 27 és 33 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Lajhár. 3:47 lesz pontosan, 2 perc múlva. Súlyos baleset a Soroksári úton, a centrum felé. 3 tűzoltó a helyszínen, 2 sáv lezárva, kaptuk SMS-ben. Minden hatóság a helyszínen. Frontálisan ütközött autó. Úristen, tudod, az a Soroksár, ez a 2x2 sávos. Ráadásul ott 70-nel lehet menni, ott megint miért megy át valaki a szembe sávval? Ja, Istenem. Az kemény.
2: Telefon.
1: Én mindig ezt gondolom, ezek a szembe átmenések nem mindig, de a legtöbbször egyébként telefon. 3 tűzoltó helyszínen, 2 sáv lezárva, aztán már jött egy frissebb, minden hatóság helyszínen. Gyerekek, Soroksári utat kerüljétek el, nagyon nagy a baj. Jó, mit csinálhat most Pedrito, ha már lassan megint celeb, kérdezi valaki. Ez egy jó kérdés. Si, señor, Pedrito?
2: De Pedrito szerintem már ő most már gimis, nem?
1: Hát Pedrito megnőtt. Mennyi volt? Mikor? 4 éve voltunk? 5 éve voltunk? Nem tudom, mikor volt. 23-ban voltunk talán, vagy 22-ben Kolumbiában.
3: Igen, 23.
1: Kis Pedrito akkor vagy 3 éve töregedett. Ja. 3 éve töregedett.
2: Ez csak 3 éve volt?
1: Hát 3 vagy 4 azért már. 3 vagy 4, igen.
3: Annál régebben nagyon nem lehetett, mert ott Covid volt.
1: Ott igen, tényleg.
3: Minden a Covid című nagy televíziós műsort néztük egész közelről, plusz igen. Szerepeltünk is benne.
1: 22-23 körül, valahogy így voltunk Kolumbiában, hát nem sokára indul a stáb ki.
2: Hát a Covid az...
1: Covid az 2021.
3: Az 2021, tehát 20-21. Akkor 2021-ben nem lehetett, akkor 22-ben
1: 22-23. Volt. Ja. Úgyhogy ja, nem sokára indulnak Kolumbiába.
4: Tessék? 22. Na. 4-4-4.
1: Már írta is.
3: A 444 írta?
1: Hát, Pedrito ügyről azért. Ja. Pedrito ügyről azért volt egy kis sajtóanyag. Talán 2 napja voltunk itt, vagy 3 napja. Már minden rólunk szólt. Te jó Isten.
2: De 4 év telt. Csak
1: 4 év telt el. Tehát 4 éve ilyenkor indultgattunk, akkor egy kicsit később mentünk, mert októberben mentünk. Most ugye, hát már korábban. Ez most már nyilvános, tehát erről beszélhetek. Már lehozta a csatorna, hogy ez már szeptember közepén indul valamikor.
2: És Feri, mit csinált addig, amíg ez a pók?
1: Egy hetet talán rögzítettünk előre, 1 hét best of ment, és utána egy pár napra még bejöttetek.
3: Még jöttünk, dolgozgattunk.
1: Best of volt, és megcsináltak.
3: De ami nagyon jó volt, mert ezt a kolumbiait, ezt a szemetek itthon hagytak, 2 rohadék, de előtte, gyerekek, Dél-Afrika, Gyulával.
1: Hát kivittük az egész stábot.
3: Mindenki kim
1: volt. Mindenki kim volt.
3: Onnan csináltunk műsort. Mondjuk ezt egy kicsit már szerintem a 4. napon bánták, mert 2 úgy a taknyukon csúsztak be.
1: Az.
3: Egész nap forgatsz, este megcsinálod az élőadást, és reggel beültek rádió műsorba.
1: El igen, annyi forunk volt, hogy 1 órával később tudtunk kezdeni az időeltolódás miatt. Tehát igen, a 6-os kezdés igen. Az 7-es volt ott, 6-os itt. Én volt, hogy papucsban, én alva mentem át a szállodai szobámon egy másik szállodai szobába, és leültem a rádió stúdió elő, lenyomtam, onnan mentünk bátorságpróbára.
3: Rohadt jó szállodában voltunk, az egyik szállodai szobát megcsináltak stúdióba, vagy stúdiónak, lejöttek a srácok, hát figyelj, de tényleg maga a pusztulat, vért izzadtál, mert ugye velünk sem nagyon történt semmi igazából.
1: Annyi, hogy néha meglátogatták a Krüger Nemzeti Parkot,
3: és naplementében
1: elefántokat néztek, aztán átmentek a vízilovakhoz, és jöttek mi, és Feri, bizony, bejöttünk, szép jöreget ki, mindenkinek, hol voltál, Feri? Képzeljétek el, voltam egy olyan helyen, ahol csak vízilovak vannak, mindegyik vízilón ült egy flamingó, a háttérben pedig elefántok kardosszak, még így jutunk.
2: Ez is felbosszantott volna.
1: Hát ez nagyon jó, mi semmit nem látunk Dél-Afrikában.
3: Ezek reggel 7-től este 11-ig dolgoztak. Gyulával mi megreggeliztünk, érted, kint a kertben, átmentünk a szomszédos kis parkba, sétálgattunk egyet, elmentünk a Krüger Nemzeti Parkba, szafariba, megnéztük, hogy hogyan nézett ki egy régi afrikai falu, tehát mi így töltöttük az időnket.
1: Az jó volt. De a dzsungel...
3: Annát
2: akkor
3: nem
2: mi az a teljes tábot kivittük?
3: Na jó, majdnem a teljes.
1: Anna itt tartotta a frontot, és vágta a nem létező best of-okat, mert nem volt miből, mert annyit tudom mondani,
2: na, tessék.
3: Ehhez pillanatok voltak.
1: Igen. Ja. Úgyhogy hát nem sokat láttunk Dél-Afrikából, de Feri és Gyula felfedezte helyettünk. Úgyhogy ez...
3: Így van, köszönjük ezt azóta is nagyon hálásak vagyunk. Érte, és egy kicsit bántuk, hogy a Kolumbiában nem vittetek el.
1: Fú, viszont az a kolumbiai dzsungel, gyerekek, az a legdurvább helyszín az összes közül. Az valódi dzsungel. Tehát az valami egészen elképesztő. Többenet. Milyen vízesések, madárpókok, skorpiók, az hihetetlen.
2: De ez most a marketing részt, ennek most örülni kéne?
1: Nem, hogy az ott, tehát a dél-afrikai meg a dél-amerikai is dzsungel volt, de ez a kolumbiai őserdő, ez tényleg olyan, ami így a filmekben vagy a könyvekben látsz, hogy elindulsz be, és egy méter után forogsz egyet magad körül, és nem tudod, hogy hol vagy.
2: És kokain? Ezért van?
1: Hát figyelj, lehet, hogy van csak. Tartottak egy olyan előadást a konzul, a magyar konzul, aki kim volt, hogy mi történik, ha csak egy negyed grammot is találnak nálad, és nincs kedved. Tehát, hogy úgy, és hogy hány magyar van bent kolumbiai börtönökben, és milyen a börtönállapot.
2: Bátiszak a teljes lakossága ott van.
1: Figyelj. Hát azt mondta, hogy ha oda bemész, onnan nem jössz ki, és nem tudunk kihozni, és elmondták a stábnak, hogy nem tudunk kihozni. Azonnali börtön jár, ne remikedjetek segítségbe, és onnan nagyon kevés magyar kerül ki élve. És úgy állsz a reptére, hogy bármit megteszek, majd mi jössz haza, és kiszedik a csomagodat. Szerinted? Tudod, milyen a kolumbiai reptér, amikor félreállítanak?
3: A kutya leül mellette.
1: A Jani csomagja mellett, hogy leült a kutya. Figyelj.
2: És mondtátok neki, hogy auf Wiedersehen.
1: Összeszarod magad. Összeszarod magad, mert hogy úgy ült le a kutya a Jani csomagja mellé, hogy ugye mi kiadtuk a csomagunkat a kezünk közül, jött egy futár és elvitte valahova. Kimentünk egy másik reptére, ahol vártuk a helikopter indulását, de 2 óráig nem láttuk a csomagokat. És mondták, hogy ott egy dolog van, hogy ne hagyd el a csomagodat, mert hogy belföldön is vitethetnek veled. Tehát ugye ott az, hogy Kolumbiából repültünk Kolumbiába, helikopterre belföldön, de mondták, hogy a belföldi tranzit is veszélyes. Vigyázz a csomagodra. Mit csináltunk? Gyere, Jani, ígyunk valamit. Leraktuk a cuccot, elmentünk valahova. És minden helikopter felszállás előtt leellenőrzik a csomagokat, hogy te belföldön ne tudjál vinni. Jönnek a kutyások, hát mondom, mi baj lehet, hát már minket leellenőrzik a nagy reptéren, aha, és úgy, hogy van a kutya leült a Jani csomagjelő. Mondom, ő az? Ez ő bőröngyem.
2: Pablo.
1: És 3 nagyon rossz arcú, humorra egyáltalán nem vevő, fegyveres csáv, hogy azt mondja, akkor most akkor szedsz szét a csomagodat. Figyelj, összeszarod magad.
2: És volt benne izgalmas, amire nem számított a Janinek.
1: Volt benne 3 kiló kokain. Mondtam, Jani, szerintem ez kicsit erős, 2 kiló is elég lett volna. Nem volt benne semmi, de Janit sem láttam még így pakolni. Ja, és kivette az edzőtárcsákat. Tehát a súlytárcsákat elkezdte kipakolni.
3: Egy súlyzót vitt ki.
1: Vámosok is úgy néztek, hogy ez mi? Kivitt súly, tárcsát, súlyokba kivitte.
2: De mennyit?
1: Nem tudom. Hát
3: egy 20 kiló.
1: Volt 25 gondolom. Kiló megengedve, 23 a súly volt.
2: Három meg olyan nadrág, hogy ez komoly.
1: Zseni volt, fia, összetoljod magad a kolumbiai. Hát azért az nem egy kellemes történet. Na, itt van a hallgatók, jó reggelt, haló.
5: Jó reggelt, sziasztok.
1: Jó reggelt, hogy hívnak, csáó?
5: Erika vagyok Maglódról.
1: Erika, hello Erika, jó reggelt. Erika, mi a helyzet?
5: Dolgozunk, ahogy ti is.
1: Jó.
2: Hát azért az erős kövezés.
5: Jó, oké, túlzásokban nem esünk.
2: Igen, nem tudom, azért ezt nem mondanám.
1: Ti mit csináltok, milyen munkát azért, azt nagyon vigyázunk magunkra.
5: Én egyedül csinálok egy vállalkozást Maglódon, és cukrász vagyok.
1: Cukrász vagy Maglódon, és ott van cukrászdád?
5: Igen, van egy saját műhelyem.
2: Azt szeretném kérdezni, hogy te például tudsz-e csinálni könyöklős lótortát, amit nemrég vásároltam Nyíregyházán, mert azt szerintem csak kevesen tudják megcsinálni.
5: Szerintem ezt csak Nyíregyházán tudják.
2: Én is
5: nem is hallottam róla.
2: A könyöklő lóról?
1: A könyöklő, csak nézd meg ezt a sztoriát. Vagy már nincs
2: fönnöcsbe. Most minden nap újra fogom posztolni.
3: Hogy tanuljanak a magyar cukrászok.
5: Igen. Folyamatosan kell fejlődnünk.
3: Mi a kedvenc, amit nagyon szeretsz csinálni?
5: Én. Mármint, hogy a saját kedvencem, vagy hogy mi az, amit szeretek
3: nem,
5: csinálni.
3: Nem, amit anyám szeret.
1: Ami jó vagy szereted.
5: Anyám az a somlói.
3: Az enyém.
2: De ennék somlói.
1: De jó somlói, de tudnék most benyomni. Mennyire nem eltek ilyet. Ja.
5: Na ez az.
1: Egy jó, de olyan igaz is.
2: De most képzeljük el, milyen az igaz ilyen. De annyira sokszor elrontották már a somlóit.
1: Mindig elrontják.
3: Van benne nálad mazsola?
2: Mindig van benne mazsola.
5: Nem. Persze, hogy van benne.
1: Én is szeretem.
5: Én másképp csinálom, mert mivel senki nem szereti a mazsolát, így úgy szoktam, hogy lekúterolom, ledarálom, és az íze benne van, de viszont a szemek nincsenek benne.
1: Nem rossz ötlet. Én azt utálom éttermek, hogy elrontják, hogy rengeteg tejszabot raknak rá, pedig kevés tejszébe, aki is úgy, hogy tocsogjon a piskóta a csokiba, tudod.
5: Igen. És raknak bele ilyen hülye pudingos nyavanyákat, úgyhogy utálom.
2: Ez a vegyes a hozzáállásom ez a pudinghoz, mert van az a puding, amit szinte olyan sűrűre főznek, hogy olyan, hogyha már vágni lehet, tudod.
1: Igen.
2: Én azt szeretem.
1: De én például azt nem szeretem. Én azt szeretem, amikor kicsit ilyen latyakosabb a puding. Én nem szeretem, amikor vágni.
2: Én a latyakosat nem szeretem annyira.
1: Nem szeretem a kemény pudingot.
5: Imádom ezt a hozzáértéseteket.
1: Ha most valaki nem hoz 10 óráig somlóit,
3: akkor vége.
1: Nem jövünk holnap, érted?
5: Hát én nem
1: viszek. Ha most nem érkezik meg valaki egy nagy tálca somlóival, ide 10 óráig holnap, aztán best of lesz.
2: És a csoki szósz nem az az ilyen vizes csoki? Nem, az
1: nem
2: az
1: igen,
2: az
1: van az, egy csomószor vizes a csoki íz. Fúj. Undorító.
3: Hát az az olcsó, az olyan... abban inkább kakaó van, mint
2: igen, de az olyan, hogy egy csoki Mikulást megrottyantottak volna gőz felett, és így, igen, és vízzel felhozták volna.
1: Nagy csalások vannak itt a cukrásziparban, erről vannak, Erika, igen, többet tudna mesélni.
5: Rengeteget, a 16 év alatt rengeteget tudnék mesélni.
1: De most nem fogjuk ezt meghallgatni. Kivel játszanál, Erika?
5: Az az igazság, hogy én szeretném mindenki gyúrot, nem, azt is szeretném, mindenki nálatok gyúr, és állandóan ezt hallom, és én azt akarom, hogy most ti választhatok, hogy ki akar velem
1: én
5: játszani.
1: Nem.
3: Figyelj, ez én is fáradt vagyok. Eszter maradt! Hát de menő vagy, hogy bevállaltad.
1: Indítjuk az órát.
2: Én csak azért vállalom be, mert a borzaskáról beszélnünk kell.
5: Eszterre, úgyis akartam egy privátot kérdezni, úgyhogy hajrá.
2: Na, készen állok. Elkészültem.
5: Oké. Okay. Én is. Jó.
2: Szóval, nálatok ismerős a borzaska nevű édes cukrász termék?
5: Nem.
1: Szép volt, Erika!
5: De várjátok, hagyd kérdezzek az Esztertől valamit. Tudom.
2: De várjál! De azért, mert bekérdeztem. A borzaska az ön alul volt.
1: Egy ravasz hátulról jövő kérdéssel támadott, Erika letérdelt. Nagy csata
5: nem,
1: volt.
5: Nem bírta be.
1: Nem bírta a
5: nyomást. De viszont tényleg akarok kérdezni egyet, hogy vannak ezek a rövid bemutatkozók rólatok. Ezt rólad miért mondják azt, hogy zserbogyilkos vagy?
2: Hát van egy kis história a zserbóval és a gyilkolással, bár külön-külön ugyanis végül összemosták, de ettől függet. Nem tudom, ez annó még kellett írni ilyen izét.
1: Igen, és ezt talán még te tanácsoltad, hogy neked ez tetszik.
2: Ezt lehet, én is találtam ki, de már nem vagyok benne
1: biztos. A zserbógyilkos az, aki szereti a zserbót, és nagy adagot meg tud belőle lenni. Igen, nem kell ezt túlgondolni. Ennyi, tulajdonképpen az van, ennyi.
5: Hogy én azt gondoltam, hogy nem is szereti, de túl lesz
2: magát. Én nagyon szeretem a zserbót. Én nagyon szeretem a zserbót, nem ettem mondjuk 15 éve, de szeretem a zserbót nagyon.
1: A mosolygó zserbógyilkos, akkor meglát egy tálca a zserbót, és megeszi. Ebben nincs több, ennyi van.
2: Ennyi van, igen.
1: Mondjuk, ha ezt se érted, Erika, akkor azért itt bonyolult dolgok sem mennek nagyon.
5: Én négykor keltem, ugyanúgy, ahogy ti.
2: Erika, mi is tudja, hogy itt a
1: szerepet. Mi se tudjuk.
5: Én tökre megértelek titeket, amikor félrebeszéltek, tehát
2: köszönjük. De amúgy akkor most a borzaskára térjünk vissza a lényegre. Mert igen, az borzaska az, amikor az összes maradék tudjátok süteményből, hogy gyúrnak egy golyót, és az belemátja egy csokiba.
1: Na látod, azért ennyire nem volt
2: nyíregyházán.
1: Ennyire nem voltunk szegények soha.
2: A büfében. Figyelj, ez nem is tellett volna, ennyit mondanék, jó? Ez csak aki hétfő jár moziba, az engedheti meg magának.
1: Ez olyan, mint a Hortobágyi palacsinta, az összes hétvégi darál, de hús ledarálom.
3: Az nem olyan.
1: Tejfölt raksz a tetejére, aztán zabáját palacsinta.
2: Jó, de van benne minden.
5: Ahányház annyi szokás.
2: Olyan amúgy az állaga is, meg a színe is, mint a kókuszgolyónak a kókusz nélkül.
3: És a borzas név az a borzalmasból jön?
2: Nem, mert egy ilyen izit csinál bele, egy ilyen sünt. Egyébként mint egy sümfolt, nem ilyen borzas, és akkor azt
1: esküszöm, még csak nem is hallottam.
5: És akkor mivel tapad össze?
2: Hát mert tesznek bele ilyen dolgokat.
5: Cukorszirupot, vagy nem?
2: Szinte teljesen olyan íze van, mint a kókuszgolyónak. Csak van egy kis rumos íze pluszba. És van benne keksz is szerintem megjelent, de minden, ami régi, szerintem ilyen, ami maradék ilyen cukor, abba csinálják.
1: Ami másnak, a rántott párizsi, hogy írja, kis Szabó, neked a borzaska.
2: Az a vakaró, a vakaró. Az,
1: igen. Na jól van, Erika, figyelj, megmutatjuk azért, hogy nyertél valamit, ezt odaadjuk neked gyorsan.
5: Gratulálok.
6: Nyereményed egy 30 000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából.
1: Na látod.
5: Szép napot, köszönöm.
1: Szia, én örülni fognak. Küldjük neked, ciao, Erika.
5: Köszönöm, sziasztok.
1: Hello.
3: Jaj, de
1: ezt imádom, mikor hosszú felvezetés, nagy sütemények, nagy somlói. Itt vagy, Erika? Igen, köszönjük szépen. Szevasz, Erika, mennyi, akkor hallagjál el, aztán itt a nyereményed, szevasz. Ez a legjobb, hogy nem is értjük, hogy de rá, és ezt mi is meg szoktuk néha csinálni, ugye? Igen. Tehát ne legyünk szigorúak, mert ez mindannyiunk előfordult. Itt vagy, igen, szép volt, Balázs. Na, akkor mennyi haza, aztán főzessi anyáddal. Gyönyörű. Néró kockának hívják. Néró kocka.
2: Az kocka alapból, már nem is kockáról beszélünk, hanem úgy néz ki, mint a kezembe tartaná egy bébi sünt. Tehát sünformája van. És azért is hívják borzaskának, mert hogy vannak azok a kis borzas dolgok rajta.
1: Hihetetlen leleményesek azért ezek a nyíregyháziak, hogy és arrafelé ott a megyébe, hogy hogyan hozzák össze ezeket az ételeket, hogy ne kelljen kidobni.
2: Alig
1: azért
2: a szegénység sok mindenre ezzel fog egy táv borzaskával fogjuk köszönteni.
1: Félnél megkérdezzük a penészlekre költöző Gulyás Marcit, hogy aztán ettél már sűr alakú borzaskát, ott a mindenből összegyúrtad te.
2: Ugye, szerintem kevés dolgot bánt meg az életében, de ezt majd megfogja. És ha nem magától van, és segítek neki.
1: Én nagyon szeretem ezt a történetet. A budai elit értelmiségi fiú, aki sose jött ki a Szent István parkból, és a 13. kerületből, most is Budáról, most elindul penészlekre. Az egész sztori, Zseni. Jó. Imádom, nagyon jó. Én nagyon szeretem.
2: Én azt szeretném, hogy csináljuk meg azt a Marcival, hogy most hívjuk fel, és kérdezz meg neki, mit jelent neki most a nyugalom, meg a csend, meg a pihenés, és hívjuk fel fél év múlva, hogy akkor itt fognak jelenteni.
1: Mikor fél négykor sötét van,
3: kutyaugatás nincs a faluba, érted?
2: Az a kutyaugatás az a legrosszabb érzés. Ugye,
3: vagy akkor az van
2: egy kis,
3: semmi
2: egy kis ilyen füstszak, tudod, mert már fűtenek.
1: A füstszakot szeretem, igen, de nem teljesen füst vagy mindennel. Igen.
2: Egy kis gumicsiznával kevert.
3: Gumicsizma lesz.
2: Igen. És, akkor, és a távolban egy ilyen nagyon furcsa kutyaugatás.
1: Igen.
3: Nincs hova menned, nincs kihez szólnod, és nincs mit csinálni.
1: Igen, ha valaki esetleg nem tudná, hogy nem biztos, hogy érthető volt, hogy a Gulyás Marci és a Partizán Kelet-Magyarországra költözik, Penész legkis községben, és onnan gyártanak majd műsorokat.
2: Szabolcs megye nem a gyengéknek való, csak ennyit szeretném mondani.
1: Megtanulja majd a kis...
3: Föl a gatyát, Marcello!
1: Megkezdtál majd megtanulod, amikor először bemész a kocsmába, hogy mi a magyarok istenek?
2: Nem kérdezzük meg tőlem, mik a reményei?
3: Vette már magának bicskát. Van-e oltás,
1: tudják kezelni a pillangók is. Na, jövünk mindjárt.
2: Kági esti piacon, nagyon várnak vasárnap reggel, csak mondom neked.
1: Jövünk a hírek után mindjárt.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind

0: konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát. A helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
4: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
5: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
6: Hát a 80-as maratonra.
5: 80 kilométer?
6: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
7: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között. Szerdától vasárnapig ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
8: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
9: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
10: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKik törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kik? Több, mint gondolnád.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
12: 1 kg csont nélküli Regnum sertéslapocka, csak 1299 forint.
11: További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
13: Egy szemüveggel minden távolságra, cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett, most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
14: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
16: Iskola kezdési akció a JP Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, C-Lion 5 DMI vagy SEAL modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a JP Autónál. Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
17: Látogasson el a Gold Club óra ékszerüzletbe, ahol a legújabb trendek és klasszikus darabok várják. Válasszon minőségi óráink közül, vagy találja meg álmai ékszerét aranyból, ezüstből vagy gyémántból. Egyedi stílus, kiváló árértékarány, akár 50% kedvezménnyel. Gold Club óra ékszerüzlet, Kecskeméten, az Osan üzlet során.
18: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
19: Itt az ősz, és vele együtt megérkeztek az őszi kuponnapok a Malomközpontba. Szeptember 11-e és 13-a között kedvezményekkel várunk kedvenc üzleteidben. A kuponokat keresd a MyWay applikációban, használd fel őket, és hozd ki még többet az őszi vásárlásból. Őszi kuponnapok szeptember 11-től 13-áig. Malomközpont.
2: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
3: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
2: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
5: Mi lenne, ha a teraszodon sosem érne véget a nyár? Fodó téli kert. 4 évszak. Egy kedvenc hely. Most ajándéklátványtervel és prémium grillel. Fodo Kft.hu.
14: Raster Stúdió.
20: arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
21: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét, Szent László körút 79.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
22: Mert itt

0: Lalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Megrongálták a kecskeméti rózsakert vezérlő szekrényét. Több mint 1500 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Bács-Kiskunban. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ismét rongálás történt a kecskeméti Boldogasszony rózsakertben. A jelenleg felújítás alatt álló zárt területre egy illetéktelen személy jutott be, majd feltörte a vezérlőszekrény ajtaját. A kapuk sértetlenek maradtak, ezért a városüzemeltetés szerint vélhetően bemászott a kertbe, hogy feltöltse a mobiltelefonját, írja a vármegyei lap. A rózsakertben korábban is többször okoztak károkat, ezért most tovább erősíthetik a terület védelmét. A kecskeméti városüzemeltetés az ügyben rendőrségi feljelentést tesz. Több mint 1500 gyorshajtót regisztráltak egyetlen hét alatt Bács-Kiskun vármegyében. A szabálytalankodók legalább 50 ezer forintos bírságra számíthatnak, a büntetés összege pedig akár 468 ezer forint is lehet. Melyik úton egy autóst 108 km-es óránkénti sebességgel mértek be, ezért 210 ezer forintos bírságot kaphat, írja a vármegyei lap. Egy hét alatt 64 rendőri intézkedést igénylő baleset történt a vármegyében, amelyekben 30-an sérültek meg. Felavatták az Örök gimnazista című bronzszobrot a kiskunfélegyházi Móra Ferenc gimnázium előtt. Barász Tamás Munkácsi díjas szobrászművész alkotása az iskola egykori, jelenlegi és jövőbeli diákjainak, valamint a gondtalan diákéveknek állít emléket, írja a félegyházi közlöny. A szobor ötlete Rosta Ferenc nyugalmazott igazgatótól származik, megvalósítását pedig az önkormányzat is támogatta. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok, több mint 40 ezer gyermek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
3: Az Ánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. A fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek. Játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákba nyerhetnek betekintést.
2: Egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk, országos csapadékra továbbra sem kell számítani, egy-egy futó zápor kialakulhat, sokfelé megélénkül majd a szél, a hőmérséklet napközben a térségben 26 és 32 fok között alakul. Holnap fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. A hőmérséklet éjszaka 10 és 19, míg napközben 27 és 33 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
4: Hölgyeim és uraim, egyen!

0: 7 óra után vagyunk 11 perc, aztán hogy adják a vitamin papírt?
1: Aztán mennyi van, aztán a sweet chili
0: sauce, aztán hogy van a sweet chili sauce? Á, mindenségét neki, kemény dolgok. Ezek itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatóink, 7 óra után 11 perccel, zene nélkül már ráfordulva a csütörtökre.
2: Jaj, ne is mondd.
0: Elpattant ez a hét.
3: Vége van már a hétnek.
0: Vége van már, lassan, tényleg ott vagyunk, hogy... Vége a hétnek. Nagyon nagy baleset a Soroksári úton, pálya az ár, illetve nem ott nincs pálya, útzár, minden hatóság a helyszínen, 3 tűzoltó, 2 sáv lezárva, óriási dugó van. Ez a Soroksári úton az Opel Dunánál, ráadásul most már friss a dolog, teljes útzár, akit út kerüljön, a szembe sávba ment át egy autó. 2x2 sávos út, szembe sáv 70-re lehet menni. Az nem nézhetett ki jól. Úgyhogy arra óvatosan. Jó. Mi van? Még más nincsen? Egyelőre ezek a közlekedési hírek. És ugye mi a tegnapi hírünket folytatjuk, mert szeretünk még azért így tovább menni egy-két dologba, és ígértük, aki hallgatott bennünket tegnap, aki nem, annak majd most újra elmondjuk, hogy miről is volt szó, hogy felgöngyölítjük ezt a gyömrői konyhásnéni ügyet, mert hát nagyon szeretjük idézőesen a dolgot. Ipari mennyiségben vitték el a gyömrői konyhásnénik ugye a gyerekektől az ételt, és nem ezt szeretjük benne nyilván, mert a gyerek

0: plános karja volt. Pakolni. Na most itt ugye nem arról volt szó, hogy hazavitték a maradékot, ahogy tegnap is megbeszéltük, hanem arról volt szó, hogy igazából éhező kis sipítozó gyerekek maradtak a menza után, mert hogy a nénik mindent begyűjtöttek magunknak, mondom az adagot. 6 kiló sonka felvágottból, csak egy nap, amikor lebuktak, 3,5 kilót loptak el, 2,5 kilót adtak oda a gyerekeknek. A 6 kiló margarin felét, ez csak egy napi szállítmány volt, 3 kilót szétosztottak maguknak, 3 kilót adtak a gyerekeknek. Elloptak közel 3 kiló zöld paprikát, 5 kiló őszi barackot, nagy csomag leves, gyöngyöt tulajdonítottak el, tésztát. A 6 kiló reszelt sajtból 5,1 kilót loptak el, és mindössze 0,9 kilót osztottak ki a gyerekeknek.
1: De ezt hogy számolták ki amúgy, hogy ki nem mennyi jár?
0: Hát gondolom a napi adag meg volt 6 kiló, ezt kellett volna elosztani aznapra, mit tudom, 200 gyerek között. Ők leszedtek belőle 5-öt, azt szétdobták 4-5 felé, és 1 kilót meg finoman reszeltek. Csak amikor mondta a kis Pistike, kaphattok még egy kis sajtot? Pofádat
2: befogott.
1: Vidd hátra, Margit, vidd hátra.
0: Margit, vidd hátra, 60-as bicepszed, de verjél
2: neki. Látod, hogy nekünk se jut.
0: Igen, pofádat befogott, Pistike, leülsz, aztán csöndbe vagy. A gyerekek kicsit sipítoztak, kornadoztak, aztán éhesen hazamentek. Na most ez csak egy napi adag, tehát hogy ők nem ennyit vittek el, hanem ugye hát ez akár hónapok óta, vagy akár az egész előző évben ez végig zajlott, tehát a négy néni az valószínűleg valahol Gyömrőn üzemeltetett egy látványkonyhát. És valószínűleg írdatlanul eladták, vagy feldolgozták, vagy megették, de tényleg ipari mennyiség. És hát itt jön a csavar, mert hogy a Polgi buktatta le őket. Na várjál! Mi hazánkos a Polgi, csak szólok. De ez most az ügy szempontjából.
1: Hogyan kezeljük a helyzetet? Mit szeretné, hogy ez az információ hogyan...
0: Most már konyhás nénikre is lecsapnak. Hát azért...
2: Lakásfoglalók. Az, hogy autótól vagyok konyhás nénik.
1: Kérjük, hagyd el a konyhát.
0: Most. A Polgi először csak megfigyelt. Ugye? Tegnap már megállapítottuk, hogy egy régi Népszabadságot két helyen kiégetett, üldögélt egy padon az iskola előtt, figyelt. Álcázta magát.
2: Aztán beöltözött iskolásnak, és bekeveredett a menzára.
0: Beleredkezett a menzára, lelagasztotta a fél szemüvegét, levágta az álbajuszát, és azt mondta, kérek még trapista sajtot. Őt is hátraküldték, ekkor a Polgi gyanút fogott, lecsapott a konyhai alkalmazottakra, és egyedül leszámolt a konyhás néni bandával. Szenzációs a történet.
1: De arra lenni kíváncsi, hogy például volt-e együttműködés a konyhás nénikben, vagy pedig eleinte még ellenálltak, tagadtak. A fiacska. A nénéd lehetnék.
0: Na. Igen, na ne szórakozzál, hát, mert én vagyok a polgármester.
2: Tudod, amikor iskolába jártál, te is ezt tetted.
1: Igen.
0: Kinyitatta velük a hűtőszekrényt, benézett a szatyukra, és ott lapult a zsákmány. Ott lapult a több kilónyi élelmiszer.
1: Kibeleztek, azt láttam, hogy
0: kocsi csomagtartóba, hűtőszekrénybe, mindenhova pakoltak.
1: Nem higiénikus amúgy sajtot izébe rakni hűtés nélkül. Meg.
0: Figyelj, de a kártyadoros tésztába, dobozba elrejtett tészta, annyira magyar. Annyira magyar. Nem?
2: Még a pürkölt szaftot várod a tetején.
0: Anyád is így csomagolta a maradékot gyerekkorodban, vagy felnőtt korodban meglátogattad. Ott volt egy ékrémes doboz, bele a hétvégi kaja, ami megmaradt, aztán vitted haza, és megmelegített magadnak. Tehát tökéletes a történet. És ugye ígértük, hogy felhívjuk a Polgit, csak hogy mesélj el nekünk, hogy kapta ő el a konyhás néniket. Nyilván az úgy komoly, meg a gyerekek, hát szegények azért úgy nem ettek olyan nagyon sokat, de persze nem éheztek. De megkérdezzük a hős Polgit, hogy mi történt itt.
1: Nagyon jó tanácsokat kapunk, ahogy közben a különböző kommentelőktől, hogy lehetett volna azt csinálni, hogy a konyhás néniket előtt és utána is mérlegelik.
0: Igen, az egy jó dolog lett volna. De hogy itt tényleg ipari mennyiségű kaját vittek el. És ugye senki nem tudja, most azt találgatják, hogy valójában mennyi ideje csinálhatták ezt a nénik, mert ez nagyon szervezetnek tűnik. Na, mindjárt megkérdezzük a polgármester, Kisber Szabolcs itt van velünk. Hello Szabolcs, jó reggel!
1: Hello Csáva. Szabolcs!
3: Sziasztok, jó reggelt!
0: Jó reggelt! Gyömrő polgármestereként vagy itt, ugye jól mondom? Te vagy a Polgi.
3: Így van, igen. Így van.
1: És menzás akcióhős.
0: És egy menzás akciós, így van. Lecsaptál a gyömrői konyhás nénikre.
1: Nincs kegyelem.
3: Hát kénytelen voltam, miután volt olyan információ, hogy ezt már hosszú hónapok vagy évek óta csinálják, úgyhogy ennek gátat kellett szabni.
2: Te egy szülő jelentett, vagy valami belső besugó volt?
0: Esetleg egy gyerek elájult az éhezéstől, mert nem bírta tovább, hogy nem bír sok kaját.
3: Nem, egyébként tehát, ugye nincs olyan menza, amire nincs panasz, tehát nyilván mindig volt panasz arra, hogy vagy kevés az étel, vagy rossz a minősége, de ebben az iskolában ebben kifejezetten sok panasz volt, és hát nyilván volt forrásom, de hát őt védve, őt nem adhatom ki, nyilván
1: van
3: a rendőrség majd ki fogja őt is hallgatni.
1: Nekünk az volt a tippünk, hogy te voltál,
3: nincs
1: ki
3: beépített emberem. Nem, bár a legkisebb lányom oda jár, de nem volt beépítve, ő nem is tudott az egészről. De nem volt szükség beépített emberre, mert már megvoltak azok az információk. Egyébként a tavalyi tanév végén már tudtam, hogy kereskedelmi mennyiségbe lopnak. Csak egy-két példa, már amit itt felsoroltatok, ez csak a

0: fogásnapja, de például joghurtból ilyen 100-120 dobozzal vittek el alkalmanként, kartonszámra az ivólét, mindent a túrós tésztáról leszették a túrót, tehát hogy ez üzemszerűen és kereskedelmi mennyiségben sikerült durrantaniuk.
1: Azt a mindenségnek.
2: Tudod, mit kezdtek a szajréval amúgy?
3: Hát terítettek, vagy saját felhasználás volt?
1: Éttermet nyitottak, igen, gyömbről. Mi lett ennyi étellel?
0: Nem. Nincs éttermük. Egyébként mind a négy hölgy gyömbrői. Nincsen éttermük. Én azt gyanítom, hogy ezt eladhatták ismerősök közt, mert ez olyan mennyiség. Hát ugye ez első nap, tehát azt gondolom, hogy szeptember 1-én buktak le, hagyhattam volna még napokig egyébként őket, mert nyilván minden nap ennyit vittek haza, vagy nagyobb mennyiséget, mert azt teszem hozzá, hogy szeptember 1-én csak a iskolások körülbelül fele kért étkezés, tehát alapesetben 10-11 kiló sajtot szállított volna ki a beszállító, és ugye az ételeknek, ha kiszámoljátok, hogy majdnem 85%-át lopták el.
1: Azt a mindenségét neki. Hogy zajlott a rajtaütés? Álcázva mentél be, behatoltál az iskolába.
2: Zsurkifi volt nálad?
1: Igen, toltál egy kicsit magad előtt, hogy ne legyél feltűnő.
0: Nem hatoltam be az iskolába, meg névszabadság sem volt, az kicsit feltűnő lett volna.
1: Két lukkal az elején.
0: Ott ültem a parkolóban egyébként több mint másfél órát, majd megpusztultam, annyira meleg volt. Másfél órát ültem a parkolóba, figyeltem a tevékenységüket, és utána, amikor látom, hogy kezdik kipakolni a szajrét a kocsikba, akkor hát oda mentem, és megkértem őket. A videón hallható, hogy az ki nem annyira finoman, de kellő határozottsága, hogy akkor mutassák már meg, hogy mert mindenkinél feltűnően sok és nagy szatyor volt, hogy mit rejtenek ezek, és nem is tagadták egyébként, tehát ők szerintem ott azért rájöttek, hogy itt vége a dalnak. A másodiknál, amikor kértem, hogy akkor azt is mutassa, megmondta, hogy mindenkinél azonos van, szét van mérve az áru.
1: Tehát azonos, ami az 5 kilót rapista sajtot, az korrekt.
2: De hogy ezek azt akarod, igazságosak voltak.
1: Igen, nagyon igazságos rosszották el.
0: És ami még durva egyébként, hogy ugye egy órával korábban mentek haza, mint a munkaidejük lejárt volna, de szerintem az utolsó egy órát méricskéléssel töltötték, mert ugye mondom, gramra pontosan szét volt mérve sajt, sonka, paprika, őszi barack, minden. Mondjuk levesgyöngyöt csak egy valaki nyerte meg, tehát ő volt a...
1: Hányan voltak a csapatban? Hány konyhás néni volt benne, azt tudjuk?
0: Hát az összes konyhás, mind a négy konyhás benne volt sajnos.
1: Mindenki benne volt.
0: Ott a teljes személyzetet el kellett küldenem, így van.
2: Ők voltak a lakonyhár osztrák.
1: Igen, nagyon veszélyesek.
3: Igen. Akkor most szegény gyömrői gyerekek nem kapnak enni?
1: Most a tanárok állnak betállalni addig.
0: Nem, még aznap szereztünk négy helyettesítőt, úgyhogy meg tudtuk oldani szerencsére. Úgyhogy remélem, hogy zavartalan, most már a kolléganőmmel épp most fogok beszélni, remélem, hogy zavartalan a konyha. Tegnap rendben volt, tehát minden gyerek megkapta a uzsonnát 10 órait, meg az ebédet is,
1: úgyhogy működik. Így néz ki egy sajtos szendvics.
3: Két szelet parizer.
2: Talán egy szelet hús van a tányéromon.
0: Egyébként azt mondták a gyerekek tegnap, hogy soha nem volt ilyen étel. Tehát ez a négyet. Ez tíz éve dolgozik együtt.
1: Akkor egy komplett generáció elballagott, úgyhogy éhezett a menza után, mert ők mindent elvittek. Tehát ezt lehet, hogy ők 10 éve csinálják.
0: Lehet, ezt majd a rendőrség kideríti, mert nyomoznak, úgyhogy.
1: Na de hol vannak a felső vezetők? Hol vannak az iskolai vezetők?
2: Hol van a fasírt,
1: igen. Hát, azért ezt nem egy tölkinak kell jó esetben felderíteni, hanem azért ez feltűnik az iskolának, az iskolavezetőknek, szólnak, szóvá teszik, intézkedik, hogy én nem akarom őket bemártani, de azért erről hogy nem tudtak, és te tudtál? Hát ezt nem is értem.
0: Ugye a melegítőkonyhák, meg tálalókonyhák, ezek önkormányzati tulajdonban vannak, azért önkormányzati alkalmazottak a konyhások is. Az iskolának igazából nincs beleszólása. Ezt az önkormányzatnak kellett volna a korábbi városvezetésnek ellenőrizni. Erre volt is korábban egy referens, aki állítólag hetente kétszer ellenőrizte őket. Nem tudom, hogy. Szerintem sehogy.
1: Hát mert lefizették 10 karton ivólével.
0: Hát, én ezt nem mondhatom ki, ti mondhatjátok, de igen.
1: Visszaosztottak a nénik 6 kiló parizet, meg 40 kiló trapista sajtot, és elhallgattad.
2: Olyan magas volt a cukruk, hogy nem láttak tőle. Itt nem történt semmi.
1: 150 ivólevet benyakalt, azt mondta, hogy nem bírok ellenőrizni, tönkre tesznek. Hát, nagyon kemény, és akkor tulajdonképpen hát neked kellett intézkedni, ugye, magától az önkormányzattól lebuktatni őket. Azért ez döbbenet, hogy a suli nem tehet semmit. Szóval, hogy azért ez is egészen elképesztő.
0: Az iskola jelezni tud a fenntartó felé, aki az önkormányzat. Ők ezt megtették, többször is, évek óta nem volt semmi. Hát most is jött jelzés, és most... Hát én a végére jártam, mondjuk úgy.
2: De engem az is érdekel, hogy van ez a négy fős mafia csoport, hogy ugye akiket most elkaptatok, hogy itt ez milyen szervezet volt, hogy egyenrangúak voltak a tagok, vagy volt egy vezetője ennek? Volt, ki volt, aki
0: darálta? Nem, volt vezető. Jó láthatóan volt vezető.
1: Az legidősebb. Marika, 60-as biceps, 60-as életkor.
3: Aranyhajháló. A sajtajtőn volt.
1: Kicsit ott több volt a Csalamádi meg az Ivóli, amit találtatok a csomagtartóba. De már jönnek az SMS-ek, Karcsika vagyok az iskolából, már híztam fél kilót, köszönöm, Polgi, szeretünk. Látom, hát már hálálkodnak.
2: Többen aggódnak, hogy most Gyömrőn több lesz az elhízott gyerek. Csak megjött az étvágy.
1: Igen, nagyon éhesek ezek a gyerekek, igen. Mi lesz a bünti? Nyilván nem tudod, csak érezem, hogy azért ez rendszer szerint, ez pénzben is nagyon sok, tehát azért ezt kiszámoljuk. Ha csak az egy napi adagot, amit elolvastunk, horror, de hát ez évek óta megy, azért ez komoly gazdasági Milyos? Kár.
0: Hát én így van, én azt gondolom, hogy ezt a rendőrség tudja bizonyítani, hogy ez üzletszerűen folytatólagosan követték el akár évek óta, és talál olyan embereket, akik mondjuk ezt elmondják a rendőrségnek, hogy esetleg korábban velük dolgoztak, és hogy ez rendszer szintű volt, ez több milliós kár, és ugye akkor onnantól kezdve már nem szabálysértés, mint ami indult ellenük eredetileg, mert ugye 50 ezer alatt loptak azon a napon, amikor lebuktak, hanem akkor bűncselekmény, és hát azért az már azért komolyabb, akár börtönévekkel mérhető tétel. Tehát én pont tegnap ezért összehívtam az összes konyhai dolgozónkat, és elmondtam, hogy ez innentől kezdve nem játék, és egyébként minden konyhát be fogok kameráztatni, és ugyanilyen szúrópróbaszerű, megfigyelős ellenőrzések, ami nagyon vicces, tegnap elmentem az egyik iskolához, teljesen másért, 3 percben hívott az igazgató, hogy ma náluk razziázok-e. Mondtam, hogy nem.
2: Konyhásnék már szaladtak ki fel az
3: étületben. Zöldet kékre. Nem viszünk semmit, polgárt.
1: 6 doboz kártedorral
2: a zsebükből. A parizet otthonról hoztam.
1: A trappista sajt a sajátok. De egyébként ez egy rendszerszerű dolog, szóval ne legyünk azért naivak, hogy nem ők csinálják ezt. Ezt már mi gyerekkorunkban is tudtuk, csak hogy ott a maradékot vitték el, de azért a konyháról, amilyen mennyiségű étel kerülhet el számos iskolából, közintézményből, ez nem egy, új keletű dolog. Tehát azért ez sajnos sok helyen. Reméljük, ez az ügy egy kicsit azért úgy rávilágít arra, hogy nem tehetnek meg bármit, mert hogy ez nem egy egyszeri eset, ez hát egész biztos.
0: Én nagyon bízom benne, egyébként több száz üzenetet kaptam különböző településektől, Doroktól kezdve Érd meg, nem is tudom fejből, de rengeteg településre, hogy menjek hozzájuk is leleplezni. Mindenkinek igyekeztem, bocsánat, de én egy gyömrői polgármester vagyok, nem szuper, meg nem hatóság, ezt a helyi hivatalnak, vagy a hatóságnak kell rendezni.
1: Igen. Most már folytatni kell. Igen, irány dorog.
2: Igen. És amúgy azt tudom kérdezni, hogy ez a nyomkövetős módszer, ugye nagyon híresek vagytok erre, ugye rollerek, meg minden, hogy ez a sóskaszószal működik-e, hogy lehet-e úgy elhelyezni, hogy ez egy nagyobb bűhálózatot is felderítsen?
0: Még nem próbáltuk, de lehet, hogy a badállákat be fogom GPS nyomon követőzni, hogy nyomon tudjuk követni, mert egyébként badállát is loptak korábban.
2: Mi ez a badállá?
0: Amiben szállítják. Hát amiben szállítják, szállítják az ételt. Ez a fémedény, az ilyen 60-70 ezer forint, tehát azt is loptak korábban. Tehát ebben is volt gond. Minden, de lehet, hogy benyom követőzzük.
1: Nagyon kemény.
2: Nagyon kemény.
1: Na jól van, az új neved menzavadász, itt már elneveztek. Oké, Szabocs, nagyon köszi, tök merő a dolog. Már tegnap foglalkoztunk az ügyet, csak akartunk még veled is beszélni, hogy zajlott maga a lebuktatás.
0: Tudom.
1: De ez tökre megérdemli.
3: Nem akartak lekenyerezni valamivel? Kenőpénzért, kenőmájat?
1: Igen, nem mondtak semmit a kocsinál.
0: Egyébként az volt a meglepő, hogy nem, és ilyen tök természetesnek vették, hogy ők loptak. Tehát, hogy semmilyen megbánás nem volt, és a mennyiség mellett, mert azért ennyire nem számítottam én is, hogy ennyit elloptak, vagy el akartak lopni. Nekem a másik megdöbbentő dolog az volt, hogy egy szikra megbánást nem tanúsítottak egyáltalán.
2: Ez nem
0: tehát,
2: azért van?
0: Szerintük ez nekik jár.
2: Ja. Igen, ezt akartam mondani, hogy ugye ők összekeverték a maradékot azzal, amit ők gondolnak. Tehát, hogy
3: hogy béren kívüli juttatás.
1: Igen, nyilván nem keresnek jól, de ez nem mentség. Nem mentség, nyilván nem jó fizetésük, értjük. Ha maradékot elviszi, szerintem még azzal sincs baj, de ez így ebben a formában azért durván pofátlan. Szóval ez nagyon kemény. Szabolcs, nagyon köszi, jó munkát akkor neked.
2: Várjuk, hogy tervezem még akciókat a jövőben? Igen, bármilyen jelek? Mindenre vevők vagyunk.
0: Úgyhogy még jó, jelentkezem, okay. Hogyha van olyan.
1: Köszi Szabolcs, köszi a munkát, ciao.
0: Köszönöm szépen.
1: Ciao.
3: A menza visszaszerzési hivatal élére, igen, ezt igen. Az embert.
2: Én nagyon szeretem ezt az attitűdöt. Nem? Ez nagyon király.
1: De jó, jó, meg jó arc. És hát tényleg, ez milyen durva, hogy az iskola nem tud mit csinálni. Jelzi az önkormányzatnak, ugye? Tehát, hogy milyen bürokratikus az egész. Hogy nyilván a szülők jelezték az iskola felé, az iskola jelzi az önkormányzat felé, az önkormányzatnak azt mondja, hát igen, értjük, nem nagyon tudunk mit csinálni.
3: Az egy fontos tételmondat volt, amit mondott a Polgi, hogy ugye a menzával mindig baj van.
2: Igen.
3: Ugye? És ezzel tudsz takarózni.
2: Igen.
3: Tehát nem nagyon
2: mert
3: kevés
2: lehet relativizálni a problémát.
1: Igen. Hogy tudjuk, kevés. Hogy kevés, nem finom,
3: hát
1: nem szereti.
3: Hát tudjátok, hát a menza mindig rossz. Igen. És akkor ezzel be is fettél mindent.
2: De nem lehet, nyomozzuk meg, hogy miután lehetne még nyomozni. Mik azok a dolgok, amik nem tűnnek fel nekünk, de a nagy visszaéléseknek a meleg ágya, ami után körbe lehetne ott szumatolni.
1: Ami nem a nagy közhelyes nagy lopások, hanem például ilyen. Ami tudod, hogy létezik, itt van kis hazánkban, csinálják, de hogy igazából senki nem törődik vele. A menza ennek meleg ágya. Tényleg, tehát az abszolút.
3: Hogy például a tornatanárok nyújják a izét a foci szertárból. Labdák a szertárból.
2: Vagy... Hazahagyják a pedagógusok a krétát, erre gondolsz?
1: Igen. Nagyon kemény. Nyilván itt írja valaki belsős info az egészségügyben, valószínűleg ugyanez megy azért, hogy ott is minden, ami ott mozdítható.
2: Nem nagyon van mit, szerintem már.
1: Hát igen, ez jó kérdés, hogy ott mit lehet vinni. Na mindegy, Szabolcs jó fej volt, gyerekek.
3: Nagyon.
1: Erről még tegnap tartoztunk ezzel a hírrel. Jövünk mindjárt 7:30 pontosan, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
6: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
7: Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Anya, arra gondoltam, rendet
9: raksz a szobádban.
8: Hogy rendelni kellene már a Family Frosttól.
9: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
10: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint. Az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Az idő múlik, a ragyogás maradhat. Dermaklinika. Esztétikai kezelések, lézeres bőrfiatalítás, plasztikai sebészet. Dermaklinika.hu. Szépség szakértők kezekben.
14: Látod, mondtam, hogy hívjunk inkább költöztetőt. Legközelebb bízzuk a profikra, és hívjuk a Költöz Okosant. Profi csapat, bármit elszállítanak, és még jó áron is dolgoznak. Keress rá a Költöz Okosantra Facebookon, vagy interneten. Költöz Okosan te is!
15: Szeretnéd, hogy gyermeket könnyedén beszéljen idegen nyelveket? Helen Doron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás, minitől a tinikig. Angol és spanyol nyelvtudás, ami gyermekeddel együtt fejlődik. Jelentkezz a Facebookon. Helen Doron Kecskemét.
16: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
17: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
18: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 g-os Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
17: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan.
19: Mi a Michelin csillagos lecsó titka? Hogy a hozzávalóit nálunk szeded. Bágy zöldért. Savszegény paradicsomok, gurmé paprikák. Szedd magad. Kecskemét, Borbás utca 10.
2: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész család.
16: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
6: Roncsautóját akár 55 forint per kilogramm áron átvesszük.
7: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
1: Éhes vagy? Rendeld meg online! Kedvenc csirke vagy borjuk kebabodat közvetlenül tőlünk, kedvező báron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz! Kebabozz!
5: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkész.hu.
0: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong.
12: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
20: Üdv mindenkinek, aki éppen munkaközben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
12: Rádió 1 Gong. Gong. A munkaközben is csak igazi mai sláger megy.
0: Reklámot hallottak.
12: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
21: Megújult a kecskeméti piarista templom belső tere, az idősek és a mély szegénységben élők felzárkóztatására készül Bács-Kiskun. Tanévkezdéskor több lehet a beteg gyermek. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Befejeződött a kecskeméti piarista templom belső felújítása, amely 3 ütemben zajlott. Összesen mintegy 1200 négyzetméteren festették ki a szentélyt, a kórust és a templomhajót. Emellett korszerűsítették a világítást és az elektromos hálózatot is. A beruházást Kecskemét önkormányzata, a plébánia és a hívek adományai finanszírozták, írja a Vármegyei Lap. A megújult barokk templom hétköznap délelőttönként és a szentmisék között is látogatható. A következő nagy feladat az oltárok, szobrok és festmények restaurálása lesz, amelynek becsült költsége meghaladja az 1 milliárd forintot. Az idősek és a mély szegénységben élők helyzetének javítása állt a Bács-Kiskun vármegyei felzárkózási fórum munkacsoportjának kecskeméti ülésének központjában, írja a híres.hu. A szakemberek már a 2028 és 2034 közötti következő uniós fejlesztési időszakra készülve gyűjtik össze a helyi igényeket és a projekt ötleteket. Bács-Kiskunban mintegy 107.065 év feletti ember él, miközben több településen a szegénység és a szolgáltatások nehéz elérhetősége is komoly problémát jelent. A javaslatokat a készülő vármegyei esélyteremtő paktumba is beépítik, amely hosszabb távon segítheti a hátrányos helyzetűek felzárkózását. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napirend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
22: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen picikortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtből is legyen, illetve a tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor ezt utána dobjuk ki, mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
21: Az ország északkeleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, a frontális felhősáv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és komoly felhők mellett. A térségben bár erős lesz a szél, a hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul napközben. Holnap eleinte közép és magas szintű felhőzet borítja majd az ország nagy részét, mely napközben délnyugat felől vékonyodni, szakadozni kezd. A hőmérséklet éjjel 14 és 19, míg napközben 28 és 32 fok között alakul. Cool.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel. Ellötjük ez itt még egy ideig, de inkább levertük. 3:48 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk. Mindenkinek itt vagyunk, és várjál, ezt elmentem közben. Így van, nagyon jó. Azt nézem, hogy Soroksári út nagy baleset, többen elküldtétek, köszönjük szépen. Már újraélesztés is zajlik, tehát hogy nagyon durva a történet. Ez a 9. kerület, minden hatóság a helyszínen, teljes útzár van, az Opel Dunánál nagyon nagy baleset, úgyhogy a Soroksári út az ott most egy nagy gócpont, valaki átment a szembesávba, és nyilván egy szembejövő autóval frontálisan ütközött, úgyhogy ez egészen elképesztő. Azt kerüljétek, egyelőre más nincs, mindenhol nyugalom, békesség, vagy legalábbis mi nem kaptuk meg. Ha van valami, akkor 0-23-111-111 az SMS szám.
1: Na közben pedig, amíg ilyen fontos infók vannak, gyerekek, szeretnék szint vallani.
0: Na!
1: Az életem megváltozott tegnap óta.
0: Igen?
1: Igen, végre beismerem.
0: Egy napja nem ittál.
1: De hogy
0: leteszed a cigit.
1: Hülye vagy.
0: Századszorra lefogysz.
1: Mi van? Most egész jó vagyok. Most nem kell fogynom. Átalakítottam a zsírt izomzattá, és a többi. Nem?
0: Na!
1: Megtérek az Anya Szent Egyház keblébe.
0: Melyikbe?
1: Hát csak is a római katolikus. Hát én az vagyok, persze.
2: Egy klasszikus arc vagy?
1: Én egy klasszikus arc vagyok, neveltetés, ugye, családi háttér és a falu.
2: Igen, tehát, de lettem olyan fancy, görög katolikus.
1: Görög, az nem rossz egyébként, hogy kiugró katolikusként görög katolikusba átmegyek, de nem ez a lényeg benne, hanem hogy tegnap jelet kaptam.
0: Ne csinálj!
1: Jelet kaptam, gyerekek!
0: Oda szartak a ház mellé megint.
1: Nem, hát az már volt. Az alapján azért nem térsz meg.
0: Visszakaptad a szapodat.
1: Te az alapján nem leszek katolikus, hogy oda szarnak a házad mellé, az alapján egész más leszel.
0: Na.
1: Nem, hanem motoroztam a fővárosba, ugye tegnap volt egy ilyen jótékonysági motorozásunk a Pető Intézettel, jövünk át az Erzsébet hídon, és azon gondolkoztam, hogy mennyi tök jó fej ember van, hogy eljönnek, segítenek, és hogy így, tudod, amikor ez így önkéntelenül kiszaladt belőled, hogy köszönöm Istenem, hogy így ennek részes, hogy ez most olyan jó. De ezt nem hitből, nem meggyőződésből
0: igen,
1: mondom.
0: Igen, csak olyan hálát
1: hogy adtál. Hogy mondasz egy hálát,
0: és... Hátranéztél, és rájöttél, nincs az utasod mögötted.
1: Így van, és egy kamion állat.
2: És egy hűtőrácson vagyok.
0: Aki kihéves Pistike, hogy eltűnt innen mögülem.
1: Vendel, mert ő volt Vendel. Az utasom, Vendel kiválóan kapaszkodott, és ez pont abban a pillanatban történt, hogy nem tudom, hogy jöttetek-e már át az Erzsébet hídon Budáról Pestre, bal oldalon van egy nagy templom.
0: Igen, tudom, mit akarsz mondani.
1: Amire, és ebben a pillanatban láttam meg, hogy így hálát adtam az egészért, hogy gyönyörű idő van, egy csomó ember együtt segítenek, tök jót csinálnak, és ebbe a pillanatban meglátom, hogy a templomra ki van írva óriási betűkkel, hogy Jézus szeret téged.
2: Ez volt a jelet, Feri, a Molino?
1: Mi ez, ha nem jel? Mi ez, Eszter, tudom, hogy te tudsz ebbe velem jönni. Mi ez, ha nem
0: ez
1: jel?
0: Maga én is kaptam egy vatikáni üzenet.
1: Érted?
2: Hát, kaptam egy jelet ma Mambóbárnál. Még se a rút körül tekergek.
1: Oké, okay. Figyelj, hát égő csipkebokor nem volt, mert nincs csipkebokor az Erzsébet hídon. De jössz át, és egy ilyen átszellemült pillanatban
0: hálás látod. Tele van a szíved szeretet, és az, hogy Jézus szeret téged.
1: Jézus szeret téged. Hát mi ez más, ha nem jel?
0: De a szinkronicitás tényleg meglepő.
1: Hogy tehát pont abban akkor
2: pont
1: érünk
2: igen,
1: oda.
2: Hogy
1: pont, és pont igen. Engem is szeret. Ez a
2: templomom, ugye a legjobb marketinggel rendelkező templomom az egész országban, mert nagyon gyakran szokták cseregetni a molinóikat, nem tudom, hogy
0: igen,
2: szeretem. Vannak
0: igen,
2: ilyen szezonálisak, meg
0: igen, ilyenek, igen, igen.
2: És mindig vannak jó kis üzenetek. Plusz ugye éjjel-nappal a Krisztus, ugye az alapban van írva.
0: Éjjel-nappal a Krisztus.
2: Vagy nincs lazsálás.
0: Igen. Ugye ez, hogy lejössz az Erzsébetről a Pestről, de ez a bal oldalon álló kéttornyos templom, egyébként nagyon szép épület, kicsit meglepő is ott a híd mellett, és ott volt az üzenet, hogy Jézus szeret téged.
1: Jézus, és én nem nagyon szoktam így erre jönni, mert ugye motorral át tudsz menni a Lánchídon, tehát ha jövök...
0: Igen, sokkal szebb.
1: Sokkal szebb, sokkal igen. Egyszerűbb, tehát nem szoktam erre jönni, nem is láttam a Jézus szeret téged feliratot, és érted?
2: Itt van Spirituális Ferenc.
1: Hát de most mondd meg, hogy erre nem ül, nem,
2: de,
1: nem
2: de
1: mész
2: abszolút,
1: vele.
2: Abszolút, én azt szeretném, hogy ennek az legyen a folyamány ennek az egésznek, mert tényleg nagyon jók a molinóik, hogy nem veszünk nekik egy ilyen lett táblát, hogy, tudják, ilyen, hát, hogy dinamikusabban tényleg. Tudjanak hirdetni.
1: Csak átírják.
2: Igen, szóval óriási lenne.
1: De azért nem jó a lett tábla, mert az úgy leesik a izéről, érted? Tehát, hogy az túl modern. Ebbe pont az van, hogy képzeld el, ahogy a sekrestyések, a pap ezt csinálgatják, ezt a molinót fölteszik, tehát ez sokkal szebb sztori. nem arra megyünk a meleg fontolon.
2: Most elfutott az egyre, hogy viszont nem így csinálgatni, de... Na, igen, a lényeg,
0: kérdezik, hogy Jézus Elipszilonnál volt?
1: Mert akkor az nem igazi
0: kell, nem kell mindent elhinni azért, ha Elipszilonnál, Jézus szereti ilyen Elipszilonnál, azért akkor...
1: Nem, de na most nektek nem volt soha ilyen, hogy valami elkapott, megérintett, érted, és elvitt valamilyen irányban?
2: Nekem volt ilyen, de sosem nem egy direkt üzenetet kaptam, tehát nem írták el egy puszi Jézus. nem volt
1: a puszi itt sem.
0: Na, de mi lehet az üzenete, érted? Tehát, hogy pont arra gondol, pont nagyon áhított pillanatban van, nagyon hálás, motorozik át, és erre meglátja ezt az üzenetet, érted? Hát valamilyen üzenetértéke akkor ennek van.
1: Hogy ez a gondolat, mentünk mit én 45 percet a városban mindenhol. Ez bárhol eszembe juthatott volna, mondjuk, érted?
2: Melyik jöttek gondolni Jézus egy tízes kellem?
1: 11.
0: De várjál! Nem Jézusra gondolt, hanem a hálára, meg a szeretetre.
1: Igen, igen,
2: és ezért Jézus becsekkolt.
0: És Jézus felszólította, hogy térj meg hozzá, igen, most már végre, te ateista állat.
1: Érted, tehát... ez a Várkert bazár előtt is eszembe juthatott volna.
2: És milyen lesz amúgy a Várkert?
0: Milyen drága volt, és mind mi fizettük.
1: Igen, hogy úristen, de köszönöm, és akkor jobbra nézünk.
0: Úristen, ebben mi is benne vagyunk. Ez a mi pénzünk is.
1: Érted, egy tehát nem bárhol jutott eszembe, hanem pont az Erzsébet hídon, ahogy kanyarodtunk föl, csodálatosan sütött a nap, mondom még egyszer, hogy tényleg összeállt minden, ott jutott eszembe, ránézek, és ott a felirat. Mi ez?
0: Meli kérdezi, hogy alatta kis betűvel nem volt az, hogy nem téged feri. Nem láttad a kis betűt alatt, nem mondtad, hogy...
2: De hogy reagáltál, megfordul, és mondtad Vendelnek, hogy ezt nekem üzenték.
1: Ezt nekem, vagy jött. Neked, Vendel. Igen. Ez kettőnknek
2: én,
1: szól.
2: Vendel, én téged szeretlek, Jézus meg engem.
1: Ezt szeretem volna mondani? El van osztva igen, minden.
0: Na jó, és ha valós üzenetként fogjuk fel, na? És egy pillanatra elhiszünk, hogy öreg ateista barátunknak igaza van, és esetleg Jézus tényleg megszólította, el kell kezdeni, nem templomba járni, de valahogy felvenni a kapcsolatot. A hittel Jézussal, a Bibliával, önmagával, nem tudom. Valami lehet, hogy ennek aztán egy mélyebb üzenete van,
2: plusz,
0: tényleg.
2: Plusz, ugye fontos kérdés, hogy...
0: Igen, de figyeld, a sátán már gonoszkodik. Igen, már látom az arcom.
2: Hogy ez már a kicsekkolás előtti...
1: Nem az volt, nem az volt, hogy Jézus szeret téged, és mindjárt magához vesz.
0: Igen, mindjárt jövök érted.
2: See you soon.
0: See you soon, haver.
1: Jövök
0: érted. Ilyet, amíg lehet, mert már nincs sok...
2: Nem, hogy ez, igen, igen, de hogy azt tudom kérdezni, hogy tehát az eddigi éveidet úgy töltöttél, hogy nem gondoltál Jézusra, ami szerintem...
1: De gondoltam,
2: ugye,
1: a hála mindig bennem
2: értem,
1: volt.
2: Értem, értem. Hogy miben változott meg az életed tegnap óta?
1: Még gyakorlom, még keresem az utamat magam is, de a megszólítás itt,
2: de
1: ez a
2: lényeg. De előkotoltad a...
1: Persze az apró betűs bibliát.
2: Igen, igen, igen, igen. Legalább a képesek kezdjed, hogy akkor...
1: A papírzsebkendő helyett az volt az éjjeli szekrényen.
0: Lehet egy hívás egy zarándok útra. Lehet, hogy lesz egy vágyat, hogy ellátogassál Jeruzsálembe, érted?
2: Nagyon szeretek zarándokolni. Benne vagyok.
0: Hát a Ferencvárosban lakni önmagában egy zarándok út szerintem. Tehát te minden nap zarándok.
1: De a zarándoklat az nem az, hogy így csapatosan megyünk, megállunk kocsmákba, érted, jól érted. Tehát ott ez egyedül nem, a szenvedés.
2: De team zarándok, mehetünk. Hova, melyik irányba indul?
0: Zarándokon egyedül szoktunk elmérve a gondolataimban.
2: Nem igaz.
0: Nincsen együtt bandázva a Facebook közösségekkel zarándokolunk.
2: Hát Mária Pócson nem így gondolnak a zarándoklatra. Elmondanám, hogy alapból csoportos piknikekkel ellátott program.
1: Na jó, de ott nagy átélés van. Szent énekek éneklése. Tudsz te szent éneket énekelni?
2: Mindent tudok.
1: Akarok.
2: Mindent tudok, sőt, még ha kell, akkor viszek magammal a tangóharmonikát is.
0: Igen. Azt mondják, hogy Feri, óvatosan az adathalász üzenetekkel. Igen. Nem lehet, hogy béka intézte, mert így szeretne templomi esküvőn. Ez is megtörtént.
2: Ez nem egy jó lépés, ezt szerintem, hogy először is ugye, hát ugye meg kell pecsételni.
0: Azért, aki ki van írva 5 éve, egyszer az öreg kielutta magát, az oda bírt nézni.
1: Nem szoktam arra menni. Hát.
0: Jó, de a pillanat egyébként tényleg nagyon mennyei. Hogy gondolkozol, motorozol, hálás vagy, ott ül a kis minisztráns fiú mögötted.
1: Nem, nekem eljött bele szegény... Vendel,
2: sajnosan hallgatunk, meg nem jön át, de itt most mindenki kapaszkodik a pultba, hogy rendesen bemaradjon. Csak mondom, hogy itt most mindenki kapaszkodik.
0: Érted, ott ül Vendel mögötted, de ránéz és megkapod, hogy Jézus szeret téged. Hát ezzel kezdened kell valamit.
1: Át van itatva szeretettel.
2: Ez egy figyelmeztetés volt, Feri. Jézus szeret téged.
1: Legyél már jó egy kicsit.
2: Hát de jó vagyok, hát ezt mondom, hogy ha volt sötét gondot, az azon.
0: Igen. Annyi, hogy amikor eljut egy Ignis, legalább tudod, hova kerülsz. Másik hallgató. Nem, most figyeld a jeleket a következő egy hétben.
1: Jó,
0: van-e újabb hívás? Hol nyílik ki a könyv? Meglátsz-e valami árnyékot a falon? Hát mit tudom én?
2: A Biblia, milyen könyv?
0: Milyen könyv? Hát ja, a Biblia, a ott van az éli szekrényeden. Hol nyílik ki? Ó, szövetség, új szövetség, érted? Mi történik?
2: Tényleg, hogy melyiket szereted jobban? Kedvenc kánon?
0: De most az is lehet,
2: jó,
0: hogy
2: dolgozni fogunk a körülbelül.
0: De okay. Az is jelen lehet, most akkor mondok egy példát, hogy meglátsz egy utat. Megnyílik egy utazási iroda. És lehet, hogy először megnyílik.
2: A Laudé Tour.
0: Laudé Tour. Megnyílik a Laudé Tour. És hív Izrael.
1: Földi barangolás.
0: Igen. Így is kaphatsz jelet. Így is kaphatsz jelet. Hív a Szentföld, érted? És akkor elmész. Vagy azt mondta, hogy akkor mit tudom, egy jeruzsálemi körutazás. És akkor megnézed. Jeruzsálemi, Tel Avivot, elmész. Kicsit ott még jobban megérint. Végigmész a Via Dolorosán, érted? Megnézed a különböző stációkat. És azt mondod, hogy igen, ez volt az üzenet. Ide kellett jönnöm.
2: De miért nem zarándokolhatunk együtt? Ezt nem értem.
1: Mert nem akarok vele.
2: Az
1: egy egyedüli dolog.
2: Ez egy hülyeség. El kell sétálnunk Rómába.
0: Gyalog.
1: Hát a sétál általában.
0: Én nagyon szívesen végignézem, hogy sétáltok Rómába.
2: Na, tehát, hogy nagyon sokan megcsinálják. Hát figyelj, a bentések rendszeresen elsétálnak Rómába.
0: Én szerintem a Bakcsomópontnál már nagyon morzos lennék. De lehet, hogy egy gyorsforgalmi már lehet, hogy kicsit kezdeném feladni.
2: Összedörzsödött a combom szerint a vízeforduló.
0: Kettő darab vízholyag van a lábamon, felígy kussolja, lehet még csak a...
2: Ez Jézus, nem ezt akarnál.
1: Lehet, hogy érted, egy ilyen nagy gyógyító leszek?
2: Szerintem már most is olyan, Feri. Te vagy a füstje
1: gyógyító. Érted, hogy valamit megbizsergetett bennem most az úr?
2: Vagy egy nagy gyógyós lesz.
0: Én hiszek, én ezt átélem.
1: Ki fog állni a blahán? Jézus szeret téged. Ne arra, van egy cigit?
2: Kicsit olyan, mint az úristen kukasz menny.hu volt amúgy, nem? Hogy igen, szóval hogy értem. És, na jó, de én ezt
0: érem. Elmondod nekem egy gyermekem, őt most a sátán küldte, hogy lebeszéljen az a jó útról.
1: Egyik vállam, másik vállam.
0: Így van, én ülök a bal válladon, vagy a jobb válladon.
2: Nem tudom, a jobban. Kicsit csapat lett a másik vállad.
0: Dolgozunk a gerincfertiléseden. Eszter felült a jobb válladra. Én majd egyensúlyozok Zsüllel a bal válladon. Figyeld a jeleket.
2: Amúgy szerintem Zsüll sokkal gonoszabb, mint te vagy, csak nem tudjuk.
0: Szegény olyan csöndben van. Figyeld a jeleket, jó? A következő egy hétben figyelj mindent. Mi nyílik meg? Mire nézel rá először?
2: Hol viszket?
0: Mit olvasol először? Hol viszket? Igen. Mindent figyeljél, hogy van-e egyéb hívásod még. És akkor utána viszont el kell indulni. Neki kell menni.
2: Megnézted a napogatott hívásaidat azóta?
1: Hogy híve? Tényleg?
2: Szerintem tényleg el kell mennünk amúgy Rómába. Vatikán túr. De tényleg el kell mennünk, gyalogoljunk el. De kicsit motorozhatsz.
1: De nem sokat, de meddig Róma határáig legalább?
2: Majd ott már, amikor már Olaszba vagyunk.
1: Mennyi innen Róma 1005?
0: Nagyon hosszú séta. Nem érünk vissza hétfőre, csak szólok.
2: Hát
0: csak szólok, hogy nem jövünk vissza hétfőre, nekiállunk Rómába gyalog menni.
2: Meg lesz a napi 20 000 lépésed, azt tudja.
0: Az egy nagyon komoly zarándoklat lenne. Sokat elmélyednénk, magunkba lennénk, úgy megismernénk jobban önmagunkat. Az egy nagyon komoly zarándoklat
1: már
0: lenne.
1: Már a Budaörs táblánál Eszter az, hogy valahol álljunk meg húsgolyót ennél.
0: Igen, én már állnék a burgerbe, tudod, 2 darab vaperér azonnal, meg egy igen. Jó, én egy kicsit érzem ezt a sztorit.
1: Ugye?
0: Én
1: meg,
0: érzem.
1: Mondom, engem is elkapott.
2: De este például, amikor lefeküdtél, gondoltál erre, hogy...
1: Igen.
2: Az durva, az a durva.
1: Közvetlenül utána.
2: De van, te volt ilyen pillanat,
1: hogy... De nem érzem, azért hoztam be, mert ez átitatta az egészet, hogy így megfogott.
0: Szerintem ez egy szép pillanat. Szerintem ez egy szép pillanat. Hálás, motorozik és ránéz a felirat. Én ezt adom.
2: De például mi lesz akkor, hogyha...
1: Az ördög.
0: Tényleg mondom, az hogy ördög a sátán.
2: De miért vagyok az ördög? Most keresem neked a...
1: gonoszság
2: nem,
1: vagy.
2: Nem. Na, de jó, hát én is elmentem, mondom.
1: Ki leszel üzetve a paradicsomból?
2: Én is kaptam jelet a Mambó bárnál.
0: Gyere be!
2: Tulajdonképpen.
0: Pultosokat felveszünk. Táncosokat és pultosokat felveszünk.
2: Jól látom, délutáni munkavégzés.
0: Jövök sem! 4-től 6-ig kell táncolni egy asztalon.
2: Ja, egyszer amúgy felállt, hogy asztalra táncol, azt nem meséltem.
0: Hogy?
2: Csak hogyha már a nagy megvilágosodások, hogy nagyon jól éreztem magunkat egy barátnőmmel a buliba, és felállt az asztalra táncolni, én pedig egy olyanra, aminek középen volt a lába, tudod?
0: És bevarultál?
2: Nem, a földszínéről tűntünk az asztalra, de felfoghatatlan volt. Az olyan volt, mint amikor egy dimenziókaput talált.
0: Dimenziót vált, eltüntetek.
2: Mert középen van egy lába, tudom, hogy tartja a lábát.
0: Teljesen sansztala, hogy rajta maradjál.
2: Na, én azt nem így gondoltam.
0: Jó, hát van az az alkohol mennyiség, amikor az ember nem gondolja, hogy ebből mi lesz.
2: Stabil voltam. Na, de én örülök neki felül, hogy találkoztál végre Istennel. Én már nagyon régi cimborája vagyok, ugye? Már régi cimborája vagyok, hogy itt van az ideje, hogy becsatlakoz.
0: Csak mondom, hogy a zarándoklat alapvető magatartási szabályok.
1: Tessék,
0: csönd és béke.
1: Na, itt meghaltunk,
0: Eszter
1: itt a vége.
0: Közösségi fegyelem, itt kiszedtek engem is. Digitális mértékletesség.
1: Jó, Gyulát elvesztettük.
0: De itt de amúgy szerinted engem kaptak ki.
2: Akart, értek, az apostoloknak volt digitális mértékletessége például?
1: Hát szerintem igen.
2: Hát talán ott volt a tábla a kezükben.
1: Írta Fanny ilyen, hogy...
0: Egészség és józan életmód, Ferenc.
1: Én is kiestem, azt gondolom, hogy nem.
2: Az utolsóba fogsz, Ferenc. Ki az korhatárok.
0: Isten? Korhatárok, kiskorok általában csak szülői engedélye mehetnek. Elmondom, hogy mindenkire igaz egy. Tehát kinek a csönd és béke, kinek a digitális mértékletesség, kinek a korhatár és az egészséges józan életmód. Elmondom, hogy mind a hárman elvéreztünk az zarándoklat megismerésénél és lelki fizikai átélésénél, csak szólok.
2: Én ezt szeretném mesélni, hogy nagyon sok egyházi táborban vettem részt, sőt, egyházi iskolában is jártam, nem sokáig. És
0: azonnal kiraktak.
2: Nem volt húzamosabb ideig, de hogy én engem gyerekkoromban a táborok hiányában, hogy ilyen egyházi táborokba küldtek, és 9 éves koromban például itt szívtam először cigit, és
0: ugye ez is tudtuk az egyházról, hogy elejéig romlott.
2: Része volt is, illetve különböző alkoholos termékek is itt találkoztam először. Szóval, hogy ott azért van élet. Tehát ez nem, tehát ez az önmérséklet azért ez nagyon...
1: De ha igazi zarándoklat, ott nincs izé, nincs.
0: Ott semmi nincs. Ott semmi nincs.
2: A zarándoklatnak az adja meg a sava borsát, hogy estén nagyon elfáradsz. És akkor tudsz jobban kapcsolódni a lelki részéhez a dolgoknak, szerintem.
0: Igen.
2: A kaptatás.
0: Igen, hogy ott folyamatosan mész. Abszolút. Igen. Ja.
2: Meg amúgy, ez, de tulajdonképpen az El Caminóban is, hogy ez a jó, hogy ugye, hogy miközben gondolkozol, addig folyamatosan mész, és van egy ilyen élményed, hogy ugye dolgozott fel a dolgokat, amiket még nem tudtál, mert fizikailag csinálsz közben valamit, hogy haladsz az úton, haladsz az agyadban, haladsz a lelkedben, és amúgy azt szerintem működik.
1: Jó, akkor én is elindulok, mert az elmúlt 2 évet mellettem mire...
0: Ha az 900 kilométer, hát mész a Pireneusokon, ha nem mész, hát akkor csak 600 valamennyi. Ha Santiago de Compostela, még ha Finisterig elmész, ott el kell égetni a ruháidat, csak szólok.
2: És azért hívják komposztálónak.
1: És mesztelenül jövök haza.
0: Veszel valamit az ottani Zarából, vagy Tescóból, vagy Houndenbe, de elvileg a zarándokok Finisternél az Atlanti óceán, hogy elégetik a ruhájukat. Az a teljes lezárás a zarándoklatnak. Nem állnak meg Santiago de Compostelában, hanem elmennek az óceánig. Ott van az El Caminónak a vége.
2: Látom magam előtt, hogy elküzdöttem magam eddig a pontig minden.
0: És elégetted a ruháidat.
2: Elégetted a ruháidat, és majd rájössz, hogy csak...
0: van a háún, nem?
2: Csak ellesik árul a zarándok ruhá.
0: Nincs
2: XXL. És hazafelé pedig egy crop topban kell jönnöm azért, mert...
0: Ez hülye, elégettem a ruháimat, de mindent zárom vasárnapot. Mert spirituálisan
2: megvilágosodtam. Jó, Istenem.
0: Na jó, figyeld a jeleket.
1: Jó.
0: Ez a lényeg,
1: jó? Most azon gondolkodom, hogy a Jézus szeret téged végén nem kérdőjel volt.
0: Azt már nem láttad, mert a kis vendel szólt, hogy jobb kanyar, bácsi, jobb kanyar.
2: Ma Molinónak így, tudod, a széle így nem volt rögzítve, az így
0: megfújt a szél. Na, jövünk mindjárt 1 perc, a pontosan 8 óra. Ha van közlekedés, akkor küldjétek meg azt is, hogy mi a helyzet a Soroksári úton. Jó, várjuk az SMS-eket, itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 50-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a város. Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
4: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
5: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
6: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
7: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
8: Hát a 80-as maratonra.
7: 80 kilométer?
8: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
9: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
10: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
11: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
0: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
14: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint. 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban. 3 darab vásárlásakor darabonként csak 239 forint.
13: Részletek az auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan.
15: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
16: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
17: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autóüvegkft.hu.
18: Gluténmentes, tejmentes vagy cukormentes finomságokat keresel? Irány a BioKing Biobolt, ahol fagyasztott pékáruk, sütemények, vitaminok, teák, édességek és lisztek széles választéka vár. BioKing Biobolt. A Szilvási Áruházban, a Lidl bejárata mellett.
19: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
20: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
21: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
22: Iskolakezdési akció a JP Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, C-Lion 5 DMI vagy SEAL modelleket most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a JP Autónál Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
23: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten, a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
1: Akciós napok szombatig az Alföld áruház osztályain. 7000 forint kosárértéktől 15% engedményt adunk minden teljes áru termékre a törzsvásárlói kupon bemutatásával. A kupont megtalálja a hírlevelünkben. Ha még kell valami a suliba, a papírírószer osztályunkon 3000 forinttól 15%-os akció várja. Használja ki a kedvezményeket szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
2: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
3: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
4: Megkezdődött a milliomodik hektár parkerdő rendbetétele. Rendőrök segítik a biztonságos iskolakezdést Bács-Kiskunban. Épp hogy nagykorú és mégis retro. 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Lakossági jelzések nyomán megkezdődött a kecskeméti milliomodik hektár parkerdő kitakarítása. Elsőként az ott kialakított hajléktalan szállásokat számolták fel, az összegyűjtött hulladékot pedig a Kecskeméti Város Üzemeltetési Kft. Szállította el. A tervek szerint a jövőben rendszeresen ellenőriznék a parkerdőt és további hulladékgyűjtőket is kihelyeznének, írja a BAON. Táblákkal jelölnék ki a túra útvonalakat, valamint megakadályoznák, hogy ismét életvitelszerűen tartózkodjanak emberek a területen. A parkerdő átfogó rendezésének részleteiről a napokban egyeztetnek a szakemberek a Városházán. Fokozott rendőri és polgárőri jelenléttel segítik a gyermekek biztonságos közlekedését az iskolakezdés első heteiben Bács-Kiskun vármegyében. Szeptemberben a reggeli és a délutáni órákban elsősorban az oktatási intézmények környékén és a forgalmasabb gyalog átkelő helyeknél számíthatunk egyenruhásokra, írja a vármegyei lap. Szükség esetén a járműveket is megállítják, hogy segítsék a diákok biztonságos átkelését. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy az iskolák és az óvodák közelében csökkentett sebességgel és fokozott figyelemmel közlekedjenek. A tanévkezdés miatt különösen a reggeli órákban nagyobb forgalomra és hosszabb menetidőre kell számítani. Épp hogy nagykorú, mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
24: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési egy pluszban, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátosság. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
4: Bács-Kiskun vármegyében a kecskeméti területi vérellátóban van lehetőség részt venni a retro véradáson. Egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk, országos csapadékra továbbra sem kell számítani, egy-egy futó zápor kialakulhat, sokfelé megélénkül majd a szél, a hőmérséklet napközben a térségben 26 és 32 fok között alakul. Holnap fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. A hőmérséklet éjszaka 10 és 19, míg napközben 27 és 33 fok között alakul.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: mentősöknek, rendőri felvezetéssel megy a mentő, szóval nagyon, nagyon nagy baleset van ott, és igen, ott óriási, óriási még mindig a dugó. A Soroksári úton frontális ütközés volt, és nagyon nagy a baj. M3-as Gödöllő bevezető baleset, 4 autó ütközött, egy a belső sávban, 3 autó a leállósában, ott is legyetek óvatosak és vigyázzon mindenki, jó? 06-311-111 az SMS számunk. És csak egy fél mondat erejéig, azért nagyon szeretem ezt a hírt, kikötött a tájföldi szexközpontba a 250 napja utolévő amerikai hadihajó. Azért ez, el tudjátok képzelni, hogy ott mi lesz? Hogy mi történik ott valójában? A tájföldi Pattaja tőszomszédságában. Hát kikötöttek ők 260 nap után, vagy 280 nap után. Lerakták egy kicsit a személyzetet szórakozni.
1: Várj, azt tudod, hogy ez nem az első hír a hajóról.
0: Igen, ők nem elindultak rövidre, és aztán hosszabbítottak.
1: Hosszú lett, és 2 héttel ezelőtt jöttek a hírek, hogy ott mentális megzakkanás van, mert voltak katonák, akik már bele akartak ugrani az számba, hogy nem láttál, nem érte a lábad a szárazföldet majdnem egy éve.
0: Egy éve vannak, ugye rövidre indultak, aztán ugye egy csendes óceáni körútra átirányították őket az iráni frontra, átmentek, és azt mondták, hogy oké, srácok, fújjunk egyet, irány Pattaja. Szerinted ott mi történik?
2: Nagyon szeretem a kapitányt.
1: Igen, az amerikai haditengerészet vezérezredese egy óriási szivarral a szájában ült az irodába, és ezeknek a fiúknak.
0: Igen, tudom, mi kell valami. Vigyétek őket tájföldre, Pattajára. Ugye Pattaja világ hát legnagyobb szexturizmus központja, itt írja a cikk, hogy 50-60 ezer, nem 25-50 ezer szexmunkás dolgozik, ugye ez tájföldön, ott az öböl tetején található, igazából a szárazföldön, és hát a bulik, a lokálok, a negyedek. És...
2: De hát itt írják, hogy ez alapból miattuk lett, az amerikai hadsereg teremtette meg?
0: Hát ez igen, ez a vietnámi háború alatt, igen, ez akkor jött létre tulajdonképpen őket kiszolgálva, ők most hazamentek. Azért képzeld azt, hogy amikor ők megkapják, kikötünk, hol? Irány, Pattaján fogunk kikötni, elas egy éve úton vannak a srácok, 2500 amerikai katona érkezik meg Pattajára.
2: Egy éves munkabér ott dúzzod a bankkártyádon?
0: Gondold el, hogy ott mi történik.
1: A helyszíni beszámoló szerint úgy várták az 5000 amerikai katonát, mint a messiás.
0: Figyelj, az...
2: Szerintem ott a lányok egy hete csak nyújtanak. Az
0: biztos.
2: És a fiúk is.
0: Ott a fiúk is nyújtanak, ott a lányok is nyújtanak, igen. Igen. Ja, hát ugye ez volt a vietnámi háború alatt lett ez szex turizmus, vagy központ, igen, és most ugye, hát azóta is az valójában, Pattaja azért az eléggé lepukkant része úgymond Tájföldnek, nem is nagyon szép a tengerpart, oda tényleg az megy, aki ezt a fajta éjszakai lokált meg helyet keresi. De ott azért gondolom, de ezek leszállnak ezek az amerikaiak, tudják, hogy Tájföldön azért nem minden az, aminek látszik. De 300 nap után kiszabadulsz, minden mindegy. Ott reggel lesznek szerinted... nagy megvilágosodások. Gyere te is, én fiú vagyok, nem érdekes, gyere te is. Tehát ott milyen sztorik lesznek?
2: Szerintem ennyi tesztoszteron egy hajón, ahol csak férfiak vannak, szerintem ott már egy kicsit karcsú férfi is már nagyon vigyázott magára az utolsó hetekben. Hogy...
0: Veszélyben volt a kis Johnny. Nagyon kecses volt a járás az utolsó éve.
2: Johnny az egy sasszé volt?
0: Igen, de gondold, de tényleg ezek tesztoszterontól duzzadva, egy ilyen 8 fő szobába, emeletes ágyokon fekszenek az anyahajón egy éve, ezek ott most kiszabadulnak.
2: Háborúra készen,
0: néha lehet, hogy van egy-két bevetésük, vagy le kell szállni, vagy szárazföldön vissza, ide-oda vezélik őket, de hogy mi szabadulhatott ki, nem?
2: Feri, megérkeznek
0: 5000-re. Szerinted megjelenik Jézus ezen a helyen?
1: Maximálisan elhatárolódom, bár Jézus szeret mindenkit, ugye, és jót áld neki.
2: De te leszállnál a hajóról például ebben az esetben?
0: Feri,
1: de én a benti kápolnába imádkoznék a többiek lelkét.
0: Keresd a gyereket.
2: Szellős a kápolna, így szeretem.
1: Végre.
0: Igen. Biztos, hogy nagyon durva lesz. Úgyhogy ez jó, szeretem ezt a hírt. Ők megálltak ott. Milyen lazák, nem? Arra hajóztak, kicsit fűzenek be a fiúk. Érezzék jól magukat. Egy hét, Szabi, mindenki mehet.
2: Ez már Trumpnak a mindenre rálátása szerintem, de ezt ő is maga is ugye preferálja az ilyesmi
0: szórakozást. Ott van.
2: Igen, ő ott várt a srácokat, de ezt én úgy képzelem el, hogy olyan volt, mint amikor tudod, a Balatonnál, amikor beér a rév, és akkor már mindenki ott toporog a szél, hogy én akarok elsőnek leszállni.
1: Ott az még ki se kötött, ezek már leugrannak.
2: Úztak ki, szerintem már úztak ki
1: fele. Kapnak ilyenkor költőpénzt, egy kis plusz zsebpénzt.
0: Hát gondolom, hogy felhalmozódik a pénzük, a fizetésük, ezt ott a hajón nem nagyon tudják elkölteni, valamennyit nyilván hazaküldenek, akinek van családja, de itt egy egyéves bér azért az ott lapul a bankkártyájukon. Hát ott gondold el, ott az...
1: Mindent megveszünk.
0: Jézusom, és amerikaiak, te biztos, hogy nagyon tolják.
2: Mennyire fog megugrani a populáció?
0: Ahogy... Sok kis félvérgyerek megszületik, igen.
2: Minden lesz.
0: Lazák egyébként, de tényleg. Szóval, hogy ezt így megcsinálják. Igen, róluk volt az a hír, hogy ők már tengerbe akarnak ugrani, hogy depressziósak, hogy nem bírják. Talán egy 50 vagy 60 napos küldetésre indultak először. És az átvezénylés miatt lett egy év. Na most egy év az még azért a szárazföldön is sok a seregben, de

0: hajón eltölteni viszonylag korlátozott mozgási lehetőségek közepette, azért az nagyon kevés.
1: Nézd csak oda nézzél, hogy nem mindent szabad csinálni. Ott van egy teljes izé. Az érkező tengerészgyalogosokat és pilótákat bizonyos dolgoktól eltiltottak. A hadsereg például nem engedi a bungee jumpingot, a motorcsónakos siklóernyőzést és a hasonlóan veszélyes vízisportokat, a marihuána boltokat, illetve hogy belépjenek a, nem tudom, az SOI-6 nevű híres hírhet szexipari utcába.
0: Igen, igen. De igen, de ez csak, egy Pattaljai utca. Igen. Megtiltották nekik a fő utcát. De a mellék utcában mehettek. Jó, oké, akkor elkerüljük.
2: Hogy a pattaljai lányok ezt meghallották, hogy ebbe az utcában nem, már át is költöztek a
1: szerintem
2: másikba.
1: Ez a fő utca, most ki fog örülni. Onnan mindenki kiszivárog a mellék utcákba.
0: Igen. Nekik ezt kellene kírni a kikötőbe. A penicillin szeretéget.
3: Hát de jó.
0: Igen. Az, ott azért az orvosoknak is lesz problémája. Meg lesz dolga. Igen. 280 nap, gyerekek. Az nagyon kemény.
1: Meddig maradnak Tájföldön?
0: Azt nem tudom, hogy mennyi idejük van. Szerintem ilyenkor azért egy 5-10 napra valószínűleg lefűznek. Tehát, hogy hagyják, hogy egy kicsit a fiúk azért így kiengedjék a gőzt. 5-8 napuk biztos, hogy van bennem.
1: Úristen, lennék most biztonságért a diszkóban. Ott a környék, hogy ott
0: mi, hogy, mi, hogy ott mi lehet?
1: Szerintem olyan lehet, mint a Balatonon az árva szúnyogok, tudod? Csak katonákkal.
0: Jó, hogy megérkeznek.
1: És minden körül, tudod, ilyen óriási felhőbolt lesznek. Hát ez nagyon sok ember.
0: Én nem voltam még pattelni igazából, de nem is nagyon vágyom oda. Ez a fönti része Tájföldnek, ugye, ahogy kezdődik a félsziget, még ott fönt a kanyarban van. Valójában tényleg oda azért csak az megy, aki nagyon ezeket a lokálokat keresi. Na, itt már vannak képek, hogy megérkeznek a katonák. Azért milyen jól néz ki ez a fehér tengerészeti egyenruhájuk, nem?
1: Meg úristen. Ezek a kis kandúrok milyen jól néznek ki,
0: te hello, szia. Mennyire jól néznek ki ez a fehér egyenruha, ezzel a sapkával, ezekkel a kitüntetésekkel, baromi jó az egyenruhájuk. Hadi tengerészeti egyenruha nagyon jó.
1: Beülne az ölébe, mi?
0: Szívesen dolgozni egy Pattaján. Nem, azért ez az összes amerikai filmben látod ezeket a haditengerészeti ruhákat, úristen, azért ez tényleg nagyon-nagyon jól néz ki.
1: Húha.
0: Na jó van, gyerekek.
2: Tekeregnek a kisasszonyok, tekeregnek.
1: Tekereg a kígyó.
0: Igen.
2: Na most Pattaján miért hirdet valaki Russian sex show-t? Az volt kiírva.
1: De a helyi pattajai oroszlányok is ugyanígy ázsiaiak, csak át vannak sminkelve, és van egy ilyen felvett akcentusuk a YouTube-ról. Együtt csinálnak.
0: Igen. Hát, aki volt már Tájföldön, azért meg ellátogatott ilyen lokálokba, azért azt tudja, hogy észnék kell lenni.
2: Nagy csodák vannak.
0: Szóval, hogy azért ott tényleg látsz minden. Nem lesz ingerenciát bemenni nagyon, de hogy azért ott tényleg minden van.
1: De a lepattant német nyugdíjasok most szomorúan ülnek a műanyag székeken.
2: Hogy most már nem is kellünk senkinek.
1: Igen, ott a kicsit úgy felhagytak szerintem ott az
2: álmokkal. Jó euró nem érnek, kislány.
0: Amikor először voltam Tájföldön, 2000-es évek eleje, és látta tényleg ezeket a 70-es, pocakos, ilyen német, meg holland, ilyen 60-as csávókat, ilyen 15-18 éves forma fiúkkal, lányokkal, néha kéz a kézbe.
1: Pokol.
0: Néha kéz a kézbe, néha úgy, hogy láttad, hogy egy kicsit a kicslány lemaradva, megy a csávó után, és akkor ott úgy ballag utána.
2: Az tudod,
0: és szembesülsz ezzel, hogy azért ez így ebben a formában azért nagyon kemény.
2: Neki meg lehet, hogy ez az egyetlen kiugró.
0: Ja, biztos.
2: Tudod, ja, persze. A nyomorból, abból, ahol eddig élt, abból az egészből.
1: Nem vagyok kész erre, hogy ennek ezt a részét így izé. De az ez borzasztó, tehát az egész borzasztó. És nincsenek semmi pozitív oldal.
2: Jó, akkor
1: csak annyi, hogy nagyon
2: másról.
1: Jó fejek a tájok, és így, és ők van egy ilyen nagyon pozitív életszemléletük, amivel ezt így lehasítják magukról, de azért ennek nincsen
2: jó kifutása.
1: Nincsen.
2: Az a katona feleség,
0: igen?
2: Aki ül Pennsylvániában, a kis vidéki otthonában, tudod, kiskerítéses ház, ott áll a, mit tudom én, nagy autó, a férje pedig kint van egy évig. Kikötnek Pattaján.
1: Én már úton vagyok. Ott találkozunk.
0: Igen, írod az SMS-t, ha hozzámersz nyúlni. Igen, de kézzel megkapja a hírt. Hogy hazajön a férjem? Nem, miért? Hát ebben van egy 10 napos megálló. Hol kötöttek ki? Tájföldön, Pattaján.
1: És akkor de akkor nem tudsz semmit, mert hiszen nem vagy helyi. Úgyhogy csak
0: hát azért azt tudom, hogy Tájföld, Pattaja az miről híres.
1: Igen, nem tudod, mert biztonság. Egy háziasszony vagy. Egy konzervatív háziasszony. Mi azt mondtam, majd a BBC-ben megjelenik ez a riport ezzel az úriemberrel, aki ott sétál Pattaja utcáin, és azt látja, hogy a férjed a háttérben félmeztere nő.
0: A férjed a háttérben kettő támolyog a BBC riportjában, hogy ne kerüljön képbe, mert őket nem lehet fölvenni.
1: Így, ez egy kicsit más. De hogy haragudnál-e miatt most őszintén?
2: Na, hogyha... ez a kérdés benne, hogy egyrészt a hapsi szól-e az asszonynak, hogy figyelj, itt vagyunk egy éve, nem láttalak, itt van $5 vagy 1000 tök mindegy mennyiért szexuális szolgáltatást fogok vásárolni magamnak, szólsz-e? Egyes kérdés. Kettes, az asszony mit mond? hogy menjél,
0: ide csinálja. Ide valaki az asszony, addigra már nagyon jóban van a futára. Tehát valójában nincs nagyon meglepő, hogy egy évig, érted, ott hagyod és elmész a frontra, akkor közben ő már valószínűleg megbocsátóbb lesz.
1: Szerintem a katonai életérzés az kicsit így ezt magába foglalja.
0: Igen, hogy nem is értjük.
1: Ezt nem is értjük, és nekem az egyik barátnőm dolgozott kinn Vicenzában, és ott is volt az esküvő, egy amerikai katonához ment hozzá. És akkor kim voltam az esküvőjükön, és ott van egy nagy amerikai ilyen laktanya. És ugye mivel mindenkinek máskor volt az eltáv, ezért például volt a Crazy Bull nevű hely, ahol napközben volt a buli. Tehát ugyanaz a buli, ami éjszaka van, csak délelőtt 10 órakor kezdődött.
0: Crazy Bull. Mi a neve is mondja, hogy Crazy Bull.
1: Igen, és akkor ott csapatták a srácok, és ezek az amerikai katonák nyilván az olasz táncos lányok körül voltak ugye főleg elhelyezkedve. És hogy szerintem alapvetően az van, hogy nagyon soknak olyan felesége van, akit így ismer meg egy ilyen kiküldetésen, tehát ott helyi ilyen dolgozónő, és nekik ez teljesen rendben van, tehát ez ott nincsenek ilyen morális akadályok ebben, mert szerintem megértik egymást, mert mind a kettő végül is egy katona tulajdonképpen. A másik pedig az, hogy akinek meg ilyen férje van, aztán az úgy van ezzel, hogy ez benne van az egész.
0: Hogy ez benne van. Valószínűleg igen, hogy ilyen, aki fronton van, aki harcol, aki éveket van kiküldetésben, Irakban, Iránban, nem, az úgy, valahogy ez úgy benne van a csomagban, nem? Hogy tudod, hogy te ezt választottad. Nem feltétlen az, hogy állandóan, nem tudom, szexközpontokba kötnek ki, de hogy igen, az ő, de nem tudom, munkájukkal ez is jár, hogy valójában van egy ilyen része. Egyébként mi a jobb? Tehát, hogy hazajön egyébként egy full depressziós, leharcolt, nem tudom milyen katona, nem tudom, nem éltem katonával, de hogy valószínűleg azt, amit az Eszter mondta, hogy benne van a pakliban.
1: De most érted, az könnyebb szerintem elengedni őt meghalni? Tehát, hogy amikor szerintem egyik se oké.
2: Hát csak az más, hogy azt mondod, hogy a hazáért megy, értem, megy meghalni.
1: Hát most érted, megy-e Pattajára is.
0: Úgy tud megérteni, ha elmegy Pattajára egy kicsit.
1: De most igen. Őszintén, figyelj, egy éven keresztül ott sínlődnek egy ilyen bádog hajóban, érted? És akkor utána most, na hát, szerintem igen. Ez...
0: Érdeklődni szeretnék, hogy kezdő matróz, nem lehet oda kerülni véletlenül. Nem tudom, és ilyenkor a női katonákat is kiengedik? Mert valószínűleg a fedélzeten van 100 vagy 200, nincsenek női, de nem engednek
2: össze. Azt írta a cikk, hogy ez ugye amikor kialakult Pattaja, tehát a vietnámi háború idején, akkor csak hapsik voltak, de most már a haditengerészet 20%-a is nő.
0: Én is úgy képzelem, hogy a hajón nagyjából egy 500-800 nő is lehet, akik egyébként valószínűleg hát vigyáznak rájuk azért egy éves kiküldetésnél, de van a hadihajón is van egy 5-800 nő körülbelül. Hát, ők mit csinálnak Pattaján?
1: Én katona feleség lennék, emiatt jobban ideges lennék.
2: Mint a pattajai lányfiúk.
1: Igen, tehát nem a pattajai lányfiúk, hanem inkább azt, hogy amikor ott már 3 hete együtt vagyunk szolgálatban. és akkor már átbeszéltük azt, hogy gyerekkoromban mi fájt úgy igazán. Akkor aztán az nagyobb para, nem? Hogy ott valaki egymásra csatlakoztok, mint az, hogy
2: izé. Igen, mint kint egy ilyen hancúrozás.
1: Igen.
0: Ez más katonaságnál el se tudnám képzelni, hogy megengedik. Tehát ez annyira amerikai ez a sztori, nem?
1: Kisvárosnak nem volt ilyen része.
0: Igen, kisváros megyrészt nem csináltak ilyet.
1: Ezt a hetet a szemétégetünk mögött töltjük.
0: Igen, de valahogy ez annyira amerikai ez a sztori, hogy közben meg valahol ilyen tök lazák, hogy így oké, visszük a világ legnagyobb, nem tudom, anyahajóját, és dollármilliárdokért felelünk, kicsit harcolunk, de amikor megtettük, amit megkövetelt az, akkor kikötünk Pattaján. Gyerünk, srácok, megérdemlitek, lazítsatok egy hetet. Nem? Annyira amerikai a történet.
1: De ők ezt mindig csinálták. Tehát gondolj bele, hogy annól a Lucky Strike-ot is ők hozták be, amikor az egyik, a cigiből az egyik szál be volt drogozva, és akkor ugye az egy jó szerencsés húzás volt.
0: Igen.
1: Ők adtak ugye LSD-t is a katonáknak. Tehát az annó meg szolgálati italt is ők adtak nekik. Tehát hogy az elejétől fogva így gondolkodnak.
2: Ügyes hadsereg.
0: Nyomjuk az LSD-t, azt inkább azért adták, hogy jobban harcoljanak. Tehát ugye az MDMA LSD az a hadászati felhasználásban volt ugye a katonaságnál a 70-es, 80-as években, vietnámi háborúnál igen, de ott azért ugye, hogy bátrabb legyél, és megkérdezzél semmit.
1: De ez nem nehezebb szerinted be-LSD-zve harcolni, mint simán?
0: Nem tudom elképzelni, hogy csinálták.
1: Nem csak az ellenségek küzdök, hanem magammal is.
0: Igen, azért egyben formában az nagyon kemény lehet, igen. Na megvan, Feri, milyen üzenetet látod? Feri irány Pattaja. Igazából a Jézus szeret téged, nem ez volt. Te csak halucináltál. Az üzenet valójában az volt. Irány Pattaja, Feri. Irány Pattaja. Voltak az ismerőségben, azt mondják, hogy borzasztó lepukkant hely. Tehát az összes sztereotípiád, ami Tájföldről van, az ott van Pattaján. Tehát, hogy oda csak akkor tényleg, hogyha erre vágysz, ami az éjszakai lokálokban van.
1: Mert Pattaja ott... magyar megfelelője, az a siófog?
0: Pattajának nincs magyar megfelelője. A mambóbát, szorozd meg a mambóbát 1000-szer. Siófog és a mambóbár 13 000-szer, nagyjából az Pattaja. Nem voltam, el tudom képzelni. Na jó, vagy gyerekek, minden esetre laza, laza a történet. Jövünk nem sokára, és hívjuk ifjabb növényi Norbit is majd. Úgy néz ki, hogy összejött az interjú, gyerekek. Kerülgettük egymást, nyalogattuk egymást, ő a UFC gálába megy majd harcolni, a minden igaz. És mi nagy tisztelettel, és hát hogy is mondjam, csak elismeréssel beszéltünk róla, mert hogy ez óriási dolog lenne. Úgyhogy ha minden igaz, és nem jött közbe semmi, akkor ifjabb növényi Norbival is tudunk ma még beszélni, hogy megkérdezzük.
1: Aki jelenleg Pattaján gyakorlatilag.
0: Vagy fogorvosnában, vagy Pattaján van, hogy megkérdezzük, mi a helyzet, és tényleg fog-e bunyózni a UFC-ben. Első magyarként azért az óriási. Az óriási lenne, ha bejutna. Úgyhogy mindjárt ezzel is folytatjuk. 8:30 itt vagyunk, rögtön a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
8: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
10: Annyi út áll előttünk. Van, a már régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
12: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
15: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megrongálták a kecskeméti rózsakert vezérlő szekrényét. Több mint 1500 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Bács-Kiskunban. Sikeres nyári szezon zártak az Erzsébet táborok. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ismét rongálás történt a kecskeméti Boldogasszony rózsakertben. A jelenleg felújítás alatt álló zárt területre egy illetéktelen személy jutott be, majd feltörte a vezérlőszekrény ajtaját. A kapuk sértetlenek maradtak, ezért a városüzemeltetés szerint vélhetően bemászott a kertbe, hogy feltöltse a mobiltelefonját, írja a vármegyei lap. A rózsakertben korábban is többször okoztak károkat, ezért most tovább erősíthetik a terület védelmét. A kecskeméti városüzemeltetés az ügyben rendőrségi feljelentést tesz. Több mint 1500 gyorshajtót regisztráltak egyetlen hét alatt Bács-Kiskun vármegyében. A szabálytalankodók legalább 50 000 forintos bírságra számíthatnak, a büntetés összege pedig akár 468 000 forint is lehet. Mélyik úton egy autóst 108 km-es óránkénti sebességgel mértek be, ezért 210 000 forintos bírságot kaphat, írja a vármegyei lap. Egy hét alatt 64 rendőri intézkedést igénylő baleset történt a vármegyében, amelyekben 30-an sérültek meg. Felavatták az Örök gimnazista című bronzszobrot a kiskunfélegyházi Móra Ferenc gimnázium előtt. Barász Tamás Munkácsi díjas szobrászművész alkotása az iskola egykori, jelenlegi és jövőbeli diákjainak, valamint a gondtalan diákéveknek állít emléket, írja a félegyházi közlöny. A szobor ötlete Rosta Ferenc nyugalmazott igazgatótól származik, megvalósítását pedig az önkormányzat is támogatta. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok, több mint 40 000 gyermek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
2: A Zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. A fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek. Játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget program sorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
1: Egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk, országos csapadékra továbbra sem kell számítani, egy-egy futó zápor kialakulhat, sokfelé megélénkül majd a szél, a hőmérséklet napközben a térségben 26 és 32 fok között alakul. Holnap fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. A hőmérséklet éjszaka 10 és 19, míg napközben 27 és 33 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kovács Balázssal, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan, 7 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello drága hallgatók, és volt egy magyar hölgy, aki, igen, aki küzdött, mindegy, jó, nem írtad le a nevét, jó, hát ez így semmi nem volt. De köszönjük a hozzászólást. Ha? Jó, semmi, ezt magamban beszélgetek, elnézést. Itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan 6 perc múlva. És ugye tegnap vagy tegnap előtt foglalkoztunk már ezzel a hírrel, csak így felreppent, aki a 90-esekben, 2000-es években volt fiatal, ez tehát már egy komplett generáció, még nem is nagyon tudja, hogy miről van szó. Ugye azoknak jelentett hosszú éveken keresztül valamit az, hogy Budapest parádé. Ugye felreppentek most hírek, hogy esetlegesen újra indul ez a rendezvény. Ha valaki esetleg nem tudná, hogy minden évben megrendezték, 90, nem tudom, 5-től, 6-tól, 97-től, 2002-3-ig, tehát egy körülbelül egy 5-6 éven keresztül, amikor is az év valamelyik pontján a Lánchídtól nagyjából elindultak kamionok, ugye a berlini Love Parade-hoz hasonlóan, és elképesztő installációkkal, lassan guruló kamionokkal, táncoló, félmeztelem, testfestett csajokkal, különböző szponzorokkal megjelenve, kamionok elindultak, és hát elképesztő mennyiségű ember, zene, és egy utcabál volt, egyébként egy nagyon szerethető rendezvény volt. Iszonyatosan jól néztek ki a kamionok. Baromi jó volt, majd megállt mindenki a Hősök terén, és ott kamionról kamionra járkálva, mindig más zenét, a kedvenc DJ-det látva, halva, tudtál egyet bulizni. És felmerült, hogy közel 20 év után hát hazánk mondhatni egyik legnagyobb vonuló könnyűzenei fesztiválja, az újra indulna. Mi megnéztük a honlapot, és tele vagyunk kérdésekkel, mert hogy itt szponzort keresnek, adományozót keresnek,
2: fellépőt keresnek,
1: DJ-ket keresnek. Tehát az egész olyan, mint a két 20 éves át újra összeállt volna, és azt mondja, hogy itt vagyunk mi ezt el akarjuk újra indítani. Jelentkezzen mindenki, aki jönne.
3: Én fellépek nekik, ha ez van.
1: De te a mambóbáros kamionnal néz.
3: DJ Mambo, na
1: Featuring Mambo bár.
3: Az óriási lenne.
1: Ráskó Featuring Mambo bár.
3: Ráskó X Mambo.
1: Ráskó X Mambo. Lesz egy ilyen külön kamion. Ráskó X Mambo.
3: Ebben nyugodtan számolhatok, srácok.
1: Nagyon jó, és most följövünk őket, csak megkérdezzük, hogy oké, ez akkor igaz. Elvileg időpont is van. Ugye? Tehát, hogy időpont is van, amit láttunk.
3: December 23-a.
1: Szenteste, a bazilikától indul a felvonulás. Időpont is van. Na de
3: ez,
1: hát, van,
3: ez lesz az arándoklatunk?
1: Ez, én nagyon
2: Rómát
1: látom
2: Feri. Nagyon elengedted.
1: Hamar elengedted Rómát.
3: Hát a nagy körút egy kicsit olyan gazdaságosabbnak tűnik.
1: Nem mondd, hogy Feri filmesztelenül testfestéses bomba kamionon nem táncolna.
2: Jó, mire festünk? Mit fogunk felfesteni rá?
1: Szerintem
2: sonkát.
1: Ne, Feri, kicsit rugaszkodjál, és gyere át a trenc, a techno, a rév világába, sonkát. És mi lesz?
2: Egy táncoló sonka.
1: Hogy a húsipari RT kamionja elindul, majd hagyjál már.
2: Ott van pénz, tudnak támogatni.
1: Nem, te egy ilyen techno viking lennél tényleg.
3: És mi lenne, hogyha csak fognánk, és így jubilbe húznánk Ferit? Egy ilyen egész testes jubil kamion.
1: Igen. Jön a Brooklynban, 3000 euróért ők nyitják meg a történetet, úgyhogy szenzációs a dolog. Na de hát, hogy hol állunk valójában? Ennek próbálunk most egy kicsit utána járni. Tényleg lesz Budapest parádé jövőre? Szále Gábor itt van velünk, elvileg a rendezvény szervezője. Jól mondom, Gábor, jó reggel, csáó!
4: Szerbusztok, sziasztok! Szále Gábor vagyok, igen, itt vagyok veletek, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Aztán minden itt.
3: Te már úgy beszélsz, mint a kamionnál.
1: Igen, vagy a kamion előtt már táncolnál. Hello, Gábor. Na figyelj, jól láttuk a honlapotok, hogy megvan a dátum elvileg?
4: Igen, megvan a dátum.
1: Ezt tényleg foglaltátok?
4: Hát a dátumot azt még egyelőre nem foglaltuk le, ezt csak egyelőre bejelentettük, és a bejelentés mögött elsősorban egyébként az van, hogy ugye 20 évvel ezelőtt az eredeti Budapest parádénak a dátuma is mindig augusztus utolsó szombatjára esett.
1: Aha.
4: És hát gondoltuk, hogy akkor a korábbi hagyományokhoz hűen mi is ebben az időpontban.
1: Ti megkaptátok a területfoglalást? Tehát le van foglalva a terület?
4: Nem, a terület az még egyelőre nincsen lefoglalva. Fölvettük a kapcsolatot az önkormányzattal egyébként ebbe a témába, és tegnap egyébként 5 órakor vissza is jelzett nekünk az önkormányzat, hogy egyébként nyitottak ennek az egyeztetésére, és most egyelőre ez még folyamatban van.
3: És kell majd játszanatok propaganda technót?
4: Az nem tudjuk, hogy azt nem tudom, hogy mi az a propaganda technó.
3: Hát látod, ez egy probléma, mert...
1: Ezt majd el fogják mondani.
3: Igen. Most ugye a kormány ugye egy új irányt vett, most már ugye mindent technóval ünneplünk, és akkor ugye ezért nektek is fel kell zárkóznatok.
4: Hát szeretnénk játszani egyébként technót alapvetően, meg szeretnénk játszani más underground műfajokat is egyébként, illetve szeretnénk játszani mainstream zenéket is. Tehát mi egyébként nyitottak vagyunk arra, hogy mindenféle zenét játszunk.
3: Ferinek van egy kis ilyen mulatos side projektje, hogy esetleg...
2: Bocsánat, a régi Budapest parádén volt mindenféle zene.
4: Így van.
1: A mulatos talán kevésbé.
2: De szerintem még az is előfordult, rokkos kamion biztos, hogy volt.
1: Rokkos kamion emlékszem. Az volt, igen.
2: Tehát, hogy ott bármi elfér.
3: Nem a rokkos kamionnál keveredett?
1: Gábor, mi van meg akkor tulajdonképpen? Tehát megvan egy régi fesztivál ötlete, hogy ezt új köntösbe kéne öltözni. Van egy honlap, ahol ti befektetőket, szponzorokat, kamionokat, DJ-ket, fellépőket kerestek. Tehát nekem az egész úgy tűnik, hogy itt vagyunk, megcsinálnánk, jelentkezzen, aki jönne.
4: Hát tulajdonképpen most ott tartunk ebbe a dologba, igazából a kezdetekről mesélnék nektek egyébként egy picit, hogy honnan indult ez az egész, mert az szerintem egy fontos dolog. Tehát tulajdonképpen én egyébként a Yes BTL-nek vagyok a menedzsere már 10 éve igazából.
1: Gábor, erre most nem vagyunk, értem, bocsánat,
4: nem,
1: igen.
4: Nem érünk rá erre.
1: De csak, hogy rövidebben legyünk egy picit, igen.
3: Szóval... Nagyon szeretjük a szakmai előretet, de igen. Most nincs
4: ezt szakmai előretet, ez nagyon fontos. Nem mesélek, szóval tehát a választáskor indult el tulajdonképpen ez a kezdeményezés, mert a választáskor ott én egyébként szavazatszámláló bizottsági tag voltam, és akkor éjfélkor befejeztem munkát. Bementem a Nagykörútra, és ugye hát láttam ezt a népünnepét, ami ott történik, és akkor gyakorlatilag ott így homlokon csókolt a múzsa, és azt éreztem, hogy újra büszke magyar vagyok. És igazából akkor jött az ötlet a fejembe, hogy Budapest parádét kéne szervezni. És aztán utána megnéztem, hogy akkor tulajdonképpen ez a brand ez kinél van, és kiderült, hogy ennek a brandnek a jogai már lejártak, úgyhogy ezt akkor bejegyeztettem, és aztán utána felvettem a kapcsolatot a Gerendai Károllyal egyébként, és ő neki elmondtam ezt a koncepciót még április végén, hogy miben gondolkodunk, és akkor tulajdonképpen mi egy non-profit kezdeményezés vagyunk, tehát az a cél lebeg a szemünk előtt, hogy ezt a szép hagyományt visszahozzuk Budapestre.
1: És akkor ez közösségi adományokból, ahogy a honlapon hirdetitek is, tehát
4: hát
1: akár adományból, akár...
4: A finanszírozásunk csak egy része mikroadomány, illetve ilyen közösségi adomány, meg on-site adománygyűjtés magán a rendezvényen. A másik nagyobb része ennek a finanszírozásnak az a reklámbevételeink lesznek egyébként a terveim szerint. És ezen kívül dologi felajánlásokat is várunk a rendezvényhez, tehát ugye lehet jelentkezni hozzánk önkéntes fellépőnek is.
1: Az mi az, hogy önkéntes egyrészt. Fellépő? Tehát jelentkezik...
3: Mert lesznek, hogy nem önkéntesen lépnek
2: fel.
4: DJ Smirgli
1: fellép 8 és 9 között a bomba kamionon, erre gondolsz?
4: Nem. Alapvetően itt arra gondolok, hogy megnyitottunk egy ilyen jelentkezési lehetőséget a honlapon, ahol minden olyan DJ tud jelentkezni, aki szeretne fellépni a rendezvényen, és akkor van nekünk erre egy kuratóriumunk, és akkor a kuratórium értékeli a pályamunkákat, és a pályamunkák közül kiválasztja a legtehetségesebb fellépőket, akik valóban kapnának itt a rendezvényen fellépési lehetőséget, illetve hát nyilván szeretnénk mainstream előadókat is bevonni ebbe a kezdeményezésbe, és igazából így néz ki ez a dolog.
3: Amikor azt mondod, hogy mainstream előadó, akkor DJ Otira gondolsz?
1: Nem megyek.
2: Nem érve.
4: Hát gyakorlatilag olyan előadók, igen, akik például a Rádió Egyen DJ-znek például, igen.
2: És akkor most a Gerendai benne van?
4: Nem. A Károly az azt mondta nekem, hogy ő egyébként támogatja a kezdeményezést, és nagyon örül neki, hogy mi ilyen lelkesek vagyunk ebbe a projektben. De ő egyébként így tevőlegesen ebben részt nem kíván venni, viszont azt mondta nekem, hogy kontaktokat, meg segítséget, meg különböző szakmai tanácsokat, azokat egyébként szívesen ad a témához, de tevőlegesen nem kíván benne részt venni.
1: Nem látta meg benne az üzleti lehetőséget a Károly.
3: Több hallgató kérdezi, hogy esetleg a születési neved nem Tasnádi-e?
4: Nem. Hogy?
3: Jó, jó.
4: Nem Fáler. Úgy, mint a Fáler, csak ellen.
1: Jó, tehát tulajdonképpen akkor azért ezt mondhatni, ez még nagyon kezdeti fázisban van, aztán ha vannak jelentkező szponzorok, akkor ez el tud indulni, de hogy ez egy ilyen kívülről befelé építkező történet. Tehát, hogy...
4: hát én nem mondanám egyébként azt, hogy ez annyira nagyon kezdeti státuszban lenne egyébként, mert a Facebook eseményünkön gyakorlatilag 4 nap alatt több mint 20 000 érdeklődő jelentkezett, illetve
1: hát a Facebook eseményre jelentkezek, az attól még az esemény nincs kész, csak van rá jelentkező, azért ez nem ugyanaz.
4: Igen, viszont a Facebookos felületünkön egyébként már több mint 200 DJ jelentkezett, illetve kaptunk körülbelül 150-200 levelet a Hello Kukacra, ahol különböző felajánlásokat tettek nekünk a rendezvény sikere érdekében. Ezek között gyakorlatilag a habpartitól elkezdve az arcfestésen át a 30 darab kamion ingyenes biztosításán keresztül millió egyféle megkeresés van.
1: Aha, na jó,
4: vannak, hát... között egyéb, vannak ezek között egyébként budapesti szórakozóhelyek is.
1: Mambóban jelentkezett, hogy featuring-ölne ez eszerre? Nem? Nem
4: jelentkezett? Kicsoda?
1: A Mambo Bar, featuring Ráskó, nem?
4: Mambo Bar, nem, ők nem jelentkeznek.
1: Jó, várjál.
3: Addig mi nem állunk az ügy mellé, amíg nem jelentkeznek.
1: Igen. Oké, jó, nagyon drukkolunk, Gábor, kíváncsiak voltunk, hogy hol tart a projekt jelen pillanatban. Hát itt már több internetes portál ugye késztényként hozta le, hogy újra lesz, és legyen, tehát, hogy nekünk azért nosztalgikus emlékeink vannak a régi Budapest parádéról. Szerettük, ott voltunk, zenetévével forgattam rajta, tehát, hogy tényleg nagyon jó lesz. Ha sikerül összehozni, az nagyon menő lenne.
4: Hát mi is nagyon reméljük, hogy egyébként sikerül megvalósítani, és hogyha sikerül megvalósítani, akkor egyébként nagyon örülnénk, hogyha lenne majd egy Rádió 1-es kamionunk is a rendezvényen.
2: Intézzük.
1: Azt majd a programosztályjal tudod beszélni.
3: És amiatt aggódom csak, hogy mi, hogyha a Karácsony Gergely azt mondja, hogy nem engedi meg nektek ezt, és mondjuk biztosítva amennyi lehetőséget, mondjuk használjátok a biciklisávot.
1: Vagy külön kér egy MP Karácsony kamion, ahol ők táncolnak félmeztelenül.
3: Igen.
4: Hát abban az esetben, hogyha az önkormányzattól nem kapnánk meg valami oknál fogva a közterület használatnak a lehetőségét, akkor arra egyébként van egy B-verziónk, amivel készültünk, de ezt a B-verziót ezt még egyelőre nem hoznám nyilvánosságra, illetve hogyha adott esetben az egész rendezvény valami oknál fogva nem valósulna meg, nem jönne létre, akkor egyébként ugye a non-profit KFT felszámolása során a benne lévő pénzt igazából, az csak valamilyen más non-profit kezdeményezés tudja megkapni, és akkor erről egyébként ebbe az esetbe kiírnánk egy pályázatot, szavazást, hogy milyen kulturális intézményt, vagy milyen cél támogasson.
3: De arra nem gondolt esetleg, hogy ha nem adják meg a közterület használati engedélyt, akkor esetleg Babóton meg tudjátok tartani, mert Babót nagyon híres erről, hogy
1: nagyot mennek ott, igen, most a dolgok. Igen, Babót, igen. Nagyon megindult, igen.
3: Gyakorlatilag Magyarország Woodstockja.
1: Igen.
4: Hát tulajdonképpen indíthatunk egyébként ingyenes buszjáratot Babótra, hogyha úgy van, de azért jobban örülnék neki, hogyha az Andrássy úton lenne az esemény.
1: Gábor, meglátjuk, drukkolunk. Köszi nagyon, jó munkát
4: nektek, köszönjük szépen.
1: Szállal Gábornak, köszönjük szépen. Na tessék, most mindenki, tessék, fogadás, jó?
2: Már.
1: Lesz, vagy nem
3: lesz? Felek, felhők alatt.
1: Draft, ez egy draft zenekar volt, én szeretem az a számot. Tessék.
3: Igen?
1: Lesz, vagy nem lesz Budapest? Most az elhangzottak alapján. Én mondott egy tippet, csak úgy megcsinálják, vagy nem csinálják meg.
3: Nekem kicsit az ő hangkordozása, meg orgánum, inkább ilyen jó ebédhez szól a nóta szituációval.
1: Ha mi valami főzlem, milyen jó jön ki belőle.
3: Igen.
1: Ez meg a Devecseri Káposzta Fesztivál is így indult, ne felejtsük
3: el. De ilyen századfordulós hangja volt, meg hangja. 1930-ban beszéltek így az emberek, hogy ilyen, igen, olyan nyugalmas. Tehát alapból... Hát ugye az ő szokva, hogy ilyen nagyon lelkes, hebrencs fiatalok csinálnak ilyesmit is.
2: Nem annyira lelkes, nem annyira hebrencs, de viszonylag fiatal, nagyot álmodott, érted? Egyébként meg
1: miért adott, hogy lesz.
2: Miért ne állhat?
1: Persze, abszolút. Hát csak úgy halva dolgokat.
3: Szerintem, hogyha kap kamionokat ingyen, és a GBL még beáll hozzájuk, hogy adjon nekik hangosítást, akkor meg tudja csinálni.
1: GBL? Milyen város?
2: Meg hát gyerekek, hogy a Zsoltárok könyve 46.2 mondja, mondok. Isten a menedékünk és az erőnk, nagyszerű támaszunk a szorongattatásban.
1: Hát látod? Hát megjelent neki Jézus.
2: Hát na!
3: Halleluja! Halleluja!
1: Hát megjelent neki, meg mi? Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Legyen! Legyen.
3: Ámen?
5: Ott van.
3: Azt mondod, hogy ámen, Feri?
5: Hát ha Isten velünk, ki
3: ámen, Feri! Amúgy legyen Ferinek egy saját tök, ami önnye szerintem. Egy ilyen Jézus Krisztus szuperte. Igen, igen.
5: Osztanám az igét.
3: Assisi Ferenc.
1: Óriási.
3: Assisi Ferenc.
1: Óriási lenne. Jó, kitartja, hogy lesz, tessék.
5: Én tartom.
1: Kitartja, hogy nem lesz.
3: Bizonytalan vagyok.
1: Sátán, ne csinálj.
3: Nem vagyok sátán, bocsánat.
5: Sátán, hűj, visszajobb vállamra.
1: Persze, hogy azt gondolod, hogy nem lesz, tessék. Zsűr?
3: Igen.
1: Lesz. Jó.
3: Szerintem is lesz, csak nem lesz olyan, tehát nem lesz olyan nagy.
1: Nem lesz.
5: Egy kis platós, egy platós zsuk fog menni valahol a rakparton.
1: Kettőben a parkasszal egy platós zsuk, meg egy kibelezett kamion.
3: Nem, azt gondolom, hogy minden lesz nagyon sok, tehát nagyon sok kamion lesz, de csak egy 25 centit fognak előre mozdulni.
1: És ott lerobban az első.
3: Az adrás.
1: És ott megkotlik az első.
3: Nem, és akkor mennek egy negyed, és akkor ott körülötte fogunk majd táncolni. Szóval nem fogjuk el, mert ugye régen a Budapest parádé, ez körbe ment.
1: A mentek egy iszonyat nagy kört, persze, és a végén a Hősök térén aztán ott álltak meg, igen. Zsül?
6: Most a rakparttól lesz szerintem.
1: Rakparttól lesz, jó. Rock?
3: Az nagyon veszélyes, belehullanak a fesztiválozók
1: jó.
3: A Dunába. Ez nem jó.
1: Megnézzük.
3: Halálos ítélet, Zsül.
1: Olyan
3: halálos ítélet.
1: Kicsit olyan magyarosan indul, de legyen. Drukkolunk a srácoknak. Ha összehozzák, nagy vállalás, azért ez egy irdatlan meló, irdatlan szervezés, de ha megcsinálják, akkor legyen. Tökre ráférne egyébként a fővárosra.
3: Tehát azt mondom, ha lesz, én elmegyek. Én ezt akarom. Ott akarok lenni.
5: Voltál régi közül valamelyik?
3: Voltam, és nagyon fiatal voltam, nem is értem, miért engedték meg, de ott voltam.
1: Figyelj, iszonyat buli volt. Iszonyat buli volt. Én voltam 4-en vagy 5-ön.
5: Nagyon szerettük mi is.
1: Forgattunk, figyelj, tehát a szemed tátva maradt. Akkor ugye nem volt ennyi inger, ennyi fesztivál, nem voltam még ezekhez a dolgokhoz úgy hozzászokva. 90-es éveket írunk, 90-es évek vége, az felfoghatatlanul durva volt. Álltál és nézted ezeket a vonuló kamionokat, iszonyat embertömeg két oldalt, brutál installációk, nagyon jól nézett ki.
3: Igen,
1: ez egy jó buli volt egyébként.
3: Igen,
1: tényleg.
3: És kedvesek voltak az emberek, és tök nagy ilyen közösségi élmény volt. Tehát egy rendesen azt
1: hát benne volt még az a 90-es évek vibe, igen. Nagyon. Hogy úgy bármi lehet, bármi lesz, ez most jó és szabad. Aztán nem lett. De...
3: Miért minkodlott meg amúgy az egész?
1: Az elmúlt éveken.
5: Tudod, egy csomó mindent történt.
1: Csomó mindent történt az elmúlt 25 évben, amin úgy lehetett volna egy csomó minden, de aztán úgy azért aztán úgy lett.
3: De nem az volt, hogy egyszer csak nem kezdtek elmenni az emberek, és akkor nem, hanem mindig jöttek az emberek, csak aztán valahogy befürödtek.
5: Azt mondták, hogy a szponzorok kihátrálása miatt nem tudták megcsinálni.
3: De ez most ugye nem így van, mert itt a sok szponzorok. Ugye? Balázs saját kamionja például.
1: Az majd ott figyeld, hogy ott veretem most.
3: A Diósdot képviselő, Sebestyén Balázs.
1: A Diósdi önkormányzat nevében Sebestyén Balázs. A Diósdi Barkaszon. És ott nagyon veretem.
3: Adom.
1: Na jövünk mindjárt 5 percen pontosan 9 óra. Elérhető-e Norbi, Anna jelentség kérlek. Mi van a fiatalabb Norbival? Neuralgikus, még nem csörögtél rá. Érzékeny ponthoz érkeztünk. Norbi, ha hallod, vedd föl a telefont. Keresünk. Nagyon szeretnénk neked gratulálni, mert megkérdezni, mi van a bunyóval, mikor mész már a UFC gálára, úgyhogy reméljük elérjük. Jövünk, ha minden igaz, Norival rögtön a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
7: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind

0: Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
4: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Clubsmart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
5: Shell. Go well.
6: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
12: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Az idő múlik, a ragyogás maradhat. Dermaklinika. Esztétikai kezelések, lézeres bőrfiatalítás, plasztikai sebészet. Dermaklinika.hu. Szépség szakértő kezekben.
14: Iskola kezdési akció a Jépi Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, Sea Lion 5 DMI vagy Sea modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a Jépi Autónál Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jepiauto.hu oldalon.
15: Mi a Michelin csillagos lecsó titka? Hogy a hozzávalóit nálunk szeded. Bágy zöldért. Savszegény paradicsomok, gurmé paprikák. Szedd magad. Kecskemét, Borbás utca 10.
16: Ismét jön a Velux márka napok Kecskeméten a Megbaunál. Kihagyhatatlan árakkal szeptember 4-én és 5-én. Csapj le az akár 25%-os kedvezményre Velux tetőablakokra, beépítő keretekre, kézi árnyékolókra és fénycsatornákra. Várunk pénteken reggel 7-től délután 5-ig, szombaton pedig reggel 7-től délig. A kedvezmény kizárólag ezen a két napon a helyszínen megrendelt vagy készletről megvásárolt termékekre érvényes. Velux márka napok szeptember 4-én és 5-én Kecskeméten a Merkbaunál, a Halasi út 19 szám alatt.
17: Itt az ősz, és vele együtt megérkeztek az őszi kuponnapok a Malomközpontba. Szeptember 11-e és 13-a között kedvezményekkel várunk kedvenc üzleteidben. A kuponokat keresd a MyWay applikációban, használd fel őket, és hozd ki még többet az őszi vásárlásból. Őszi kuponnapok szeptember 11-től 13-áig. Malomközpont.
18: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelszky autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky autóbontó.
8: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
19: Az 1 literes Osan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
8: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
20: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettővel otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
21: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden csütörtökön 14-től 17 óráig Király Andor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon.
22: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 76 414 010.
21: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
21: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
23: Megújult a kecskeméti piarista templom belső tere, az idősek és a mély szegénységben élők felzárkóztatására készül Bács-Kiskun. Tanévkezdéskor több lehet a beteg gyermek. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Befejeződött a kecskeméti piarista templom belső felújítása, amely 3 ütemben zajlott. Összesen mintegy 1200 négyzetméteren festették ki a szentélyt, a kórust és a templomhajót. Emellett korszerűsítették a világítást és az elektromos hálózatot is. A beruházást Kecskemét önkormányzata, a plébánia és a hívek adományai finanszírozták, írja a Vármegyei Lap. A megújult barokk templom hétköznap délelőttönként és a szentmisék között is látogatható. A következő nagy feladat az oltárok, szobrok és festmények restaurálása lesz, amelynek becsült költsége meghaladja az 1 milliárd forintot. Az idősek és a mély szegénységben élők helyzetének javítása állt a Bács-Kiskun vármegyei felzárkózási fórum munkacsoportjának kecskeméti ülésének központjában, írja a hírös.hu. A szakemberek már a 2028 és 2034 közötti következő uniós fejlesztési időszakra készülve gyűjtik össze a helyi igényeket és a projekt ötleteket. Bács-Kiskunban mintegy 107.065 év feletti ember él, miközben több településen a szegénység és a szolgáltatások nehéz elérhetősége is komoly problémát jelent. A javaslatokat a készülő vármegyei esélyteremtő paktumba is beépítik, amely hosszabb távon segítheti a hátrányos helyzetűek felzárkózását. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napirend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
24: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtből is legyen, illetve a tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor ezt utána dobjuk ki, mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
23: Az ország északkeleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, a frontális felhősáv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és komoly felhők mellett. A térségben bár erős lesz a szél, a hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul napközben. Holnap eleinte közép és magas szintű felhőzet borítja majd az ország nagy részét, mely napközben délnyugat felől vékonyodni, szakadozni kezd. A hőmérséklet éjjel 14 és 19, míg napközben 28 és 32 fok között alakul. Cool.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra után 10 perccel. Hello, bello, drága hallgatók!
2: Hi!
1: Hi! Itt vagyunk, és hát mi van? Mi van, gyerekek? Mi van? Két kamion az M7-esen összeütközött, 59-es Kavicsnál Budapest felé vezető oldalon, három kocsi a 19. kerületben az Üllői úton, és a Soroksári úton már lehet haladni, megnyitották a forgalmat, de nagyon nagy baleset volt ott reggel, úgyhogy még mindig dugó van. A környéken, ez ma nem teli hold front, mi van? Valami nem oké.
3: Azt látom, hogy az emberek meg vannak bolondulva. Olyan feszültség van mindenhol, de az utakon minden.
1: De ez ma lát? De mai, de csak ma?
3: Ne, tegnap óta.
1: Tegnap óta.
2: Ez most ugye még ugye az a kis kedda nyitány volt, szerda, akkor már rendes nap volt, tehát reggeli dugóval, úgyhogy ez most már egyre rosszabb.
3: Szerintem az emberek megszokták ezt a lassú életet, ami volt az utóbbi hetekben, és nagyon igen. Nehezen veszik vissza.
1: Nehezen állnak. Hát látszik a közlekedési híreken, tele balesettel, dugulással, azért ez eddig nem volt, igen. A Konyhásénik ott lesznek vajon a parádén saját street food kamionnal? Kérdezi valaki, jó felvetés, igen. Most láttuk pont a Polgit nyilatkozni. Hát azért ez jó szemét dolog, pont ezt beszéltük. Szóval mi is így a humorosabb, meg könnyedebb végét fogtuk meg, de azért aki ezt gyerekekkel megcsinálja, hogy évtizedeken vagy hosszú éveken keresztül ellopja a kajájukat ilyen mennyiségben, hát soha többet ne vegyék föl sehova, nem? És soha többet ne dolgozzon, azért ez jó.
2: És ebben nincs mentség, mert azért sokan írjátok, hogy de a fizetésük meg...
1: Ez akkor sem. Gyerek, tehát ez a fizetésed gyerektől... azért az nem hatalmaz fel arra, hogy évtizedekig gyerekektől lopjál a kaját. Mert nem a maradékot vitte haza, nem adta oda a gyerekeknek, amit ráadásul a szülők befizettek, szóval azért ez többszörös károkozás.
3: Igen, de ez szociopátia szerintem. Tehát aki ezt így... Tehát hogy nyilván nekik volt egy ilyen sajátos elgondolások azért, azzal kapcsolatban, hogy
1: ez nekik jár, meg, vagy megérdemlik.
3: Meg, igen, és ezért nem is voltak felháborodva, mert szerintem ők ezt tök nyíltan kommunikálták mindenfelé, hogy ez így van.
1: Igen, keveset keresünk, nekünk ez jár.
2: Ez jár.
1: Igen. Na, viszont úgy néz ki, hogy Norbi elérhető, hosszú ideje kerestük, nem értük el, fogorvoshoz kellett mennie, jelezte, ki volt kapcsolat, mindegy, hányatott sorson vagyunk túl, ő kiírt aztán egy Facebook posztot rólunk, ugye, hogy mi történt, próbálja tisztázni, de nem kell, mert hogyha mi hibáztunk, akkor úgyse adjuk föl, és próbáljunk még telefonálni, Gyuli is kereste, Anna is kereste, ki volt kapcsolva, de a lényeg, hogy most itt van, ha minden igaz, Növényi Norbert fiáról van szó, és hát úgy néz ki, hogy minden ketrec harcos álmát éli ő nem sokára, a sportág legjobbjai közé a UFC bajnokságba kerül majd be. Ehhez talán még van egy bunyója, és ő ugye nagyon szeretné nyilván megnyerni a UFC bajnokságot, de már az is óriási dolog magyar szemmel, hogy egy fiatal srác az be tud kerülni, és egyáltalán lehetőséget kap, és bunyózni tud. Ugye ez a UFC, ez egyik leghíresebb tulajdonképpen szervezet, itt azért nagyon kevesen, földi halandók közül nagyon kevesen tudnak bejutni,

0: tisztázni szerettem volna dolgokat, és már látom, hogy az Origo is írta, hogy én mennyire meg vagyok sértődve.
1: Nem vagy, tök jó, hogy kiírta.
0: Ráig is rá kellett szólnom, oda kellett kommentálnom, hogy nyugodjanak már le.
1: Igen, éreztük, hogy nincs baj, mi is kerestünk, nem kerestünk eleget, te is jelezted, hogy nem vagy elérhető. Fogorvosnál voltál, kiütötték a fogadat.
0: Nem baj, itt az a lényeg, és köszönöm szépen a szép szavakat.
1: Igen. Na, mesélj nekünk erről egy kicsit, hogy mi történik. Van még egy bunyód, és aztán mész, azt meg kell nyerned, most hol bunyózol, mi a helyzet, mennyire UFC előszoba ez tényleg?
0: Igen, hogy őszinte legyek, én nem így akartam bekerülni, főleg úgy, hogy például a most hétvégi UFC kártyán is van kettő sparring partnerem, akivel legutoljára meccseltem volna, srác, őt is leigazolták, és én voltam ott arra a meccsre, akinek úgymond győzni, azt mondták, tudod, a fogadóirodák mindenki, hogy én fog nyerni, viszont ez a srác francia és a kártya párizsi, szóval leigazolták őt is, három másik srác, akivel edzettem már, azok is a kártyán vannak, szóval én nem így akartam bejutni. Itt az a lényeg, hogy kell nyerned, vagy kiütése, vagy feszítése, vagy egy nagyon komoly pontozós meccsednek kell, hogy legyen, és akkor szerződtetnek le. Szóval, amikor engem a UFC keresett, amúgy az előtt 10 órával előtte két másik szervezet jött az edzőmre, szóval tök fura volt az egész, és mondtam, hát nem így akarok, de sajnos néha az életben úgy alakulnak a dolgok, hogy ami lehetőséged van, azt meg kell ragadnod.
1: Na várjál, csak segíts, tehát akkor meg kell nyerned egy meccset, ami most lesz hétvégén, vagy most nem bunyózol hétvégén?
0: Nem, most én nem bunyózok, ez a hétvégén csak egy rendes UFC kártya van, csak azon van csomó edzőtársa, meg sparring partnerem.
1: Aha, ez a UFC kártya, ez micsoda? Ez az előszoba?
0: Ez a párizsi. Ez a nem, UFC kártya, csak az a neve, ez egy párizsi UFC. Csak egy UFC. Csak amikor meccsek vannak, az kártyának nevezzük.
1: Aha, tehát UFC meccs van hétvégén Párizsban.
0: Igen, szóval van egy gála. A gálát az kártyának nevezzük.
2: Ez egy elég sajátos szóhasználat, nem vagyunk annyira otthon benne szerintem.
1: Igen, ezt nem annyira tudjuk.
2: Igen, most nagyon füleltük, de most értjük.
1: Oké, tehát oda mennek edzőtársaid, és ha te, hol kell megnyerned ezt a meccset, hogy bekerülje, vagy milyen meccset?
0: Akkor van ez a Dana White Contender Series. Igen, ez a neve, ez ugye Dana White, aki a UFC-nek a vezetője.
1: Így van.
0: Tulajdonosa, ez egy ilyen, ez a UFC-n belül, ez egy másik szervezet, de igazából a UFC-hez tartozik, és itt az a lényeg, hogyha megnyed a meccset kiütéssel, vagy folytással, vagy egy nagyon komoly pontozással, akkor a Dana White ad neked egy szerződést. De igazából sokszor attól is függ, hogy a Dana White-nak milyen hangulata van. Szóval van, amikor leigazol mindenkit, még olyat is, aki pontozással nyer, és van, amikor még olyat se igazol le, aki kiütéssel nyer. És ez benne, ami kicsit idegesítő tud lenni. Viszont nekem nagyon sok újságíró, ugye az MMA világban, meg amikor ott voltam a UFC-ben, most fel kellett vennem pár dolgot, vagy a Vegasba, kimentem két napra, és ott is, akik a UFC-ben dolgoznak, ők is mondták, hogy ne aggódjak, hogy ide raknak, mert nem véletlenül raktak ide. Szóval mondják, hogyha valakit nem fel akarnak építeni, akkor nem véletlen
1: valamit. Ki lesz a társad? Kivel bunyózol? Ki lesz az ellenfeled? Akit neked le kell győzni, azt már tudod?
0: Igen, ez egy amerikai grappler, földharcos, Theo Haig, és a AKA-ben edz, ahol a Khabib Bake, meg a Daniel Cormier, meg az ilyenek edzenek, és neki minden győzelme feszítéssel történt meg.
1: Aha, tehát neki jitsus alapjai vannak valószínűleg.
0: Igen, szóval folytásokkal szokott nyerni. Hogy őszinte vagyok, én elhiszem magam, hogy mindenhol jobb vagyok, hogy fekete övös jitsuból, de én is, és szerintem én sokkal jobb is vagyok. Viszont a nap végén ez egy meccs, ez egy bunyó, és tényleg bár megtörténhet, szóval ezért kell mindent megtennem, hogy minden jobb legyek az estén.
1: Ez látható ez a bunyó valahol, vagy ezt mi tudjuk nézni, követni? Vagy mikor lesz egyáltalán?
0: Szeptember 22-én, szóval ugye a UFC-nek van egy ilyen díjai a Paramount Plus-szal, szóval nem tudom, hogy ezt Magyarországon lehet-e, de lehet a UFC Fight Pass-on, szerintem ott is lehet nézni.
1: Előfizetéses formában lehet ezeket nézni, igen, persze, igen, megvan igen, az előfizetésed igen. Az oldalra. Aha.
0: Igen.
1: Na, és ez a csávó mondjuk megvan, lefolytod, feszítéssel megnyered, akkor lehet, hogy UFC szerződés. Az mit jelent? Milyen összegek közelébe kerülsz? Most nem konkrétan, csak kérdezem, hogy milyen összegekért fogsz bunyózni?
0: Hogy őszinte legyek, a UFC nem fizet jól, szóval én ezt már mondtam, meg sokszor szoktam mondani, hogy amikor én eljöttem

0: Bellator PFL-től, én egy minimum félmillió dollárt, és ha nem több, egy milliót is ott hagytam, szóval a két edzőtársam megnyerte az adévi versenyt a PFL. Ugye volt a Bellator, az volt a másik legnagyobb szervezet a UFC után. Én velük voltam leszerződtetve. És a Bellatort megvásárolta a PFL, ami egy másik nagy szervezet, és így a PFL átvette a Bellatort, és most már csak a PFL meg a UFC, amik így nagyok vannak. És a PFL szokott csinálni ilyen millió dolláros versenyeket, amit nekem két edző, a 70 kilóban, meg a 84, ugye az az én súlyom, 84 kiló, abban két csapat, mind a kettő sparring partner, ők nyerték meg. Szóval tudom, hogy én is meg tudtam volna nyerni azt a versenyt, de a versenyen kívül, csak amilyen szerződésem voltam akkor, én egy minimum félmillió dollártól sétáltam el.
1: De akkor miért jöttél át?
0: Mert hogy őszinte legyek, a pénz jön és megy, szerintem van annyi agyam, hogy tudok pénzt csinálni, viszont az álmaimat csak egyfajtaképpen tudom elérni, és úgy éreztem, hogy én aláírok még egy szerződést a Bellator PFL-vel, akkor ott kell maradnom megint egy 4-5 évet.
2: Aha, és tehát akkor megkötöttek volna magukhoz, te viszont a UFC-be szeretnéd. De akkor a UFC-be azért igen, van igen. Pénz, de akkor a legfelsőbb szinteken, nem?
0: Az, tehát
2: a Khabib
0: McGregor... Az MMA-ban van, az igen, igen, viszont az elején... Igen, bocsánat, hogy közben vágtam. Igen, szóval most, ami ilyen szerződést fogok kapni a UFC-től, én meg fogom próbálni, hogy nem egy alapszerződést kapjunk, mert az alapszerződés az semmi nem jó, viszont a pénz jön és megy, mondom, én nagyon sok pénzt költök csak a edző, szóval például most, amit pénzt fogok kapni ezért a meccset, már többet költöttem az edzőtáboromra. Szóval én tényleg engem nem a pénz hajt, ott hagytam, most benne voltam ebbe a Hexagon versenybe, ott is mondom, a srácot leigazolták a UFC-be, akivel a döntőbe mentem volna, és őt is elvertem volna, és ha bárki mást adnak volna, elvertem volna, ott is 100 000 eurót magam magam hagytam.
2: Lehet, hogy félsz a pénztől, és mindig arrébb mész, hogy a pénz van. Azért erre vigyázz,
0: lehet, mert
2: most,
0: lehet,
2: most az
0: asztalon
2: a másfél millió dollár, amit ott hagytál egyelőre, te tudod, csak hogy azért ne ugorjál tudom, el, ha fizetnek.
0: Nem, én úgy vagyok vele, hogy a nap végén, amikor nem akarok úgy visszanézni, mert tudom, hogy ha csak a pénzt kergetem, a nap végén úgy fogok visszanézni, hogy mi lett volna, ha. Így meg nem akarom azt megengedni magamnak, hogy a életem végén ott fekszek az ágyamon, és azt mondom, hogy mi lett volna, ha.
3: Világos. Meg sokszor azt mondják, tudod, hogy amikor azt csinál, amit szeretsz, akkor a pénz megjön hozzá magától. Tehát, hogy...
0: Persze, meg nem is az, meg nem, amíg meg tudok élni, addig, és azt tudom csinálni, amit szeretek, addig nem zavar engem semmi. Meg nem tudom, mert mondtam, hogy én nem vagyok hihetom, hogyha nagyon oda teszem az agyam, akkor én tudok pénzt csinálni.
2: Szóval hol készülsz, Norbi? Hol az edzőpartnered? Vagy te hol edzel? Amerikában vagy? Itt hol?
0: Nem, én Londonban, szóval én Londonban élek már 15 éve lassan, nem is tudom, igen, szóval én itt edzek kint, és itt van a csapatom, és igazából én a karrieremet is itt akarom befejezni.
3: Van Bence neved amúgy kint az angolok között? Hívnak téged valahogy?
0: Nem, máshogy mondják, nem Norbinak hívnak, vagy Norbertnek, hanem Nobe. Nobe.
3: Akkor nincs ilyen, hogy a magyar
0: Nobs,
3: Dalia, Nobs. Nem tudom.
0: Nem, hívna, hát van ugye ez a MMA-s neven az a Magic, de azt mondja, az pár ember, de igazából nem a Norbinak ilyen rövidítéseit, meg az, hogy Nobe.
2: És a UFC-s arcok közül összefutottál már valakivel? Azon nagy nevek közül kérdezem, akit mi is látom, mondjuk
0: hát
2: a Dana White Gallán.
0: Nekem a Michael Page, nekem olyan, mintha egy testvérem lenne, ugye ő is ott meccsel a kártyán, mondtam, van 3-4 másik, tehát Hamza Csimájevet elvertem sparringon, beleedzettem.
2: A Csimájevet megverted sparringolásnál?
0: Persze, meg is lehet, Google-ba meg lehet keresni. Szóval én figyelj, a Jiri Prohaszkával edzettem 19 évesen, engem a Jüzübergő, én nagyon sok ember, én azért tudom, hogy világbajnok tudok lenni, mert már annyi emberrel edzettem. Én tényleg, aki Európában, az MMA-ba számít, szerintem a Alexander Gustafsson kívül, aki szintén az én edzőtermembe edzett, még mielőtt én elkezdtem itt edzeni, de rajta kívül mindenkit ismerek, meg mindenkivel edzettem. Szóval én nem akarok nagyképűnek hangni, de én tudom, hogy világbajnoki szinten vagyok, és világbajnok tudok lenni. Itt igazából arról van szó, hogy az estén, a meccs estén, nem csak ezen, hanem így minden estén tényleg úgy teljesítsek, hogy meg tudjam mutatni, hogy én valójában ki vagyok, és egy kicsit az, hogy az összes bolygó összeálljon, kicsit az is kell néha.
2: Hát az nagyon, az nagyon.
3: És ebben a felkészülési folyamatban tudtál meg magadról valamit, ami még eddig nem tudtál? Tehát, hogy ez hozott valami újdonságot neked?
0: Minden felkészülési időszakban másképp jön ki az ember, szóval amikor fogyasztasz, sérülések, napi 2-3 edzés, mindig valami újat megtanulsz magadról. Persze a személyiségemről megint egy kisebb, újabb dolgokat, vagy megerősítek magamba, vagy van, amikor megtanulok. Szóval igazából mindig van valami más dolog. Itt most tényleg arról szólt, hogy eddig, még van még 2,5 hetem, de eddig tényleg arról szólt, hogy bármilyen sérülésem van, ezen én tudom, hogy át tudok menni, és tényleg nagyon sztoikusnak kell lennem mindenfajta ilyen helyzetben.
2: Apukád tanácsa mi volt? Öreg mit mondott? Mi olyan jobban vagyunk a Norbival, meg nagyon kedveljük. Az egyetlen tanács, amit meg gyerekkorodban, vagy felnőtt korodban, vagy az első meccsed előtt oda térdelt a szőnyeg mellé, mondott valamit? Az se baj, ha nem. Csak kérdez, hát mégiscsak azért világbajnok.
0: Nem, persze, vannak dolgok, van nagyon sok mindenben próbál segíteni. Nem azt jelenti, hogy én pontosan egyetértek mindennel, amit mond, de figyelj, mindig van igazából, most már szerintem egy olyan pontom van, hogy tudja, hogy én...
2: Már nem tud mit mondani, nagyon, igen, már csak azt, hogy barántert meg vedd be a szőlőcukrot.
1: Maximum egy tébla a tökeit.
2: Egy idő után a gyerekek meghaladnak minket, már sok okosat nem tudsz neki mondani valójában.
0: Igen, meg sőt, igazából nekem kell már, meg tudod azért, máshogy látja az egészet, ha most is van egy minden edzőtában van egy sérülés, és akkor mondtam, hogy van el, és akkor rögtön ő ilyen nagy pánikkal beszélt a telefonban, mondom, figyelj, inkább lerakom a telefon, mert tudod, máshogy
2: igen,
0: néz,
2: meg a szülő a gyerekkel, az tök másban.
0: Igen.
2: Norbi, nagyon drukkolunk neked, meg mi megpróbáljuk majd nézni a meccset. Valahogy így Benitől megtudom, mert ő nagy szakértője ennek, hogy akkor ez milyen platformból, hogy lehet nézni.
0: Felveszem és felrakom Facebookra, jó. Vagy valami ilyesmi.
2: Úgy is hallunk róla, hogy mi volt, jó?
3: Az Origo biztos megírja majd, hogy hogy sikerült.
0: biztos, hogy fogja.
2: Drukkolunk,
3: Norbi. Szurkolunk. Vagyunk rá, nagyon Norbi, hajrá. Köszönöm.
2: Nagyon menő, hajrá, kitartás. Köszönjük szépen. Vigyázz magadra, köszi Norbi, ciao. Hello. Nem mindig értettem mindent, de nagyon helyes srác.
1: Azért ezek a lépések, tudod, amiket ilyen tudatosan meghozol, most oké, akkor most $1 millió, hello, mert nekem az álmaim mások, fú, ez kemény.
3: Tudod, mi a jó? Amikor valakinek van olyan önismeret, hogy tudja magára, hogy jó, nem kell elszerénkednie, nem kell de nem érted azt, nem felvágós, nem nagyképű, hanem egy ilyen fókuszált ember, aki tudja, hogy mik a képessége, és megy előre. És
2: igen. Valaki írja, hogy azért, ha cigit kéne tőlem az utcán, azért nem állnék ellen, adnék neki.
3: Még vennék is neki, még ha nem cigizek, akkor is.
2: Igen, simán adnánk egy 100 cigit neki. Ja, na, kíváncsi vagyok, hát azért ez nagyon nagy dolog lenne. Valaki néz így UFC gálát, meg tudja, hogy milyen szervezet ez, meg kik bunyoznak ott, azért az nagyon menő lenne egyszer látni egy magyar srácot is ebben a formában. Jövünk mindjárt, 3 perc, pontosan 9:30. Itt vagyunk rögtön a nap legjobb pillanataiban.
4: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Annyi út áll előttünk. Van, amár régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry Auto. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
9: Hello, én vagyok a torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
10: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-áig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg kőrös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
12: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
13: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
14: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
15: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Reklámot hallottak.
16: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megkezdődött a milliomodik hektár parkerdő rendbetétele. Rendőrök segítik a biztonságos iskola kezdést Bács-Kiskunban. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Lakossági jelzések nyomán megkezdődött a kecskeméti milliomodik hektár parkerdő kitakarítása. Elsőként az ott kialakított hajléktalan szállásokat számolták fel, az összegyűjtött hulladékot pedig a Kecskeméti Város Üzemeltetési Kft. Szállította el. A tervek szerint a jövőben rendszeresen ellenőriznék a parkerdőt és további hulladékgyűjtőket is kihelyeznének, írja a BAON. Táblákkal jelölnék ki a túra útvonalakat, valamint megakadályoznák, hogy ismét életvitelszerűen tartózkodjanak emberek a területen. A parkerdő átfogó rendezésének részleteiről a napokban egyeztetnek a szakemberek a Városházán. Fokozott rendőri és polgárőri jelenléttel segítik a gyermekek biztonságos közlekedését az iskolakezdés első heteiben Bács-Kiskun vármegyében. Szeptemberben a reggeli és a délutáni órákban elsősorban az oktatási intézmények környékén és a forgalmasabb gyalog átkelőhelyeknél számíthatunk egyenruhásokra, írja a vármegyei lap. Szükség esetén a járműveket is megállítják, hogy segítsék a diákok biztonságos átkelését. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy az iskolák és az óvodák közelében csökkentett sebességgel és fokozott figyelemmel közlekedjenek. A tanévkezdés miatt különösen a reggeli órákban nagyobb forgalomra és hosszabb menetidőre kell számítani. Épp hogy nagykorú, mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Itt a Sörvízli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési egy pluszban, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátosság. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
1: Bács-Kiskun vármegyében a kecskeméti területi vérellátóban van lehetőség részt venni a retro véradáson. Egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk, országos csapadékra továbbra sem kell számítani, egy-egy futó zápor kialakulhat, sokfelé megélénkül majd a szél, a hőmérséklet napközben a térségben 26 és 32 fok között alakul. Holnap fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. A hőmérséklet éjszaka 10 és 19, míg napközben 27 és 33 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. 3-4-10 lesz, pontosan 6 perc múlva. Felhívtuk a Gyömri önkormányzat konyhai dolgozóit lefülelő Szabolcsot, Gyömrő polgármesterét, hogy hogy számolt le a gyömrői konyhás maffiával. Elképesztő mennyiségű ételt loptak el gyerekektől a menzán, a polgi saját kezébe vette a dolgokat, és hát leszámolt a konyhás nénikkel.
2: Rövid megfigyelés, majd a lecsapás.
1: Majd lecsapott,
3: így van. A konyha nosztra vége.
1: Igen, igen, nagyon jó arc volt egyébként Szabolcs. És Feri isteni jeleket kapott motorozás közben tegnap, megszólította ott az őt az úr. Próbáltuk kitalálni, hogy mi lehet az üzenet, és hogy mit kell ezzel kezdenie Ferinek.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Tavaly tanév végén már tudtam, hogy kereskedelmi mennyiségbe lopnak. Csak egy-két példa, mert amit itt felsoroltatok, ez csak a fogásnapja. Például joghurtból ilyen 100-120 dobozzal vittek el alkalmanként, kartonszámra az ivólét, túrostésztáról leszették a túrót, tehát hogy ez üzemszerűen és kereskedelmi mennyiségbe sikerült durrantaniuk.
1: Azt a mindenségnek.
3: Lehet tudod, mit kezdtek a szajréval amúgy?
4: Én azt gyanítom, hogy ezt eladhatták ismerősök közt, mert ez olyan mennyiség, hát ugye ez első nap, tehát azt gondolom, hogy szeptember 1-én buktak le, hagyhattam volna még napokig egyébként őket, mert nyilván minden nap ennyit vittek haza, vagy nagyobb mennyiséget, mert azt teszem hozzá, hogy szeptember 1-én csak a iskolások körülbelül fele kért étkezés, tehát alapesetben 10-11 kiló sajtot szállított volna ki a beszállító, és ugye az ételeknek, ha kiszámoltak, hogy majdnem 85%-át lopták el.
1: Azt a mindenségét neki. Hogy zajlott a rajtaütés? Álcázva mentél be, behatoltál az iskolába.
3: Zsúrkifi volt nálad?
1: Igen, toltál egy kicsit magad előtt, hogy ne legyél feltűnő.
4: Nem hatoltam be az iskolába, meg névszabadság sem volt, hogy kicsit feltűnő lett volna.
1: Két lyukkal az elején.
4: Ott ültem a parkolóban egyébként több mint másfél órát, majd megpusztultam, annyira meleg volt. Parkolóban figyeltem a tevékenységüket, és utána, amikor láttam, hogy kezdik kipakolni a szajrét a kocsikba, akkor hát oda mentem, és megkértem őket kellő határozottsága, hogy akkor utassák már meg, hogy mert mindenkinél feltűnően sok és nagy szatyor volt, hogy mit rejtenek ezek, és nem is tagadták egyébként, tehát ők szerintem ott azért rájöttek, hogy itt vége a dalnak. A másodiknál, amikor kértem, hogy akkor azt is mutassam, megmondta, hogy mindenkinél azonos van, szét van mérve az áru.
1: Tehát azonosan mi az 5 kilót rapista sajtot, az korrekt.
3: Nem, hogy ezek azt akarod, igazságosak voltak.
1: Igen, nagyon igazságosan osztották el.
4: És ami még durva egyébként, hogy ugye egy órával korábban mentek haza, mint a munkaidejük lejárt volna, de szerintem az utolsó egy órát méricskéléssel töltötték, mert ugye mondom, gramra pontosan szét volt mérve sajt, sonka, paprika, őszi barack, minden. Mondjuk levesgyöngyöt csak egy valaki nyerte meg, tehát ő volt a...
1: Hányan voltak a csapatban? Hány konyhás néni volt benne, azt tudjuk?
4: Hát az összes konyhás, mind a négy konyhás benne volt sajnos.
1: Mindenki benne volt.
4: Tehát ott a teljes személyzetet el kellett küldenem, így van.
3: Ők voltak
4: van.
3: A konyhár osztrák.
1: Igen, nagyon veszélyes akkor.
2: Igen. Jó, akkor most szegény gyömrői gyerekek nem kapnak enni?
1: Most a tanárok állnak betállalni addig.
4: Még aznap szereztünk 4 helyettesítőt, úgyhogy meg tudtuk oldani szerencsére. Úgyhogy remélem, hogy zavartalan, most már a kolléganőmmel épp most fogok beszélni, remélem, hogy zavartalan a konyha. Tegnap rendben volt, tehát minden gyerek megkapta a uzsonnát 10 órait, meg az ebédet is, úgyhogy működik.
2: Hogy mi van, két szelet parizet?
3: Talán egy szelet hús van a tányéromon.
4: Egyébként azt mondták a gyerekek tegnap, hogy soha nem volt ilyen étel, tehát ez a négyet, ez 10 éve dolgozik együtt.
1: Egy komplett generáció elballagott, úgyhogy éhezett a menza után, mert ők mindent elvittek. Tehát ezt lehet, hogy ők 10 éve csinálják.
4: Lehet, ezt majd a rendőrség kideríti, mert nyomoznak, úgyhogy.
1: Na de hol vannak a felső vezetők? Hol vannak az iskolai vezetők?
3: Hol van a fasírt?
1: Hol van a fasírt, igen? Hát, hogy azért ezt nem egy tölkinak kell jó esetben felderíteni, hanem azért ez feltűnik az iskolának, az iskolavezetőknek, szólnak, szóvá teszik, intézkedik, hogy én nem akarom őket bemártani, de azért erről hogy nem tudtak, és te tudtál? Hát ezt nem is értem.
4: Melegítő konyha, meg tálaló konyhák, ezek önkormányzati tulajdonban vannak, azért önkormányzati alkalmazottak a konyhások is. Az iskolának igazából nincs beleszólása. Ezt az önkormányzatnak kellett volna a korábbi városvezetésnek ellenőrizni. Erre volt is korábban egy referens, aki állítólag hetente kétszer ellenőrizte őket, nem tudom, hogy. Szerintem sehogy,
1: hát mert... Hát lefizették 10 kartoni volével lehet.
4: Hát én ezt nem mondhatom ki, ti mondhatjátok, de
1: visszaosztottak a nénik 6 kiló parizet, meg 4 kiló trapista sajtot, és elhallgattatták
3: a olyan magas volt a cukruk, hogy nem láttak tőle.
4: Az iskola jelezni tud a fenntartó felé a közönkormányzat. Ők ezt megtették, többször is évek óta nem volt semmi. Hát most is jött jelzés, és most... Hát én a végére jártam, mondjuk úgy.
2: Tegnap jelet kaptam. Motoroztam a fővárosba, ugye tegnap volt egy ilyen jótékonysági motorozásunk a Pető intézettel, jövünk át az Erzsébet hídon, és azon gondolkoztam, hogy mennyi tök jó fej ember van, hogy eljönnek, segítenek, és hogy így, tudod, amikor ez így önkéntelenül kiszaladt belőled, hogy köszönöm Istenem, hogy így ennek részes, hogy ez most olyan jó. De ezt nem hitből, nem meggyőződésből
1: igen,
2: mondom.
1: Igen, csak olyan
2: hálát adtál. Mondasz egy hálát, és...
1: Hátranéztél, és rájött, hogy nincs az utasod mögötted.
2: Így van, és egy kamion állat.
3: És egy hűtőrácson vagyok.
1: A kis tényleges kistike, hogy eltűnt innen mögülem.
2: Vendel, mert ő volt Vendel. Az utasom, Vendel kiválóan kapaszkodott, és ez pont abban a pillanatban történt, hogy nem tudom, hogy jöttetek-e már át az Erzsébet hídon Budáról Pestre, bal oldalon van egy nagy templom.
1: Igen, tudom, mit akarsz mondani.
2: Amire, és ebben a pillanatban láttam meg, hogy így hálát adtam az egészért, hogy gyönyörű idő van, egy csomó ember együtt segítenek, tök jót csinálnak, és ebbe a pillanatban meglátom, hogy a templomra ki van írva óriási betűkkel, hogy Jézus szeret téged.
3: Ez volt a jelet, a Molino?
2: Mi ez, ha nem jel?
1: Na de mi lehet az üzenete, érted? Tehát, hogy pont arra gondol, pont nagyon áhított pillanatban van, nagyon hálás, motorozik át, és erre meglátja ezt az üzenetet, érted? Hát valamilyen üzenetértéke akkor ennek van.
2: Hogy ez a gondolat, ez mentünk mitén 45 percet, a városban mindenhol. Ez bárhol eszembe juthatott volna, mondjuk, érted?
3: Mennyit jöttek volna Jézus egy tízes skálán?
2: 11.
1: De várjál! 11. Nem Jézusra gondolt, hanem a hálára, meg a szeretetre.
2: Igen,
3: és ez egy Jézus becsekkolt.
1: És Jézus felszólította, hogy térj meg hozzá most már végre, te ateista állat.
2: Érted, tehát... ez a Várker bazár előtt is eszembe juthatott volna.
3: És milyen lesz amúgy a Várker?
1: Milyen drága volt, és mind mi fizettük.
2: Igen, hogy úristen, de köszönöm, és akkor jobbra nézünk.
1: Úristen, ebben mi is benne vagyunk. Ez a mi pénzünk is.
2: Érted, tehát nem bárhol jutott eszembe, hanem pont az Erzsébet hídon, ahogy kanyarodtunk föl, csodálatosan sütött a nap, mondom még egyszer, hogy tényleg összeállt minden, ott jutott eszembe, ránézek, és ott a felirat. Mi ez?
1: Meli kérdezi, hogy alatt a kis betűvel nem volt az, hogy nem téged veri. Nem láttad a kis betűt alatt, nem mondtad, hogy...
3: De hogy reagált, hogy megfordul, és mondod Vendelnek, hogy ezt nekem üzenték.
2: Ezt nekem, ez vagy neked, Vendel. Igen. Ez kettőnknek
3: én,
2: szól.
3: Vendel, én téged szeretlek, Jézus meg engem.
2: Ezt szeretem volna mondani? El van osztva igen,
1: minden. Igen. Na jó, és ha valós üzenetként fogjuk fel, és egy pillanatra elhiszünk, hogy öreg ateista barátunknak igaza van, és esetleg Jézus tényleg megszólította, el kell kezdeni, nem templomba járni, de valahogy felvenni a kapcsolatot. A hittel Jézussal, a Bibliával, önmagával, nem tudom. Valam lehet, hogy ennek aztán egy mélyebb üzenete van,
3: plusz,
1: tényleg.
3: Plusz ugye fontos kérdés, hogy...
1: Igen, de figyeld, a sátán már gonoszkodni. Már látom az arcán.
3: Hogy ez már a kicsekkolás előtti... Ez a kicsekkolás előtti...
2: Nem az volt, nem az volt, hogy Jézus szeret téged, és mindjárt magához vesz.
1: Igen, mindjárt jövök érted.
3: See you soon.
1: See you soon,
2: jövök
1: érted. Ilyet, amíg lehet, mert már nincs sok...
2: Valamit megbizsergetett bennem most az úr.
3: Vagy egy nagy gyógyós lesz.
1: Én hiszem, én ezt átélem.
2: Ki fogok átni a blahán. Jézus szeret téged. Nárgy, van egy cigit?
3: Kicsit olyan, mint az úristenkukacmeny.hu volt amúgy, nem? Hogy, igen, szóval hogy értem. És, na jó, de én ezt
1: elmondod
3: neki
1: egy gyermekem. Őt most a sátán küldte, hogy lebeszéljen az a jó útról.
2: Egyik vállam, másik vállam.
1: Így van. Én ülök a bal válladon, vagy a jobb válladon.
3: Nem tudom, melyik a jobban. Kicsit csapat lett a másik vállad.
1: Dolgozunk a gerincfertilésedet. Eszter felült a jobb válladra. Én majd egyensúlyozok zsüllel a bal válladon. Figyeld a jeleket.
3: Amúgy szerintem Zsűl sokkal gonoszabb, mint te vagy, csak nem tudjuk.
1: Szegény olyan csöndben van. Figyeld a jeleket, jó? A következő egy hétben figyelj mindent. Mi nyílik meg? Mire nézel rá először?
3: Hol viszket?
1: Mit olvasol először? Hol viszket? Igen. Mindent figyeljél, hogy van-e egyéb hívásod még.
3: Ja, Istenem.
1: Na jó, figyeld a jeleket.
2: Jó.
1: Ez a lényeg,
2: most
1: jó?
2: Most azon gondolkodom, hogy a Jézus szeret téged végén nem kérdőjel volt.
1: Azt már nem láttad, mert a kis Vendel szólt, hogy jobb kanyar, ja, bácsi, jobb kanyar.
3: A Molinónak így tudod, a széle így nem volt rögzítve, az így
1: megfújt a szél.
0: Balázsék a Rádió 1-en.
1: Na, még egy naphallgatója, és aztán elbúcsúzunk, gyerekek, elment a ma reggel is. Reméljük, hogy közlekedés szempontjából holnap kicsit nyugisabb lesz, nagyon sok balesetünk volt, front van, vagy ingerültek az emberek. Szeptember, iskola kezdés, nem tudjuk, hívjuk a naphallgatóját még.
5: Balázsék?
1: És tudja. Tudja, hogy hívnak, szia.
3: Ez egy jel.
5: Sziasztok, Zámbó László, Békés Csabáról.
2: Ennyi, a csabaiak, látod, hát Békés megye.
5: Békés Na. Csaba.
1: És a Zámbók. Hát azért ugye nem utolsó sorban. Hát
5: azért igen, igen, igen, láttam éppen most a Mostantitben, hogy volt egy Zámbó nevezetű...
3: Az autófényezők,
5: igen, igen, gondolkoztam is, hogy az öcsém lehet, az mert ő Pesten van, de nem ő volt.
3: Akkor nem voltok jóban annyira az öcskossá, hogy nem tudod, hogy néz ki az üzlete? De mindegy.
1: Nagyon jó.
5: Hát erről még nem mesélt. Jobb, ha nem tudjuk.
1: Jó van. Azt írta nekünk, Karcsika vagyok az iskolából, már híztam fel fél kilót. Köszönöm, Polgi, szeretünk. Nagyon szerettük az üzenetedet. Igen, kis
5: igen,
1: Karcsika.
5: Igen. Hát szégyenletes, hogy szegényekkel mit csinálnak. Tehát gyerekektől lopni, és pláne kaját. Tehát ez engem annyira szíven ütött.
1: Nagyon kemény.
5: Úgyhogy a Karcsika szerepet egyből fölvettem.
1: Igen. Mutatjuk, hogy mit nyertél. Ez egy jó kis safari, megmutatjuk, jó? Figyelj.
6: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
1: Egy safari és egy ottalvás a Safari Parkba. Van kivel?
5: Ja, köszönöm szépen. Van, persze, a kislányomnak már mondtam, hogy mondom, jaj, de jó lenne, és mondta, hogy ő is nagyon szeretné.
1: Na,
5: a kis 19 bejött. Éves kislányom, úgyhogy örülni fog neki nagyon.
1: Ekkor glampingeljetek egyet a Safari Parkba. Küldjük, jó? Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao.
5: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Hello, ciao, köszi. Na jó vagy.
2: Na, holnap mi van? Jössz?
1: Best of-ot veszünk ki,
2: ja
1: nem? Ja. Egy napszabi? Nem, nem, nem.
2: Vagy majd inkább
3: hétfőn. Elutazzunk, mit csináljunk?
1: Egy kicsi utazás? Nem, nem, minden jó, nem.
3: Wellness hétvége? Hogy...
1: nem, best of, jó. Én felvetettem, ha nem, hát akkor viszont jövünk.
2: Jó, de igen.
1: Akkor jövünk.
3: Én munkaképes vagyok.
2: Jó, akkor jövünk. És kísérjen utatokon végig Pál apostol, a rómaiakhoz címzett levelének idézete, szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, s ragaszkodjatok a jóhoz.
1: A betyár mindenit. Jó, hosszú péntekünk lesz. Igen. Na, húzi gyerekek. Jövünk holnapatkor. Sziasztok!
0: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
6: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind

0: konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgyis tett!
5: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
6: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
8: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram dollet trapista sajt az önkiszolgáló pultban. Csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
11: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
14: Kecskemét, Napsugár utca 2.
13: Veszelsz ki autóbontó.
15: A Zöldségtermesztési Kutatóintézet augusztus 17-től ismét paradicsomlévásár tart Kecskeméten a Mészög Gyula út 6-os szám alatt. 570 forint per liter áron. Edényt hozni kell. Hétköznapokon reggel 7-től 17 óráig, szombaton 7-től 13 óráig. Vasárnaponként és augusztus 20-án zárva tartunk. Az árusítás időjárástól függően szünetelhet.
16: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
17: Ne aggódj, a Plazma Centerben csak a tanévkezdés költségeinek csengettek. Szeptemberben ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasításodért 5000 forint, majd ezt követő első 5 plazma adásoddal összesen 98000 forint juttatást vihet haza. Legyen szó akár tanévkezdésről, akár a nyaralások után kiürült családi kasszáról, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza.
18: Mi lenne, ha teraszodon sosem érne véget a nyár. Fudó téli kert, 4 évszak, egy kedvenc hely. Most ajándéklátványtervel és prémium grillel. Fudokft.hu.
19: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét, Szent László körút 79.
20: Szeptember 14-én megnyitja kapuit a Szentesi Bisztró Kecskeméten a régi Sugovica halászcsárda helyén.
21: Indíts nálunk a napot finom reggelivel, vagy frissen sült lángossal.
20: Ebédre pedig vár a napi menü 1790 forintos áron.
21: Ha másra vágysz, válasz a la carte kínálatunkból.
20: És a halételeknek sem kell búcsút intened. Ha már jól megszokott bajai halászlé és több finom halétel, továbbra is megtalálható nálunk. Szentesi Bisztró Kecskemét, Izsáki út 68. Szeptember 14-től várunk szeretettel.
22: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
23: Üdv mindenkinek, aki éppen munkaközben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
22: Rádió egy gong. Gong. A munkaközben is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: És most Rádió 1 Go!

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, és a Rádió egy gong.hu-n online is minket hallgathattok. Faragó Miklós vagyok, szeptember 3-a csütörtök van. Töltsük el együtt a következő 4 órát, hiszen 14 óráig itt vagyok. És játszom az igazi mai slágereket, és ezekkel a slágerekkel nyerhettek is pizzákat. Ugyanis óránként 2 sonkás pizzát adok annak a szerencsés hallgatónak, aki megtalálja az adott óra megjelölt dalát, vagyis az óra slágerét. Évnyitó Rádió egy gongon, ez nyereményjátékunk címe, a feladat pedig vadászni kell az igazi mai slágerek között a megjelölt dal, tehát megjelölünk egy felvételt, az elején is és a végén is felhívjuk rá a figyelmet, hogy bizony ez a dal, amivel nyerhettek a Wellness Grüner étteremnek köszönhetően ezen a héten 2 sonkás pizzát, ugyanis ez az óra nyereménye. 29 414 020 az SMS Viber számunk, amikor halljátok a dalt, akkor kell írni a nyerni szeretnék üzenetet. Mindjárt jövök a Net Percek rovatunkkal, addig is lét

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: Itt a Rádió 1 gongon, a Netpercek rovatunkban arról lesz szó, hogy az Android következő nagy iránya, hogy a telefon ne csak válaszoljon, hanem előre segítsen. A Gemini Intelligence nevű fejlesztés azt ígéri, hogy az AI több alkalmazáson át tud majd egyszerűbb feladatokat kezelni, például információt összerakni, szöveget javítani, űrlapot kitölteni, vagy egy folyamat következő lépését javasolni. Ez hétköznapi helyzetben kényelmes lehet. Ha ételt rendelünk, utazást szervezünk, vagy üzenetet fogalmazunk, kevesebb kattintás kell. A fontos kérdés az, hogy az AI meddig mehet el önállóan. Jó, ha javasol, összefoglal és előkészít, de fizetés, rendelés, törlés vagy személyes adatküldés előtt mindig legyen emberi jóváhagyás. Érdemes figyelni arra is, hogy a funkció némelyik készüléken országban is

0: haj.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: Rádió 1 gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A tavalyi 100 év 100 gép, az analóg fényképezőgépek aranykora című kiállítás óriási sikerének köszönhetően 2026-ban is válogatott fényképezőgép kiállítás nyílik a Kecskeméti Sirkó Zoltán magángyűjteményéből a Tudomány és Művészetek Házában holnap délután 5 órakor. A Szóra Katinusz Játékmúzeum szombaton 4. alkalommal rendezi meg a Szóraka Festet. A program 9.30-tól este 7 óráig tart, a programok közt lesznek majd gyermekkoncertek, bábelőadások, keresőjátékok, Lego robotika, kézműves foglalkozások. Pénteken és szombaton rendezik meg Helvécián a 32. szüreti napokat. Szombaton lesz katonatelepen a szüreti nap, ahol egész nap programokkal várják a családokat. Főzőverseny, lovaskocsi felvonulás, gyerekprogramok, majd este zenéjé lesz a főszerep, hiszen 19.30-kor lép színpadra a Hip Hop Boys, 20 órától Szecsei, 21 órától pedig Gazsó zenél majd a katonatelepi szüreti napon most szombaton. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz. Itt nálunk pedig két sonkás pizzát nyerhettek az óra slágerével. Amennyiben tudjátok, hogy melyik ez a dal, ami egyébként még nem szólalt meg ebben az órában, de hamarosan várható, utána azonnal írjatok egy nyerni szeretnék üzenetet a 29 414 020-as SMS Viber számunkra.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Itt a rádió egy gongon friss közlekedési információ. Két munkavégzés miatt is torlódás alakult ki az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon, írja az Utinform. Az egyik Újhartyán térségében, ahol a belső szalagkorlátot javítják a 42-es és 43-as kilométerek között, emiatt csak egy sáv járható. A munkavégzés mögött 5 kilométeres a kialakult dugó. A másik munkavégzés Ócsa térségében a 28-as kilométernél, ahol burkolatjavítási munkákat végeznek, egy sávzárás mellett. És van még információm, itt Bácskiskun vármegyében figyeljetek, Fülöpszállás térségében, ugyanis útépítési munkálatok miatt az 5-ös kilométernél teljes útzárás követel figyelmet. Ha bármi rendkívült láttok, tapasztaltok, a közlekedési információkat várom, folyamatosan várjuk, SMS Viber számunkra is, vagy hívhattok a 76-414-010-es telefonszámon.
2: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Az SMS Viber számunkat is érdemes tudni, a 29 414 020-ra jöhet, a nyerni szeretnék.

0: Jackpot a nyereményre váltható dal legújabb játékunkban. Évnyitó a Rádió egy gongon.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió egy játsza.
0: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió egy.

A Rádió 1 Gong sport híreivel folytatjuk. Spanyol első osztályú bajnokságot is megjárt támadóval erősített a labdarúgó NB1-ben szereplő Kispest honvéd. A Valencia korábbi csatára Alberto Mari 2 évre kötelezte el magát a kispesti klubhoz. A 25 éves játékos 25 mérkőzéssel lépett pályára a Valenciában, míg legutóbb a spanyol másodosztályú Mirandesnél szerepelt. Szerződése lejárt, így ingyen érkezett Budapestre. Magyarországon ma éjfélkor zárul az átigazolási piac. Sima győzelemmel jutott tovább a német kupában a Bayern München labdarúgó csapata. A bajorok hamar hátrányba kerültek, ám végül 4-1-re nyertek, és ott vannak a legjobb 32 között. Magabiztos győzelemmel kezdte meg az új szezont a női kézilabda NB1-ben a Ferencváros. Simon Petráék 10 góllal 33-23-ra nyertek a Budaörssel szemben. A férfi kézilabda bajnokságban a címvédő Veszprém is megkezdte szereplését, és szintén 10 gólos sikert aratott. Odahaza a Győrt verte 35-25-re. Tegnap este a román élvonalban szereplő Temesvár vendégeként játszott edzőmérkőzést a kecskeméti férfi kosárlabda csapat. A híres városiak az első félidő hajrájáig jól tartották magukat, viszont a harmadik és a negyedik negyedben ellépett a román együttes, amely 24 pontos, 80-56-os sikert aratott. A Rádió 1 Gong sport híreit hallottátok. És akkor sorsolok egy hallgatót, akit mindjárt hívok, megnevezheti az óra slágerét és 2 sonkás pizzát nyerhet. Addig is Hearts, Purple Disco Machine, ez most a Band of Full Life itt a Rádió 1 Gongon.

0: próbáld ki legújabb játékunkat! Évnyitó a Rádió 1 gongon!
1: Évnyitó a Rádió 1 gongon, és itt van már is vonalban. Hajni, ha jól hallom. Szia!
2: Igen, szia, Hajni vagyok.
1: Na, Hajni, mi volt az óra megjelölt dala?
2: Taylor Swift-től az Oprah.
1: Igen, nehéz volt felismerni, vagy megtalálni?
2: Volt egy kis segítségem, így nem.
1: Na, ki segített ebben?
2: Ja, a telefonom.
1: Tényleg?
2: De egyébként a felhívás az érthető volt, hogy egyértelmű volt.
1: Ja, igen, az nagy segítség egyébként. És a telefon megmondta, hogy mi szól éppen.
2: Igen.
1: Nem ismerted Taylor Swift dalát?
2: Így hallottam már, csak nem ugrott be a címe.
1: Uh-huh. Ki a kedvenc előadód egyébként mostanság? Milyen zenéket hallgat?
2: Ó, hát én inkább az ilyen régiebb számokat szeretem hallgatni.
1: Ó, a következő órában lesz régebbi is. Vagy valami feldolgozás. Biztos, hogy lesz. Jó van. Oké, most nyertél két sonkás pizzát a Wernes Grüner étteremtől.
2: Örülök neki, nagyon köszönöm szépen.
1: Úgyhogy jó étvágyat kívánok hozzá majd. Mi a további terv a mai napra nézve?
2: Dolgozom 4 óráig, utána a gyerekeket összeszedem, és akkor a délutáni program.
1: Nagyon jó.
2: Tanulások,
1: hát edzések. Akkor jövő héten pedig majd itt tassatok be egy pizzázást, hiszen jövő héttől lehet majd elfogyasztani a pizzát, oké?
2: Mindenféleképpen.
1: Folytatjuk a játékot a következő órában is. Figyeljétek az igazi mai slágereket, na meg azt, hogy melyik az, amelyik előtt vagy után elhangzik az, hogy ez bizony az óra slágere. Kirakat versenyről is lesz majd szó a következő órában, de Kamrad Be Mine című dalával indul a délelőtt utolsó órája itt a Rádió 1 gongon.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Évnyitó a Rádió 1 gongon. Ne legyen gondod a suliból hazaérkező srácok vacsorája. Mi segítünk. Két sonkás pizza kerülhet az asztalra. Csak találd meg az óra slágerét. Évnyitó a Rádió 1 gongon. A Wernes Grüner étterem Kecskemét támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
6: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
7: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-ig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túróstáska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
12: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
11: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
12: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint, az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Ismét jön a Velux márka napok Kecskeméten a Megbaunál kihagyhatatlan árakkal szeptember 4-én és 5-én. Csapj le az akár 25%-os kedvezményre Velux tetőablakokra, beépítő keretekre, kézi árnyékolókra és fénycsatornákra. Várunk pénteken reggel 7-től délután 5-ig, szombaton pedig reggel 7-től délig. A kedvezmény kizárólag ezen a két napon a helyszínen megrendelt vagy készletről megvásárolt termékekre érvényes. Velux márka napok szeptember 4-én és 5-én Kecskeméten a Megbaunál a Halasi út 19 szám alatt.
14: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettővel otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
15: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szőr. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
16: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
17: Itt az ősz, és vele együtt megérkeztek az őszi kuponnapok a Malom Központba. Szeptember 11-e és 13-a között kedvezményekkel várunk kedvenc üzleteidben. A kuponokat keresd a MyWay applikációban, használd fel őket, és hozd ki még többet az őszi vásárlásból. Őszi kuponnapok szeptember 11-től 13-áig. Malom Központ.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: Megrongálták a kecskeméti rózsakert vezérlő szekrényét. Több mint 1500 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Bács-Kiskunban. Sikeres nyári szezon zártak az Erzsébet táborok. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ismét rongálás történt a kecskeméti Boldogasszony rózsakertben. A jelenleg felújítás alatt álló zárt területre egy illetéktelen személy jutott be, majd feltörte a vezérlőszekrény ajtaját. A kapuk sértetlenek maradtak, ezért a városüzemeltetés szerint vélhetően bemászott a kertbe, hogy feltöltse a mobiltelefonját, írja a Vármegyei Lap. A rózsakertben korábban is többször okoztak károkat, ezért most tovább erősíthetik a terület védelmét. A kecskeméti városüzemeltetés az ügyben rendőrségi feljelentést tesz. Több mint 1500 gyorshajtót regisztráltak egyetlen hét alatt Bács-Kiskun vármegyében. A szabálytalankodók legalább 50.000 forintos bírságra számíthatnak, a büntetés összege pedig akár 468.000 forint is lehet. Melyik úton egy autóst 108 km-es óránkénti sebességgel mértek be, ezért 210.000 forintos bírságot kaphat, írja a Vármegyei Lap. Egy hét alatt 64 rendőri intézkedést igénylő baleset történt a vármegyében, amelyekben 30-an sérültek meg. Felavatták az Örök gimnazista című bronzszobrot a kiskunfélegyházi Móra Ferenc gimnázium előtt. Barász Tamás Munkácsi díjas szobrászművész alkotása az iskola egykori, jelenlegi és jövőbeli diákjainak, valamint a gondtalan diákéveknek állít emléket, írja a félegyházi közlöny. A szobor ötlete Rosta Ferenc nyugalmazott igazgatótól származik, megvalósítását pedig az önkormányzat is támogatta. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok, több mint 40.000 gyermek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
19: Az Ánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. A fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek. Játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákba nyerhetnek betekintést.
18: Egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk, országos csapadékra továbbra sem kell számítani, egy-egy futó zápor kialakulhat, sokfelé megélénkül majd a szél, a hőmérséklet napközben a térségben 26 és 32 fok között alakul. Holnap fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. A hőmérséklet éjszaka 10 és 19, míg napközben 27 és 33 fok között alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gól.

ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál továbbra is Faragó Miklós, és a rádió egy gong.hu online is követhettek minket, ott van a hivatalos játékszabályzat is az évnyitó rádió egy gong nyeremény játékához, ami zajlik ezekben a pillanatokban is, és egészen holnapig játszunk óránként, sonkás pizzát nyerhettek a Wernes Grüner étteremnek köszönhetően, hiszen ezt tudjuk adni óra nyereményként. És hogy mit kell ezért tenni, az igazi mai slágereket nagyon figyelni, hiszen ebben az órában lesz egy nyerődal, a dal előtt és után is felhívjuk a figyelmet, felhívom a figyelmet, hogy az az óra slágere, aminek a dal címét és előadónak a nevét jó, ha megjegyzitek, mert így tudtok nyerni, ezt fogom majd kérdezni attól a hallgatótól, akit óra végén visszahívok. Ja, és ha nyerni szeretnék üzenetet, fontos elküldeni, így tudtok játékra jelentkezni. SMS Viber számunk tehát a 29 414 020-as. Ebben az órában a játék mellett témával is várlak benneteket. Újra kirakat verseny lesz Kecskeméten, egy nagyon régi hagyomány éled újjá, úgyhogy ennek részleteivel jövünk ebben az órában, tehát a kecskeméti kirakat verseny lesz a fókuszban. Addig is itt van hozzá a Larson, ez már a Can't Tame Her. Kellemes délelőttöt, jó rádiózást!

0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Kirakat verseny kecskeméti vállalkozások számára. Erről szól a mai műsorunk, és vendégeket köszönhetek a stúdióban. Itt van a Bács-Kiskun vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara kereskedelem, fejlesztés és kommunikációs vezetője, Orosziné Varga Zelma, valamint Pajkó Andrea, vállalkozásfejlesztő, a Trend a Lelke vállalkozó női közösség alapítója. Köszöntöm Önöket itt a stúdióban, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
2: Szóval kirakat verseny Kecskeméten. Meghirdetésre került ugye az iparkamari részéről kecskeméti vállalkozások számára a kirakat séta Kecskemét címmel, de hogyan jött az ötlet, vagy ennek mi a háttere? Régen is volt ilyen esetleg Kecskeméten már?
3: Az első kirakat versenyt 1909-ben szervezték meg Magyarországon, méghozzá Budapesten, és egy évvel később már a kecskeméti újság konkrétan kampányolt azért, hogy legyen Kecskeméten is egy ilyen megmérettetés. Azt biztosan tudjuk, hogy 1920-as években volt Kecskeméten ilyen kirakat verseny, és ezt a hagyományt szeretnénk feleleveníteni a kamarával. Nekem ez évek óta egy meglévő vágyálmom volt, hogy legyen ilyen a városban, és tavaly egyik alkalommal kaptam egy hírlevelet a kecskeméti Séra Móra séta iradától. Ott egy mondatban megemlítették, hogy volt ilyen a városban, a régmúltban, és akkor beszéltem Tóth Annával, az iroda vezetőjével, és mondta, hogy ezt lehet kutatni, ezt a témát. Idén májusban pedig megkerestem Kecskeméten a Kereskedelmi és Iparkamarát, és ők első pillanatban nyitottak voltak erre a projektre, mert én azt gondolom, hogy a vállalkozásokat reflektorfénybe kell helyezni, annyi féle megrázkódtatás érte őket az elmúlt években.
2: Hát akkor egy régi kecskeméti hagyomány újjáéled, a kamara akkor nyitott kapukkal fogadta, úgymond ezt a megkeresést. Miben tud a kamara segíteni, vagy hogyan segíti ezt a projektet?
4: Hát először is nagyon örülünk a kezdeményezésnek, hiszen egy vállalkozói kezdeményezést karolt föl most a kamara, és maga a cél is ezt szolgálja, hogy a helyi vállalkozásokat, a kereskedőket, szolgáltatókat, illetve a vendéglátó helyeket egy új fénybe, a mai kornak megfelelő új fénybe helyezzük, újra gomboljuk a régi hagyományokat, a kirakat rendezés és a kirakat verseny legyen a mai trendnek megfelelő, és ezért úgy gondoltuk, hogy szakmai rendezvényeket, workshopokat hirdetünk a helyi vállalkozások számára.
2: Ki csatlakoztat a kirakat sétához? Egyáltalán hogyan lehet jelentkezni? Ugye itt van egy fontos dátum is, ami itt a közeljövőben lesz, ez a szeptember 7.
4: Igen, itt a helyi vállalkozásokat várjuk, az imént említett kereskedőket, szolgáltatókat, vendéglátókat. Van egy szeptember 7-i dátumunk, ami az előjelentkezést szolgálja. Ebből már mi látni fogjuk, hogy milyen aktivitásra számíthatunk. Természetesen ez nem a végső határidő, hiszen szeptember 20-áig kell majd a végleges nevezést beküldeni a kamarához, és e két időszak között szeptember 15-én lesz egy felkészítő workshop, egy inspirációs délután, ahova várjuk a helyi vállalkozókat, illetve dekoratőröket, designer szakembereket, marketing tanácsadókat, hogy együtt közösen ötleteljünk, hogy hogyan lehet új megvilágításba tenni az üzletek kirakatait.
1: Séma, a Rádió egy gong közéleti műsora minden hétköznap délelőtt 11 órától.

0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: A Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamara kirakat versenyt hirdett kecskeméti vállalkozások számára. A stúdióban Oroszini Varga Zelma, a kereskedelmi és iparkamara kereskedelemfejlesztés és kommunikációs vezetője, valamint Pajkó Andrea, vállalkozás fejlesztő, a Trend a lelke vállalkozónői közösség alapítója, és velük beszélgetünk erről a kirakat versenyről, ami egy régi hagyomány, újjáéledése most itt Kecskeméten.
2: Vállalkozó szemmel Andi felé fordulom, hogy tényleg egy kirakatot hogyan lehet, hát így 2026-ban, a 21. században vonzóvá tenni, vagy hogy felfigyeljünk rá.
3: Régen ez egy fix program volt szerintem az emberek életében, amikor bejöttek a belvárosba, és ráérősen sétáltak, akkor ugye nem volt internet, közösségi média, Netflix, szóval manapság már nehezebb a helyzetünk, de a mai napig bejövünk fagyizni, cukrászdába, kávézni, templomba, és akkor megtelik élettel a főtér, és egy jó kirakat a mai napig megállít embereket. Én látom, ahogy nézik a könyvesboltok kirakatát. Mi hölgyek szerintem jelentős időt eltöltünk a butikok kirakata előtt. Úgyhogy egy jó kirakat most is megszólítja az embereket. Ez a legrégebbi marketing eszköz, és lehet ezt jól csinálni. Én azt gondolom, nem vagyok dekoratőr szakember, csupán vállalkozásfejlesztő marketing szakember, hogy a látvány az, ami egy kemény valuta a napjainkban. Egy jó szelfiért bármire képesek az emberek, akkor miért ne fotóznának le egy kirakatot, és ha egy jó kirakatot lefotóznak, akkor nagyon könnyen lesz online tartalom. Amit Zelma említett már, hogy szeptember 15-én lesz egy szakmai nap, egy felkészítő workshop. Oda meghívtuk a Magyar Dekoratőr Szövetség elnökét, Sárkics Esztert, aki egy külön előadásban segít felkészülni a vállalkozásoknak arra, hogy kis költségvetésből hogyan kivitelezzenek tekintetvonzó kirakatokat, beszél színek, fények használatáról, fókuszpont kialakításról is majd, illetve mivel ő számos városban, Vácon, Pécsen és Budapesten is kirakatversenyekben zsűrizik, ezért jó és rossz gyakorlatokat egyaránt tud majd mutatni ezen az eseményen.
2: Miért érdemes részt venni a kirakat séta Kecskeméten egyet? Mi a motiváció mondjuk a vállalkozások számára? Hát egyrészt hírt kapnak, meg akkor még többen megnézik majd a kirakatot, mert gondolom azért erről a következő hetekben híreket hallhatunk majd.
4: Természetesen. A vállalkozások mindenféleképpen egy kommunikációs és média megjelenést fognak kapni a kamara részéről. Ez is a célunk, hogy láthatóvá tegyük ezeket az üzleteket, akik csatlakoznak a felhívásunkra, hogy a lakosság megálljon ezek az üzleteknél. Mindezt természetesen a vállalkozások számára díjmentesen tudjuk biztosítani. Sem a nevezéssel kapcsolatban nincsenek költségek, sem pedig a workshopon való részvételnek
2: tehát
4: nincs díja.
2: Díjmentes minden a részvételes. Díjmentes. Így a legegyszerűbb, és ez ilyen hívó szó is tud lenni a mai világban, azt gondolom. De ha jól tudom, akkor akik részt vesznek, valamilyen szinten zsűri is nézi majd a kirakatokat, tehát lesz egy eredményhirdetés, közönségszavazásról is olvastam.
4: Igen, igen. Lesz egy szakmai zsűri, ugye, ahol dekoratőrök, marketingesek, építészek, belső építészek, kreatív szakemberek végigjárják ezeket a kirakatokat, megnézik és szakmai szempontok alapján értékelik, viszont nem csak a szakmai zsűri szava számít, hanem a helyi lakosság véleményére is alapozunk, hiszen közösségszavazást is fogunk indítani, és nagyon fontos lesz, hogy a közönség hogy ítéli meg ezeket a kirakatokat.
0: Téma. Most jön a dal! Ha felismered, jól lakhatnak a srácok a suli első napjaiban. Jelentkezz játékunkra! Mindössze egy üzenet, egy jó válasz, és minden esélyed megvan, hogy te nyerj!

0: múlt a nyereményre váltható dal legújabb játékunkban. Évnyitó a Rádió egy gongon.
1: Rádió egy gong, haló!
2: Haló, tudom az előadót és a zene címét.
1: Hú, és azt tudod, hogy hol kell jelentkezni a játékra?
2: SMS-be, ugye?
1: Igen, vagy Viber. Ugyanaz a szám, 20 9 414 020. Ide kellene írni, hogy nyerni szeretnék.
2: Jó, rendben.
1: Várom az üzenetedet. Köszi. Hello.
2: Köszi, hello.
0: Téma. A Rádió egy gomb közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Egy régi kecskeméti hagyomány éled újjá, ugyanis kirakat versenyt hirdetett a Bács-Kiskun vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A kereskedelem fejlesztés és kommunikációs vezetője Oroszini Varga Zelma itt vagyunk a stúdióban, valamint Pajkó Andrea, vállalkozásfejlesztő, a Trend a Lelke vállalkozónői közösség alapítója. És itt a versenyre való jelentkezés felől úgy érdeklődöm, hogy nem csak belvárosi üzletek jelentkezhetnek, de elsősorban itt vannak főleg kirakatok, vagy nem tudom, hogy mennyire fókuszálunk a belvárosra. Vagy mennyire...
3: Meghirdettük minden kecskeméti vállalkozó körében, akinek látható kirakat felülete van, tehát üzlethelysége mondjuk utcára nyílik. Elsősorban valószínű, hogy a belvárosi kirakatok fognak ebbe benevezni.
4: Értelmezhető, hogy gyalogos forgalma nyilvánvalóan a belvárosi üzleteknek van. Azt elmondanám még, hogy személyesen 100 üzletben jártunk múlt héten itt a kecskeméti belvárosban, és szerintem a fogadtatása jó volt. Meglepődtek azon, hogy lesz kirakat verseny, azon még inkább, hogy ennek van hagyománya a városban. Ketten emlékeztek arra, hogy a 70-es és 80-as években szervezett a városban a megfelelő intézmény ilyen megmérettetést, és bizony én azt is elmondtam a szép régi műemléki épületeinkben, amelyek mondjuk 100 évvel ezelőtt is üzleteknek adtak helyet, hogy abban az utcában, vagy éppen abban az épületben 100 évvel ezelőtt is volt olyan vállalkozás, aki részt vett a kirakat versenyben, úgyhogy nevettek, de el is fogadták azt, amikor azt mondtam, hogy a hagyomány és a hely szelleme szinte kötelezi őket, hogy részt vegyenek, úgyhogy van is olyan résztvevőnk, aki egy gyönyörű műemléki épületben van jelen most.
1: Hogyan lehet még összefoglalni, hogy miért is jó a kirakat versenyen részt venni a vállalkozásoknak? Mit adhat, milyen pluszt adhat, aki mondjuk benevez erre a versenyre? Azon kívül ugye hangsúlyozok, hogy ingyenes és díjmentes a vállalkozások számára, de mit kapnak még?
3: Hát mindenféleképpen egy nagyobb láthatóságot kapnak a vállalkozások, egyrészt a média felületein, a helyi médiában, illetve a lakosság számára is, hiszen belépésre ösztönöz, az üzletbe betérésre ösztönöz, és adott esetben vásárlást is generál.
4: Emellett szerintem lokálpatrióta szemmel is egy nagyon klassz kezdeményezés, hiszen a város történetisége egy újabb fejezettel gazdagodik majd. Részt vehetnek a közéletben, együtt teremthetünk valami újat, és szerintem ez egy abszolút alulról jövő kezdeményezés, úgyhogy csak nyerhet vele bárki csatlakozik.
3: A kirakat versenyt ugye a Bács-Kiskun vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara hirdette meg az Országos Kamarai Design Héthez kapcsolódó programként, amely tulajdonképpen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozás fejlesztési projektjének része, és természetesen Magyarország kormányának támogatásával valósul meg, ebből következőleg a vállalkozások számára költséget nem jelent, teljesen díjmentes a részvétel.
1: Igazából itt a beszélgetés végén már csak az, hogy hol lehet informálódni, vagy hogyan kell jelentkezni a vállalkozásoknak, hol jelezzék, hogy ők szeretnének részt venni.
3: Igen, minden információ a kamara weboldalán megtalálható. Van külön kialakított kirakat versenymenü, itt a felhívás és az online jelentkezési felület is elérhető. Természetesen személyesen telefonon is meg lehet keresni a kamarát, és a kollégák tájékoztatnak és mindenben segítenek.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és erről az újjáéledő hagyományról beszélgethettünk, és bízom benne, hogy sok vállalkozás csatlakozik majd. Köszönöm szépen.
4: Köszönjük. Köszönjük.
0: Ez volt a téma. Aktuális helyi közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió egy gongon.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Jövünk a közlekedési információkkal. Az M5-ös autópályán Budapest felé két munkavégzés miatt torlódik a forgalom, de Szeged felé is munkavégzés miatt korlátozással számoljatok. Kecskemét környékén a 74-es 84-es kilométerek között aszfaltozás miatt a külső sávzárás mellett kell elhaladni, illetve az követel figyelmet az autósoktól. Fülöpszállás térségében útépítési munkálatok miatt az 5-ös kilométernél teljes útzárás követel figyelmet. Az 52-es főúton pedig a 9-es kilométernél az Izsákra vezető csomópontjában, illetve a 10-es kilométernél Kerekegyháza felé vezető út kereszteződésénél kisebb átalakítási munkákat végeznek, úgyhogy holnapig félpályás útlezárás mellett dolgoznak, a forgalmat pedig jelzőrök irányítják.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Az előző óra nyertese mondta, hogy főleg a régebbi zenéket kedveli, hát Jennifer Lopez régi dala, a Waiting for Tonight következik, csak kicsit újra gondolt stílus.

0: Na ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Játszottunk ebben az órában is egy olyan dalt, ami ugye nyereményt ér.
1: Haló?
0: Haló, én Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból.
1: Szia, Évi vagyok.
0: Hello, Évi, hol értünk utol, te hol hallgatsz minket?
1: Dolgozok.
0: Kecskeméten?
1: Igen, igen.
0: Meddig négyig dolgozol, te is?
1: Négyig.
0: És honnan értesültél a mi játékunkról most?
1: A rádióból.
0: Akkor folyamatosan hallgatjuk szerint.
1: Igen.
0: Nagyon jó, nagyon jó. Na, többen is hallgatjátok, a több fül pizzát érhet.
1: Ketten vagyunk az irodában, ketten. De többen is, igen, persze.
0: Aha, jó, oké. Na, és te találtad meg, hogy most mi volt az óra megjelöldala? Vagy valaki mondta
1: hát
0: is?
1: Nagyon remélem, Lady Gaga és a Bradley Coopernek a Shallow.
0: Így van, ez volt a megjelöldala. Jó, oké. Na, yes, oké, van pizzátok. Két csonkás pizzát nyertél.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: A Wellness Grillen étteremben fogyasztható el majd jövő héten, adáson kívül beszéljük a részleteket, úgyhogy jó étvágyat kívánok majd a pizzához.
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Mi pedig nem állunk meg, Alex Kenji Bubble című felvételével megyünk majd tovább, és ezzel indul a mai két órás Daily Mix itt a Rádió egy gongon. Köszönöm, ha bennünket választhatok a folytatásban is. A mikrofonnál Faragó Miklós.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Évnyitó a Rádió egy gongon. Ne legyen gondod a suliból hazaérkező srácok vacsorája. Mi segítünk. Két csonkás pizza kerülhet az asztalra. Csak találd meg az óra slágerét. Évnyitó a Rádió egy gongon. A Wellness Grüner étterem Kecskemét támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
9: Úgy is tett.
10: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés attól.
11: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
12: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
13: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
14: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
15: Igen.
14: És ez?
15: Igen.
16: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtusfürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
17: Éhes vagy? Rendeld meg online, kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk, kedvező áron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
18: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét, Szent László körút 79.
19: Szeretnéd, hogy gyermeket könnyedén beszéljen idegen nyelveket? Helen Doron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás, minitől a tinikig. Angol és spanyol nyelvtudás, ami gyermekeddel együtt fejlődik. Jelentkezz a Facebookon. Helen Doron Kecskemét.
9: Akciós napok szombatig az Alföld áruház osztályain. 7000 forint kosárértéktől 15% engedményt adunk minden teljes áru termékre a törzsvásárlói kupon bemutatásával. A kupont megtalálja a hírlevelünkben. Ha még kell valami a suliba, a papírírószer osztályunkon 3000 forinttól 15%-os akció várja. Használja ki a kedvezményeket szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
15: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
20: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
15: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
21: Megújult a kecskeméti piarista templom belső tere, az idősek és a mély szegénységben élők felzárkóztatására készül Bácskiskón. Tanévkezdéskor több lehet a beteg gyermek. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Befejeződött a kecskeméti piarista templom belső felújítása, amely három ütemben zajlott. Összesen mintegy 1200 négyzetméteren festették ki a szentélyt, a kórust és a templomhajót. Emellett korszerűsítették a világítást és az elektromos hálózatot is. A beruházást Kecskemét önkormányzata, a plébánia és a hívek adományai finanszírozták, írja a Vármegyei Lap. A megújult barokk templom hétköznap délelőttönként és a szent misék között is látogatható. A következő nagy feladat az oltárok, szobrok és festmények restaurálása lesz, amelynek becsült költsége meghaladja az 1 milliárd forintot. Az idősek és a mély szegénységben élők helyzetének javítása állt a Bács-Kiskun vármegyei felzárkózási fórum munkacsoportjának kecskeméti ülésének központjában, írja a hírös.hu. A szakemberek már a 2028 és 2034 közötti következő uniós fejlesztési időszakra készülve gyűjtik össze a helyi igényeket és a projekt ötleteket. Bács-Kiskunban mintegy 107.065 év feletti ember él, miközben több településen a szegénység és a szolgáltatások nehéz elérhetősége is komoly problémát jelent. A javaslatokat a készülő vármegyei esélyteremtő paktumba is beépítik, amely hosszabb távon segítheti a hátrányos helyzetűek felzárkózását. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napirend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
22: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtből is legyen, illetve a tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor ezt utána dobjuk ki, mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiség.
21: Az ország északkeleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, a frontális felhősáv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és komoly felhők mellett. A térségben bár erős lesz a szél, a hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul napközben. Holnap eleinte közép és magas szintű felhőzet borítja majd az ország nagy részét, mely napközben délnyugat felől vékonyodni, szakadozni kezd. A hőmérséklet éjjel 14 és 19, míg napközben 28 és 32 fok között alakul. Cool.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: indul a Rádió egy déli mix az igazi mai slágerekkel, mix

Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, vagy ha éppen már el is fogyasztottátok, egészségetekre. Itt a Daily Mixben kínálom az igazi mai slágereket, és persze két sonkás pizzát is tudok adni. Az egyik igazi mai sláger ebben az órában is nyereményt ér, hiszen az évnyitó rádió egy gongon folytatódik, ahol is az óra slágerét keressük, és figyeljétek, hogy melyik a megjelölt dal. Utána jöhet a nyerni szeretnék üzenet, ha biztosak vagytok a dolgotokban, a 29-414-020-ra írjatok nekünk, és én az óra végén visszajövök egy hallgatót, és csak az a kérésem, hogy mondja el, hogy mi volt az óra megjelölt felvétele, az előadó nevét vagy a dal címét legalább tudni kell, hogy tudjak adni két sonkás pizzát a Werner's Grüner étteremnek köszönhetően. Minden információ játékkal kapcsolatban Facebookon, Instagramon és persze a TikTokon is jelen vagyunk. Követhettek bennünket ott is, radioigong.hu pedig a weboldalunk, online hallgathattok és a hivatalos játékszabályzatot is. Megtaláljátok, 18 év felettiek vehetnek részt a nyereményjátékainkban. Shakira, Born a Boy, folytatjuk a Die Die című felvétellel itt a Radio Igongon a Daily Mixben.

Rádió egy gong, csak igazi, ma is sláger megy, nem panaszkodhatunk még eddig az őszre, igaz, eléggé nyáriasan indult, 28 fok van most Kecskeméten is, és egy hónappal ezelőtt 38 fokot is mutattak a hőmérők, ma meg 40 fokot, és most olvastam a legfrissebb hírt, a Hungaromet közlése szerint az augusztus a mérések 1901-es kezdete óta hazánk legmelegebb augusztusa lett, úgyhogy történelmi rekordot döntött az idei nyár, és legfőképpen az augusztusi hónap. Ma nem lesz tehát 40 fok, meg 30 sem, de azért a következő napokban még is a hétvégén ki lehet élvezni a jó időt. Tiesto, The Business! Közben ez jön a folytatásban, itt a Daily Mix-ben.

hadd segítsünk! Ha megtalálod az óra slágerét, már is asztalon a vacsora! Évnyitó a Rádió egy gongon! Pop és dance slágerek Mixben. Ez a Daily Mix a

jön a dal. Ha felismered, jól lakhatnak a srácok a suli első napjaiban. Évnyitó a Rádió egy gongon. Jelentkezz játékunkra. SMS és

ez volt a nyereményre váltható dal legújabb játékunkban. Évnyitó a Rádió 1 gongon. Daily Mix. Most a Rádió 1-en. Most a Rádió 1-en.

Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Az óra első felében említettem, hogy még soha nem volt ilyen meleg hónap Magyarországon a mérések 1901-es kezdete óta, úgyhogy rekordot döntött az idei augusztusunk. Viszont nem árt felkészülni az őszre, és már lehet, hogy a jövő héten beköszönt. A jelenlegi előrejelzések szerint a jövő hét közepe jelentős fordulat várható az időjárásban, évszakváltó front jöhet a jövő héten, ami azt jelenti, hogy nem egy-két napos lehűlésről lesz szó. Így nem árt a hétvégén mondjuk a ruhaszekrényben a melegebb ruhadarabokat előkeresni. Lehet, hogy jövő héten már pulcsira is szükségünk lesz.

0: a rádió egy gong, csak igazi mai slágermegyes csörög is a telefon.
1: Igen.
0: Halló, ki van a vonalban? Faragó Miklós vagyok, szia!
1: Szia, én Nagy Timi vagyok.
0: Hello Timi, azért hívtunk fel, hogy fontos dolgot mondja a hallgatóknak, hogy mindenki megtudja, hogy mi volt az óra slágere megjelöldala.
1: Regál Lili, Dreamin.
0: Igen, ezt te honnan tudtad? Fejből? Ismered a dalt is egyébként?
1: Itt van a nagyfiam mellettem, és ő segített. Ja, hát autóba ülünk.
0: Ő akkor súgott neked, de jó. Akkor nagyon igen, szeretne is pizzázni valószínűleg.
1: Igen, valószínű.
0: Úgyhogy hát kettőt
1: igen,
0: nyertetek.
1: Mutatja, hogy mindenféleképp.
0: Minden
1: jaj, de jó, köszönjük.
0: Már hazafele úton igen. vagytok?
1: Igen, nem, igen, úton hazafele.
0: Rövid nap? Ez a hét nekik ilyen tényleg rövid? Az egész 4 nap, ami van most a suliban?
1: Nem, sportorvosi vizsgálaton voltunk ma, és ezért ma hamarabb jött el a suliból. De nem, már teljes üzembe megy az iskola, teljes üzembe.
0: Házi feladatot is kaptak az elmúlt napokban, vagy tegnap is volt házi feladat?
1: Nem, ismerkedős napok vannak még most, új iskola és ismerkedős napok.
0: Ó, új iskolát kezdett, milyen iskolába jár most ő?
1: Katonába kezdtem most a 6-osztályos gimit.
0: Hát akkor új barátok, új környezet, akkor tényleg lesz megismerkedni idő is. Tetszik neki így az első, hát 3 nap alatt mondjuk mi a benyomás, mit mondott?
1: Tetszik neki, igen. Jó, mutatja a lájkokat. Nagyon jó minden.
0: Jó van, na üdvözlöm őt is, akkor, hogy hát halmost akkor minket csak.
1: Igen, igen, átadom neki, üdvözölnek.
0: Jó, nem mer megszólalni, mert ez egy rádió.
1: Nem, közben esik.
0: Jól van, oké. Okay. Jól van, Timi, na a lényeg, hogy jövő héten mertek pizzázni, úgyhogy mindjárt fölírom a nevet telefonszámon, maradj vonalban.
1: Oké, rendben, köszönöm.
0: Következő órában is tudok 2 pizzát adni, aki meghallja és majd nyerni szeretnék üzenetet ír az óra slágere után, itt a rádió egy gongon. Hertz Purple Disco Machine, Wonderful Life. Ezzel folytatjuk a Daily Mix 2. óráját. Köszönöm, hogyha minket választotok, és ha van közlekedési info, az is jöhet.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hívnyitó a rádió egy gongon. Ne legyen gondod a suliból hazaérkező srácok vacsorája. Mi segítünk. 2 csonkás pizza kerülhet az asztalra. Csak találd meg az óraslágerét. Évnyitó a rádió egy gongon. A Wellness Grüner étterem Kecskemét támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
5: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
2: Részletek az auchan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
6: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
7: A Zöldségtermesztési Kutatóintézet augusztus 17-től ismét paradicsomlévásár tart Kecskeméten a Mészög Gyula út 6-os szám alatt 570 forint per liter áron. Edényt hozni kell. Hétköznapokon reggel 7-től 17 óráig, szombaton 7-től 13 óráig. Vasárnaponként és augusztus 20-án zárva tartunk. Az árusítás időjárástól függően szünetelhet.
8: Látogasson el a Gold Club óra ékszerüzletbe, ahol a legújabb trendek és klasszikus darabok várják. Válasszon minőségi óráink közül, vagy találja meg álmai ékszerét arany ból, ezüstből vagy gyémántból. Egyedi stílus, kiváló árértékarány, akár 50% kedvezménnyel. Gold Club óra ékszerüzlet Kecskeméten az Auchan üzlet során.
9: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
10: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Cetlidi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
11: Kattintson webshopunkra! intersilver.hu.
12: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
13: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
14: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
15: Megkezdődött a milliomodik hektár parkerdő rendbetétele. Rendőrök segítik a biztonságos iskola kezdést Bács-Kiskunban. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Lakossági jelzések nyomán megkezdődött a kecskeméti milliomodik hektár parkerdő kitakarítása. Elsőként az ott kialakított hajléktalan szállásokat számolták fel, az összegyűjtött hulladékot pedig a Kecskeméti Város Üzemeltetési Kft. Szállította el. A tervek szerint a jövőben rendszeresen ellenőriznék a parkerdőt és további hulladékgyűjtőket is kihelyeznének, írja a BAON. Táblákkal jelölnék ki a túra útvonalakat, valamint megakadályoznák, hogy ismét életvitelszerűen tartózkodjanak emberek a területen. A parkerdő átfogó rendezésének részleteiről a napokban egyeztetnek a szakemberek a Városházán. Fokozott rendőri és polgárőri jelenléttel segítik a gyermekek biztonságos közlekedését az iskolakezdés első heteiben Bács-Kiskun vármegyében. Szeptemberben a reggeli és a délutáni órákban elsősorban az oktatási intézmények környékén és a forgalmasabb gyalog átkelő helyeknél számíthatunk egyenruhásokra, írja a vármegyei lap. Szükség esetén a járműveket is megállítják, hogy segítsék a diákok biztonságos átkelését. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy az iskolák és az óvodák közelében csökkentett sebességgel és fokozott figyelemmel közlekedjenek. A tanévkezdés miatt különösen a reggeli órákban nagyobb forgalomra és hosszabb menetidőre kell számítani. Épp hogy nagykorú, mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
16: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési egy pluszban, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
15: Bács-Kiskun vármegyében a kecskeméti területi vérellátóban van lehetőség részt venni a retro véradáson. Egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk, országos csapadékra továbbra sem kell számítani, egy-egy futó zápor kialakulhat, sokfelé megélénkül majd a szél, a hőmérséklet napközben a térségben 26 és 32 fok között alakul. Holnap fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. A hőmérséklet éjszaka 10 és 19, míg napközben 27 és 33 fok között alakul.
17: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
18: Rádió
3: folytatódik a Rádió egy déli mix az igazi mai slágerekkel.

Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Kellemes délutánt mindenkinek, és nyerhettek két csonkás pizzát ebben az órában is. Ha megtaláljátok az óra megjelölt dalát, vagyis az óra slágerét, évnyitó a rádió egy gongon. Nyereményjátékunk SMS Viber száma 2094420-as. Amint tudjátok, az óra slágerét a nyerni szeretnék üzenettel tudtok jelentkezni a játékra, és a dal címét, előadó nevét fogom majd kérdezni attól, akit adásba kapcsolok és visszahívok. Amennyiben szoktatok vonattal utazni, és mondjuk a napfény Intercity járataival, akkor figyeljetek majd, mert fontos információkkal készülök ebben az órában, megosztom majd veletek, hogy mire számítsatok a következő napokban. Most viszont

a rádió egy gongon. Most jön a dal! Ha felismered, jól lakhatnak a srácok a suli első napjaiban. Évnyitó a rádió.

Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Szeged és Szatymasz között pedig pótlóbuszok járnak több napig, úgyhogy fontos információ azok számára, akik mondjuk Kecskemétről a Napfény városába tartanak és a Napfény Intercity-t választják, de Budapest-Szeglét-Szeged vonalon az átszállások miatt is hosszabb eljutási idővel kell számolnotok. Így tervezzetek tehát, hogyha vonattal közlekedtek a következő napokban Budapest és Szeged között. Nem sokára az autósoknak is közlekedési információ.

0: slágerek.
1: Ezek az igazi mai slágerek.
0: Mixben.
1: Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül.
0: Csak itt a Rádió Egyen.
1: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
2: Ha már Budapesten élek, de mindig Kecskemét jut eszembe a Rádió Egy gongról.
1: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

rádió egy gong, csak igazi ma is láger megy. Ahogy ígértem, az autósoknak is próbálok segíteni. Hát az biztos, hogy az M5-ösön ma napközben több munkavégzés miatt is korlátozás várható mindkét oldalon, Szeged és Budapest felé is. Kunszállás és Kecskemét között például szalagkorlátot cserélnek. Kecskemét környékén a 74-es, 84-es kilométerek között aszfaltozás miatt a külső sávzárás követel figyelmet a Szeged felé vezető oldalon. A 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása is zajlik, úgyhogy útszűkület ott is. Itt pedig a Daily Mixben a The Sound of Silence című dal jön.

rádió egyen. Hadd segítsünk! Ha megtalálod az óra slágerét, már is asztalon a vacsora. Évnyitó a rádió.

itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Tudjátok, hogy mi volt az óra megjelölt dala? Ha igen, akkor 2 sonkás pizzát nyerhettek. Jelentkezni SMS-ben, Viberen tudtak a játékra a 2944-0-20-ra, és mindjárt sorsolok is egy hallgatót, aki megnevezheti a nyerő dalt, és pizzázhat majd. Most pedig Regál Lilivel folytatjuk. Jön a Heal Me tőle, és megint nagy bejelentésre készül, ugyanis a mai napon el fogja árulni, hogy melyik országba kapott meghívást. A bejelentésre már csak pár órát kell várni, viszont a Heal Me című dalára egy másodpercet sem.

0: Szia!
1: Hello, Faragó Miklós vagyok, a rádió egy gombból.
0: Hello, szia!
1: Hol hallgatsz minket?
0: Kerekegyháza.
1: Kerekegyháza. És kivel beszélek? Igen. Kivel beszélek?
0: Földvár Lajos.
1: Lajos!
0: Párszó, beszéltünk mi már.
1: Párszor játszol velünk. Na, akkor rendszeres hallgatónk vagy ezek szerint.
0: Igen, igen,
1: na,
0: igen.
1: Könnyű dolgod volt, az óra slágerét kellett megtalálni. Előtte, utána is mondtuk, hogy ez bizony az a dal. Ki volt az előadó?
0: Igen, igen. Dua Lipa.
1: Pontosan. Megjegyezted a dal címét?
0: Fizika.
1: Is? Fizika. Azt fizika. Is tudom. Mindent tudsz, úgyhogy a két pizza tiéd, Lajos.
0: Nagyon jó.
1: Van gyermek a családban, vagy unokával, lefogyasztjátok majd, mi a terv?
0: Még nem tudom, majd kiderül.
1: Oké. Okay.
0: Mert már nem voltam erre készülve, vagy nyerek, úgyhogy még nem is gondolkodtam rajta.
1: Egy kicsit meglepődtél, de még lehet gondolkodni, mert igen. Jövő héten lehet majd pizzázni, úgyhogy még a hétvégén megbeszélhetitek a családdal, hogy mikor ugortok át Kecskemétre pizzázni, úgyhogy maradj vonalban, megbeszéljük a részleteket, jó Lajos?
0: Oké, jó.
1: Tartsatok velünk a délutáni órákban is. Király Andor osztogatja majd a pizzákat. Taylor Swift is érkezik, az Appalite című dallal indul a következő óra. Az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok, találkozunk holnap is, ugyanígy 10 és 14 óra között itt leszek. További kellemes délutánt, viszont hallásra, sziasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Évnyitó a Rádió egy gongon. Ne legyen gondod a suliból hazaérkező srácok vacsorája. Mi segítünk. Két sonkás pizza kerülhet az asztalra, csak találd meg az óraslágerét. Évnyitó a Rádió egy gongon. A Wellness Grüner étterem Kecskemét támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
6: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
7: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
6: Ugrunk egy bombát!
7: Szállás.hu. Úgyis te...
8: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
9: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKik törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kik? Több, mint gondolnád.
10: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
11: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-áig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg kőrös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
13: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
14: Szeretnéd, hogy gyermeket könnyedén beszéljen idegen nyelveket? Hellendoron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás, minitől a tinikig. Angol és spanyol nyelvtudás, ami gyermekeddel együtt fejlődik. Jelentkezz a Facebookon. Hellendoron Kecskemét.
15: Szeptember 14-én megnyitja kapuit a Szentesi Bisztró Kecskeméten a régi Sugovica halászcsáda helyén.
16: Indíts nálunk a napot finom reggelivel, vagy frissen sült lángossal.
15: Ebédre pedig vár a napi menü 1790 forintos áron.
16: Ha másra vágysz, válasz a la carte kínálatunkból.
15: És a halételeknek sem kell búcsút intened. Ha már jól megszokott bajai halászlé és több finom halétel, továbbra is megtalálható nálunk. Szentesi Bisztró Kecskemét, Izsáki út 68. Szeptember 14-től várunk szeretettel.
17: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
18: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét, Szent László körút 79.
19: Itt az ősz, és vele együtt megérkeztek az őszi kuponnapok a Malom Központba. Szeptember 11-e és 13-a között kedvezményekkel várunk kedvenc üzleteidben. A kuponokat keresd a MyWay applikációban, használd fel őket, és hozd ki még többet az őszi vásárlásból. Őszi kuponnapok szeptember 11-től 13-áig. Malom Központ.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
20: Megrongálták a kecskeméti rózsakert vezérlő szekrényét. Több mint 1500 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Bács-Kiskunban. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ismét rongálás történt a kecskeméti Boldogasszony rózsakertben. A jelenleg felújítás alatt álló zárt területre egy illetéktelen személy jutott be, majd feltörte a vezérlőszekrény ajtaját. A kapuk sértetlenek maradtak, ezért a városüzemeltetés szerint vélhetően bemászott a kertbe, hogy feltöltse a mobiltelefonját, írja a vármegyei lap. A rózsakertben korábban is többször okoztak károkat, ezért most tovább erősíthetik a terület védelmét. A kecskeméti városüzemeltetés az ügyben rendőrségi feljelentést tesz. Több mint 1500 gyorshajtót regisztráltak egyetlen hét alatt Bács-Kiskun vármegyében. A szabálytalankodók legalább 50.000 forintos bírságra számíthatnak, a büntetés összege pedig akár 468.000 forint is lehet. Mélykúton egy autóst 108 km-es óránkénti sebességgel mértek be, ezért 210.000 forintos bírságot kaphat, írja a vármegyei lap. Egy hét alatt 64 rendőri intézkedést igénylő baleset történt a vármegyében, amelyekben 30-an sérültek meg. Felavatták az Örök gimnazista című bronzszobrot a kiskunfélegyházi Móra Ferenc gimnázium előtt. Barász Tamás Munkácsi díjas szobrászművész alkotása az iskola egykori, jelenlegi és jövőbeli diákjainak, valamint a gondtalan diákéveknek állít emléket, írja a félegyházi közlöny. A szobor ötlete Rosta Ferenc nyugalmazott igazgatótól származik, megvalósítását pedig az önkormányzat is támogatta. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok, több mint 40.000 gyermek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
21: Az Ánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. A fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek. Játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákba nyerhetnek betekintést.
20: Egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk, országos csapadékra továbbra sem kell számítani, egy-egy futó zápor kialakulhat, sokfelé megélénkül majd a szél, a hőmérséklet napközben a térségben 26 és 32 fok között alakul. Holnap fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. A hőmérséklet éjszaka 10 és 19, míg napközben 27 és 33 fok között alakul.
22: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez pedig továbbra is a Rádió egy gong, ahol csak igazi, ma is sláger megy. Miki megteremtette a jó hangulatot, úgyhogy egy jó kis csütörtök délelőttöt követően, egy remek hangulatú délután. Remélem így lesz, üdvözlök mindenkit a mikrofonnál a következő három órában, Király Andor. A legnagyobb kedvenceket meghallgatva pedig a délutánt kiegészítjük a játékkal. Még mindig két finom sonkás pizza az óránként, amit a Vernes Grüner jóvoltából oda tudok adni, mindössze csak az óra slágerét kell továbbra is megtalálni, jelentkezni, amit megszólal a dal, SMS, illetve Viber számunkon lehet a 29 414 020. Persze, hogy segítek, melyik lesz az. Mindemellett a ma délutánon még lesz egy fontos dologról szó, a jobb és baloldali közlekedésről, de hogy ennek apropója micsoda, az is nem sokára kiderül, illetve három új film is került ma a mozikba, bizonyos tekintetben csak kettő, mert az egyiket nagyon jól ismerjük, ez a Terminátor 2. Aztán itt van nekünk még Santiago Segura, a Torrente 6. részével. Néhány szót szerintem erről is érdemes szót ejteni, úgyhogy mára is van dolog bőven, viszont indítsuk, illetve folytassuk ezt a bizonyos jó hangulatot most Lady Gaga felvételével. A következő 2,5 percben még mindig ő varázsol el bennünket, ezzel kívánok mindenkinek további jó rádiózást!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Habár Budapesten élek, de mindig Kecskemét jut eszembe a Rádió 1 Gongról.
0: Rádió 1 Gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A meteorológusaink továbbra is jó időt ígérnek a hétvégére, úgyhogy a szabadtéri programok szerintem érdemes, hogy előtérbe kerüljenek. A Szóraka Ténusz Játék Múzeum szombaton 4. alkalommal rendezi meg a Szóraka Festet. A program 9:30-től este 7 óráig tart. A programok között lesznek gyermekkoncertek, bábelőadások, keresőjátékok, Lego, robotika és kézműves foglalkozások is. Pénteken és szombaton szüreti napok, Helvécián ez a 33. és Katonatelepen is lesz szüreti nap, mégpedig szombaton, ahol egész nap programokkal várják a családokat, főzőverseny, lovaskocsis felvonulás. Persze, hogy gyermekprogramok közül is lehet válogatni, majd este a zené lesz a főszerep. 19:30-kor fellép a Hip Hop Boys, 20 órától DJ Szecsei, 21 órától DJ Gazsó folytatja a zenés programot. Talán érdemes kihasználni az utolsó lehetőségeket, mindenkinek kellemes időtöltést kívánok. Mindemellett remélem, bízom benne, hogy így telik a délután is a továbbiakban. Egy újdonság következik, mégpedig Jennifer Lopeztől és David Guettától, ami egyébként az első közösen elkészített dance slágerük, bár Lopez kisasszonytól nem áll messze ez a műfaj, hiszen emlékezünk még ugye az On The Floor-ra is. Mindemellett a hölgy bebizonyította, hogy kerek 50 évesen is, még mindig a táncparkett ördöge, esze ágába sincs ott hagyni a színpadot. Ennek szerintem sokan örülünk, de ugye jöhetne már a dal, már is játszom.

0: ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. A következő pillanatokban az autósok figyelmét kérném szépen. Aki az M0-ás felé tart, a következőkre számíthat. A keleti szektorban Gyál térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon szarlakorlátot javítanak, a 33-as kilométernél a külső sávot zárták le. Jelenleg 1-2 kilométeren keresztül arra szólnak a járművek, tehát hosszabb lesz a menetidő. Akinek van pontosabb vagy egyéb más fontos információja, a Forró Trót 76 414 010. Segítsünk együtt a többi úton lévőnek.
1: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
0: A forgalom tehát itt nálunk megtorpanhat, de a zenék sora nem. Csak úgy megjegyzem, ha már megszólalt az óra slágere, jöhetnek az üzenetek. Van még pizzánk bőven. Visszatérve pedig a zenékhez, egy régi kedvenc, újra gondolt változata következik. ATB-től, Topic-tól és az A7S-től. A Your Love most a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
3: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár, szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
6: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a másfél kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Hadd segítsünk, ha megtalálod az óra slágerét, már is asztalon a vacsora. Évnyitó a Rádió egy gongon.
1: Király Andor vagyok, és ez pedig a Rádió egy gong.
2: Szia, Réka vagyok.
1: Szia, Réka. Jaj, de kis kedves hangod van, és mosolygós. Jó napod van?
2: Igen, jó napom van.
1: Mi az oka?
2: Főleg azért meghívtál.
1: Aha, hát értem én a célzást, de nekem egy jó megfejtés is kell. Egyébként nagy pizza kedvelő vagy?
2: Igen, szeretem.
1: És emlékszel-e, hány éves korodban ettél először pizzát?
2: Hú, nem fogalmam sincs.
1: De gyorsan megszeretted, megkedvetted. Melyik a legkedvesebb pizzád?
2: Szerintem a gyrofos.
1: Na, olyat én még nem ettem például. Mi viszont most...
2: Én azt nagyon szeretem.
1: Egyszer megkóstolom. Ha már ilyen kedvesen ajánlod, mi viszont most két darab sonkás pizzát tudunk adni, amennyiben megmondod, mi volt az óra slágere.
2: Regan Lilitől a Blue Heart.
1: Blue Heart, igen. Én nem vagyok kemény szívű. Adom a pizzát, hiszen jó a megfejtés.
2: Köszönöm szépen.
1: Úgyhogy jó étvágyat hozzá, rádiózzunk együtt.
2: Oké, köszönöm szépen.
1: Szia.
2: Szia.
1: Újabb lehetőség nyílik a következő órában is. Csak az óraslágerét kell meghallani, megjegyezni, de néhány perc múlva érkezem is a részletekkel egy újabb zenei órában, amit majd az egyik leghangulatosabb idei nyári slágerrel indítok. Ez lesz a Sugar Daddy, itt a Rádió egy gongon.
3: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Évnyitó a Rádió egy gongon. Ne legyen gondod a suliból hazaérkező srácok vacsorája. Mi segítünk. Két sonkás pizza kerülhet az asztalra, csak találd meg az óraslágerét. Évnyitó a Rádió egy gongon. A Wellness Grüner étterem Kecskemét támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
6: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint. Az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl. Igazán megéri.
11: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét, Szent László körút 79.
12: Gluténmentes, tejmentes vagy cukormentes finomságokat keresel? Irány a BioKing Biobolt, ahol fagyasztott pékáruk, sütemények, vitaminok, teák, édességek és lisztek széles választéka vár. Bioking Biobolt. A Szilvási Áruházban, a Lidl bejárata mellett.
13: Ismét jön a Velux márka napok Kecskeméten a Megbaunál kihagyhatatlan árakkal szeptember 4-én és 5-én. Csapj le az akár 25%-os kedvezményre Velux tetőablakokra, beépítőkeretekre, kézi árnyékolókra és fénycsatornákra. Várunk pénteken reggel 7-től délután 5-ig, szombaton pedig reggel 7-től délig. A kedvezmény kizárólag ezen a két napon a helyszínen megrendelt vagy készletről megvásárolt termékekre érvényes. Velux márka napok szeptember 4-én és 5-én Kecskeméten a Megbaunál, a Halasi út 19 szám alatt.
14: Megújult a Max Pizzeria menü kiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
15: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
16: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
15: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
17: Megújult a kecskeméti piarista templom belső tere, az idősek és a mély szegénységben élők felzárkóztatására készül Bács-Kiskun. Tanévkezdéskor több lehet a beteg gyermek. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Befejeződött a kecskeméti piarista templom belső felújítása, amely három ütemben zajlott. Összesen mintegy 1200 négyzetméteren festették ki a szentélyt, a kórust és a templomhajót. Emellett korszerűsítették a világítást és az elektromos hálózatot is. A beruházást Kecskemét önkormányzata, a plébánia és a hívek adományai finanszírozták, írja a Vármegyei Lap. A megújult barokk templom hétköznap délelőttönként és a szentmisék között is látogatható. A következő nagy feladat az oltárok, szobrok és festmények restaurálása lesz, amelynek becsült költsége meghaladja az 1 milliárd forintot. Az idősek és a mély szegénységben élők helyzetének javítása állt a Bács-Kiskun vármegyei felzárkózási fórum munkacsoportjának kecskeméti ülésének központjában, írja a híres.hu. A szakemberek már a 2028 és 2034 közötti következő uniós fejlesztési időszakra készülve gyűjtik össze a helyi igényeket és a projekt ötleteket. Bács-Kiskunban mintegy 107.065 év feletti ember él, miközben több településen a szegénység és a szolgáltatások nehéz elérhetősége is komoly problémát jelent. A javaslatokat a készülő vármegyei esélyteremtő paktumba is beépítik, amely hosszabb távon segítheti a hátrányos helyzetűek felzárkózását. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napirend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
18: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen picikortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtből is legyen, illetve a tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor ezt utána dobjuk ki, mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
17: Az ország északkeleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, a frontális felhősáv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és komoly felhők mellett. A térségben bár erős lesz a szél, a hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul napközben. Holnap eleinte közép és magas szintű felhőzet borítja majd az ország nagy részét, mely napközben délnyugat felől vékonyodni, szakadozni kezd. A hőmérséklet éjjel 14 és 19, míg napközben 28 és 32 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gól.

Rádió 1 Gong, ahol csak igazi mai sláger megy, bizony. Folytatódik a klub hangulat, üdv mindenkinek a mikrofonnál ebben és még a következő órában. Király Andor és a játékról sem feledkezünk el. Még mindig ebben és a következő órában is van két-két pizzám, amit oda szeretnék adni. Úgyhogy amit megszólal az óra slágere, jöhetnek is az üzenetek SMS, illetve Viber számunkra a 2094410-ra. Akit pedig visszahívok, kérem az előadót vagy a dal címét, akár mind a kettőt. Az a legjobb. Manapság már elmondhatjuk, hogy az egész európai kontinensen jobboldali közlekedés van, de csak 1967-től a svédek kötötték utolsóként az ebet a karóhoz, de hogy is volt ez, erről nem sokára szó lesz. Most viszont csináljuk tovább, amihez itt a legjobban értünk, Do It Again, erre visszad bennünket Ray Dalton is. Neki csak szót fogadunk, úgyhogy jöjjön ez most itt a Rádió 1 Gongon, ezzel kívánok további kellemes délután.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Ez a rádió egy, ahol csak igazi, ma is láger megy. Az óra elején említettem, hogy néhány szót ejtünk, hogy miért is preferált a jobboldali közlekedés, aki sokat vezet, sokat van úton, de aki tájékozott, az is tudhatja, hogy az európai kontinensen ez így van. De mióta? 1967 óta. Ugyanis Svédország volt az utolsó, ahol még baloldali közlekedés volt, eddig az idő pontig, és egyik napról a másikra megfordították a közlekedést. Igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy pontosan 59 éve ezen a napon, szeptember 3-án, hajnalban néhány órára szinte teljesen leállították a forgalmat, az autósoknak át kellett sorolniuk az út másik oldalára, onnantól jobb oldalon kellett közlekedni. Lehet ez ilyen gyorsan is? Pedig egy ilyen mértékű dolog bevezetése, megváltoztatása szerintem nem egyszerű, de az, hogy mi alapján dőlt el így, ennek történelmi oka van. Ugyanis a középkori Európában sok helyen balra tartottak, ennek egyik gyakran említett magyarázata, hogy a jobbkezes lovasnak praktikusabb volt a bal oldalon haladnia, mivel a kardot tartó jobb kéz felől érkezett. Ez azonban inkább történelmi magyarázat, de Franciaországban a 18. század végére a jobboldali közlekedés vált szabályá, mert a francia forradalom után ezt jogilag is rögzítették, Napóleon pedig az általa meghódított vagy ellenőrzött európai területeken a francia közigazgatási szabályokkal együtt a jobbra tartást terjesztette. Persze tudjuk, hogy Európához tartozik három ország, de ezek szigetországok, Nagy-Britannia, Málta és Ciprus, ahol jelenleg még mindig baloldali közlekedés van. Úgyhogy ha a kontinensen maradunk, tudjuk, mihez kell tartanunk magunkat. Én viszont jelenleg csak ahhoz, hogy az úton lévőknek biztonságos utat kívánjak, mégpedig Shakira és Burna Boy dalával ez a Die Die indítom is.

0: Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és úgy látom, nagyon sokan együtt rádiózunk, ennek nagyon örülök. Ezt látom abból is, hogy jönnek üzenetek a közlekedéssel kapcsolatban. Laci például azt írta, hogy a 445-ös elkerülőn Kecskemétnél a felüljárón trafi, illetve a Mátyás király körúton az általános iskolánál most hogy már lehet menni a gyermekekért, lassan 4 óra, figyelik, hogy ezt ki mennyire teszi az utakon szabályosan. Mindenki legyen óvatos, jó utat!
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Már csak néhány perc és mindjárt csörgetek is valakit, akit meg tudunk vendégelni, 2 finom pizza lehet az övé, addig viszont még egy újabb zenei blokk, amit David Guetta és Kim Petras közösével kezdünk, indítunk, folytatunk, ez a When We Were Young.

0: miért hallgatja a Rádió Egyet.
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezető. Szoktam más is hallani, de azok nem fogtak meg így, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak X.

0: hadd segítsünk! Ha megtalálod az óra slágerét, már is asztalon a vacsora! Évnyitó a Rádió 1 gongon!
1: Igen, tessék!
2: Király Andor vagyok, a Rádió 1 gongból!
1: Szia, Hajni vagyok!
2: Szia, Hajni, jókor hívlak!
1: Igen, természetesen.
2: Nem csak azért, mert megéheztél esetleg, vagy megkívántad a pizzát.
1: De.
2: Vagy azért, tényleg?
1: Igen,
2: gyakran
1: igen, sikerült.
2: Gyakran fogyasztodok pizzát?
1: Igen, igen, nagyon szeretem, tehát az igazi vékony, tehát az nagyon finom, és sonkás, kukorica, mozzarella, tehát minden is jöhet rá.
2: Aha, és van valami különleges feltét, ami a kedvenced?
1: Hát én igazából a fekete erdei sonkát szeretem még rajta, úgyhogy de ez nem különlegesség. A rákosokat, tehát ez ilyen rák, meg ilyen kütyüket, azt nem. Tengergyümölcseit, azt nem szeretem.
2: A fekete erdei sonka azért elég finom, és nem elhanyagolható.
1: Igen.
2: Az megadja a minőségét és a jó ízt is, persze. Sonkás pizzát tudok adni kettőt, amennyiben elmondod nekem, mi volt az óraslágere.
1: Jó, Alasz Kenzsitől, vagy nem tudom, hogy kell ki a Bambalé.
2: Tökéletes. Bátran, igen, Alex Kenzsi, Bambalé. Hogy tetszik neked ez a dal?
1: Nagyon, nagyon, tehát tényleg
2: hangulatos,
1: jó.
2: Igazi nyár is.
1: Így van, így van, így van. Meg így nyár végén is, vagyis hogy ősz elején is, jó, jó.
2: A szövegével nem kényeztettek el bennünket, gyakorlatilag a dal végére meg lehet tanulni, ugye?
1: Igen, igen, de nem az a lényeg, hanem hogy egy kicsit pozitív, hogy életenergiát adjon.
2: Jól van, örülök, hogy jó kedved van, örömet szereztünk, jó étvágyat kívánok!
1: Köszönöm szépen!
2: Szép napot, szia!
1: Szia!
2: Csak abban tudok bízni, hogy a következő óra is ilyen jó hangulatban telik, majd ehhez egyrészt itt vagyok én, mert szerintem tudom, mi kell mindazoknak, akik velünk, velem tartanak, már a zenéket tekintve, a finom pizzákat pedig adja a Werner Grüner, és még van mai napra kettő, úgyhogy keressük csak együtt az óra slágerét. Amit most ajánlok, órakezdésnek az persze még nem az lesz, de akivel kezdődik az utolsó 60 perc, Loi és a Get Lucky.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hívnyitó a Rádió 1 gongon. Ne legyen gondod a suliból hazaérkező srácok vacsorája. Mi segítünk. Két sonkás pizza kerülhet az asztalra. Csak találd meg az óraslágerét. Hívnyitó a Rádió 1 gongon. A Wellness Grüner étterem Kecskemét támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
6: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ERSZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsó paprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
10: kavicsfelverődés, szélvédő csere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
11: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
12: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
11: Részletek az Auchan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
13: Iskolakezdési akció a Jépi Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, C-Lion 5 DMI vagy SEAL modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt, stílusosan! Ne maradj le az ajánlatról! További részletek a Jépi Autónál Kecskeméten, a Malomközpont P1-es szintjén, vagy a byd.jepiauto.hu oldalon.
14: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szőr. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
15: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelszki Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszki Autóbontó.
16: Szeptember 14-én megnyitja kapuit a Szentesi Bisztró Kecskeméten, a régi Sugovica halászcsáda helyén.
17: Indíts nálunk a napot finom reggelivel, vagy frissen sült lángossal.
16: Ebédre pedig vár a napi menü 1790 forintos áron.
17: Ha másra vágysz, válasz a la carte kínálatunkból.
16: És a halételeknek sem kell búcsút intened. Ha már jól megszokott baljai halászlé és több finom halétel, továbbra is megtalálható nálunk. Szentesi Bisztró Kecskemét, Izsáki út 68. Szeptember 14-től várunk szeretettel.
18: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Megkezdődött a milliómodik hektár parkerdő rendbetétele. Rendőrök segítik a biztonságos iskolakezdést Bács-Kiskunban. Épp hogy nagykorú és mégis retro. 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Lakossági jelzések nyomán megkezdődött a kecskeméti milliómodik hektár parkerdő kitakarítása. Elsőként az ott kialakított hajléktalan szállásokat számolták fel, az összegyűjtött hulladékot pedig a Kecskeméti Város Üzemeltetési Kft. Szállította el. A tervek szerint a jövőben rendszeresen ellenőriznék a parkerdőt, és további hulladékgyűjtőket is kihelyeznének, írja a BAON. Táblákkal jelölnék ki a túra útvonalakat, valamint megakadályoznák, hogy ismét életvitelszerűen tartózkodjanak emberek a területen. A parkerdő átfogó rendezésének részleteiről a napokban egyeztetnek a szakemberek a Városházán. Fokozott rendőri és polgárőri jelenléttel segítik a gyermekek biztonságos közlekedését az iskolakezdés első heteiben Bács-Kiskun vármegyében. Szeptemberben a reggeli és a délutáni órákban elsősorban az oktatási intézmények környékén és a forgalmasabb gyalog átkelő helyeknél számíthatunk egyenruhásokra, írja a vármegyei lap. Szükség esetén a járműveket is megállítják, hogy segítsék a diákok biztonságos átkelését. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy az iskolák és az óvodák közelében csökkentett sebességgel és fokozott figyelemmel közlekedjenek. A tanévkezdés miatt különösen a reggeli órákban nagyobb forgalomra és hosszabb menetidőre kell számítani. Épp hogy nagykorú, mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
20: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési egy pluszban, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátosság. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
19: Bács-Kiskun vármegyében a kecskeméti területi vérellátóban van lehetőség részt venni a retro véradáson. Egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk, országos csapadékra továbbra sem kell számítani, egy-egy futó zápor kialakulhat, sokfelé megélénkül majd a szél, a hőmérséklet napközben a térségben 26 és 32 fok között alakul. Holnap fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. A hőmérséklet éjszaka 10 és 19, míg napközben 27 és 33 fok között alakul.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 Go!

Itt a Rádió 1 gongon, ahol csak igazi mai sláger megy, erre bizony a mai napon már csak ez az utolsó óránk maradt. Üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Király Andor, a játékot azonban még mindig nem hagyjuk figyelmen kívül. Ebben az utolsó órában is lehet még két finom pizzát nyerni. A Vernes Grüner jó voltából mindössze fel kell fedezni az óra slágerét, amint megvan, üzenni egyet nekem, SMS, illetve Viber számunkon a 2094410, majd egy előadó nevet kérek, vagy egy dal címet, akár mind a kettőt. Akik pedig szerintem a zenét szeretik általában a filmeket is, de most nem a streaming kerül előtérbe, bár nyilván egyre népszerűbb, csak úgy klasszikusan mozizunk is egy picit, ugyanis ma kerül a mozikba a Torrente 6. része, amelyről néhány szót érdemes szólni, illetve a Terminátor 2 is. 35 év után miért? Ez is nem sokára kiderül, ami viszont teljesen világos, hogy mivel folytatjuk, hiszen elárulom Regan Lilivel és a legújabb dallal, ez a Heal Me, ezzel kívánok további jó rádiózást!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió egy gongon, ahol csak igazi mai sláger megy, olyan keveset beszélünk a mozifilmekről, na de most úgy döntöttem, hogy megtesszük. Ma kerül a mozikba a Torrente 6. része. Szerintem sokan ismerik ezt az igénytelen, vállalhatatlan figurát, amit Santiago Segura játszik, de vajon a való életben is ilyen lenne? Egyáltalán nem, éppen ellenkezőleg. Segura ugyanis Torrentét szándékosan mindabból gyúrta össze, amit ő visszataszítónak talált az emberekben. Az ötlet állítólag egy kínai étteremben született, ahol meglátott egy férfit, aki olyan bunkón viselkedett a pincérnővel, hogy még a saját családja is szégyelte őt. Segura pedig arra gondolt, akkor ebből csinál egy filmet. 1998-ban meg is született az első rész, Spanyolországban azóta kultuszfigura, nálunk ehhez pedig még kellett Csúlya Imre magyar hangja, ami talán végleg felejthetetlenné tette Torrentét. Immáron a 6. résznél tartunk, de így született meg 98-ban a spanyol film egyik legvállalhatatlanabb antihőse. Aztán itt van még valami, 35 év után újra moziban a Terminátor 2. része. James Cameron 91-es klasszikusát felújították 4K-ban nézhető meg, a nemzetközi visszatérést pedig nem véletlenül időzítették augusztus végére, szeptember elejére, ugyanis a film történetében 97. augusztus 29 az ítélet napja, amikor a Skynet öntudatra ébredése

okozza a nukleáris katasztrófát. Szerencsére ez nem történt meg, de a filmet újból, nagy vászonon, kitűnő hanggal, jó minőségben újra lehet élvezni. Úgyhogy 35 év után is mondhatjuk, I'll be back, és ezt teljesítve. Mindenkinek kellemes kikapcsolódás, de még délután hátra lévő részéhez is, amiből nincs sok hátra, hiszen hamarosan hívom a mai utolsó nyertesünket. Addig viszont folytatjuk a jó hangulatot Fastboy-ékkal. Jön a

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy fél 5 után 6 perccel is. Mielőtt folytatnánk, néhány szó az időjárásról. Szombatig borult időnk lesz, de számottevő csapadékra nem kell számítani, aztán vasárnaptól ismét felhőten lesz az égbolt, sok napsütéssel, 28 és 30 fok között lesznek a napi maximumok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Az úton lévők figyelmét kérem szépen, az 5-ös úton Lajosmizsén Budapest felé a körforgalom előtt rendőri jelenlétre kell számítani, és szintén az 5-ös úton tovább haladva Táborfalvánál pedig trafi. Mindenkinek biztonságos, jó utat kívánok!
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Mindjárt csörgetek is valakit, akit meglepek két finom pizzával, addig viszont itt vannak az állandó türelmetlenkedők, hiszen ez az I Don't Wanna Wait című szám David Guettától és a One Republic-tól. Egy kis break, és már is indítom.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagyt, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
4: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
6: 1 kg csont nélküli Regnum sertéslapocka, csak 1299 forint.
5: További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár, jó döntés, már 35 éve.
7: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
8: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
9: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
10: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
11: Anya, arra gondoltam,
12: rendet raksz a szobádban,
11: hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
12: Ezt bízd csak rám, már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
13: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
14: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
15: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
16: Önnek a Protexin kell.
17: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
19: Élvezd az őszi napsütést egy pohár frissítővel. Tudtad? A piroska szörből készül a leggyümölcsösebb limonádé. Csempész igazi gyümölcsös vidámságot a szeptemberi délutánokba. Piroska szörp. Gyümölcsös lendület az egész családnak.
11: Ismét jön a Velux márka napok Kecskeméten a Megbaunál, kihagyhatatlan árakkal szeptember 4-én és 5-én. Csapj le az akár 25%-os kedvezményre Velux tetőablakokra, beépítőkeretekre, kézi árnyékolókra és fénycsatornákra. Várunk pénteken reggel 7-től délután 5-ig, szombaton pedig reggel 7-től délig. A kedvezmény kizárólag ezen a két napon a helyszínen megrendelt vagy készletről megvásárolt termékekre érvényes. Velux márka napok szeptember 4-én és 5-én Kecskeméten a Megbaunál, a Halasi út 19 szám alatt.
20: Megújult a Max Pizzeria menükiszállítása. Mostantól már 2500 forintért házhoz rendelheted kedvenc menüdet. És ez még nem minden. 7500 forint feletti rendelés esetén egy dobozos Pepsit adunk ajándékba. Max Kávézó és Pizzeria. www.maxpizza.hu.
21: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Kecskemét, Szent László körút 79.
22: Szeretnéd, hogy gyermeket könnyedén beszéljen idegen nyelveket? Hellendoron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás, miniktől a tinikig. Angol és spanyol nyelvtudás, ami gyermekeddel együtt fejlődik. Jelentkezz a Facebookon. Hellendoron Kecskemét.
23: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

0: Most Anna.
1: Én pedig Király Andor a Rádió 1 Gongból.
0: Szia Andor.
1: Szia. Ez most lemondás?
0: Nem, örülök.
1: Egy kis belső doppingszer. Megteheted ezt, hogyha elmondod, mi a helyes megoldás? Mi volt az óra slágere?
0: Taylor Swift, Fate
1: of Ophelia. Jaj, de jó kis dal, ugye?
0: Igen.
1: Ezzel
0: igen,
1: érdemes, és látod, lehet is nyerni 2 finom csonkás pizzát, mit szólsz?
0: De szuper, köszönöm szépen.
1: Örülsz neki?
0: Igen, nagyon.
1: Nem, titkolod, és ez így van jól, és így én is örülök. Helyben fogjátok fogyasztani, vagy elviszitek inkább?
0: Nem, szerintem elvisszük.
1: És kértek rá még valamit pluszban? Ami kedvenc? Feltét?
0: Hát, én szeretem az olívabogyót, a gyerekek annyira nem. Az egyikre biztos. Köszönöm szépen.
1: Feltétel nélkül, és feltétlenül kívánok jó étvágyat.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Érdemes velünk rádiózni, ugye?
0: Igen, mindenképpen.
1: Legyen ez így máskor is. Szép napot.
0: Viszont kívánom. Szia.
1: Szia. Még semmi nincs veszve. Holnap is folytatjuk, holnap is lehet óránként 2 finom pizzát nyerni a Venice Gunei jóvoltából. Egyetlen egy feladat van megtalálni, az óraslágerét, és ugye ebben mindig segítünk is. Úgyhogy aki szereti a pizzát, a finom falatokat, szerintem ne hagyja ki a lehetőséget. Rövidesen 17 óra jön a Rádió 1 Live Mix. Ehhez is jó rádiózást kívánok. Az elmúlt 3 órában én Király Andor voltam, a jövő hét szerdán találkozunk legközelebb délután. Mindenkinek kellemes napot, estére jó pihenést kívánok!

0: műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hívnyitó a rádió egy gongon. Ne legyen gondod a suliból hazaérkező srácok vacsorája. Mi segítünk. Két sonkás pizza kerülhet az asztalra. Csak találd meg az óra slágerét. Hívnyitó a rádió egy gongon. A Wellness Grüner étterem Kecskemét támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
7: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
8: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
10: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
11: Shell. Go well.
12: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
13: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
14: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
15: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
16: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
17: Éhes vagy? Rendeld meg online kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező áron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
18: Iskola kezdési akció a Jépi Autónál. Válaszd a BYD Atto 2 DMI, C-Lion 5 DMI vagy C-A modelleket. Most akár további 2 millió forint kedvezménnyel. És indítsd az őszt stílusosan. Ne maradj le az ajánlatról. További részletek a Jépi Autónál Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
19: Gluténmentes, tejmentes vagy cukormentes finomságokat keresel? Irány a BioKing Biobolt, ahol fagyasztott pékáruk, sütemények, vitaminok, teák, édességek és lisztek széles választéka vár. BioKing Biobolt. A Szilvási Áruházban, a Lidl bejárata mellett.
20: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harang Pak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak.hu.
21: Látogasson el a Gold Club óra ékszerüzletbe, ahol a legújabb trendek és klasszikus darabok várják. Válasszon minőségi óráink közül, vagy találja meg álmai ékszerét aranyból, ezüstből vagy gyémántból. Egyedi stílus, kiváló árértékarány, akár 50% kedvezménnyel. Gold Club óra ékszerüzlet Kecskeméten az Osan üzlet során.
1: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
6: Ismét jön a Velux márka napok Kecskeméten a Megbaunál, kihagyhatatlan árakkal szeptember 4-én és 5-én. Csapj le az akár 25%-os kedvezményre Velux tetőablakokra, beépítőkeretekre, kéziárnyékolókra és fénycsatornákra. Várunk pénteken reggel 7-től délután 5-ig, szombaton pedig reggel 7-től délig. A kedvezmény kizárólag ezen a két napon a helyszínen megrendelt vagy készletről megvásárolt termékekre érvényes. Velux márka napok szeptember 4-én és 5-én Kecskeméten a Megbaunál, a Halasi út 19 szám alatt.
22: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
23: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
24: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen a Szent László körút 79 alatt.
25: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
26: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
25: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Ebben a pillanatban elstartónöttünk, a lemezjátszóknál pedig az izmos DJ Antonio.
1: Sziasztok, Rádió Egyesek! Majdnem mondtam megint azt, hogy szoktam, hogy szia Geri, de szia Márti!
0: Hívhatsz Gerinek, hogyha komfortulna.
1: Figyelj, kedves Geri, ezt a ruhádat még nem láttam, gyakrabban kéne hordanod, kicsit skótos.
0: Mondták a haverok, hogy kicsit tüzes vagyok benne, de mindegy, egyébként megy a webkameránk, a YouTube-on láthatóak vagyunk, és a rádió egy összes frekvenciáján szólunk. És hát a Antonio jelzőjéhez az izmos használtam, de hát a feketeöves DJ-t szerettem volna, mert azért nem a kezdted és a kis ujjadban van a Clubhouse, a mindenféle elektronikus zenei stílus. Ebből egy kis ízelítőt kaphatunk a Rádió Live Mix Summer Edition-ben.
1: El is indítjuk a mai szettet, amivel kezdünk, az nem más, mint Kamrád és a Be Mine. Délután van, Rádió 1 van, Márti van, más persze én, Antonio, nyár van és jut a nap, hallgassatok minket, rádiózzunk együtt ma is.
0: Amúgy tényleg nyár van, csillagászati nyár. Summer Edition Live Mix, két órán át szólunk.

0: Eddig nagyon ködös volt a nap, na de most köszönöm az energiát. Igen, ez tudod, milyen zene volt, Anti? Ez ilyen dopamin zene, ilyen boldogság volt.
1: Hála jó Istennek, rajta vagyok.
0: Megleptél,
1: termelik a boldogság hormon.
0: Hát akkor rákapcsolom még egy kis fordulatszámot, mit hozol most?
1: Szerintem mindenki imádni fogja egy kis Lady Gaga itt délután a Rádió 1-en. Hallgassatok minket, pulizzunk együtt délután is. Ez a Rádió 1.

0: Hallgassatok, maradjatok velünk!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 50-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és bármára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett, hihetetlen előzés a kanapénál, és megcsinálta! Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
5: Shell. Go well.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
8: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
11: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmit 2 kg-os gépi mosogatógép sót mindössze 659 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
8: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden McMenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
12: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcsszörp 699 forint, a 16 tekercses Regina Delikét toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
13: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
14: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
15: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
16: 10 dekagram dolletrapista sajt az önkiszolgáló pultban. Csak 199 forint.
15: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
17: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
18: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
19: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
1: Reklámot hallottak.
15: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kismárti vagyok, még mindig így hívnak. Szia, Anti!
1: Sziasztok, rádiócsek, szia, Márti, de a hangod még így is kedves, látod. Azért Gergőt nem lehet pótolni mindenben, de azért sikerült itt, ahogy a sweepereket nyomkodta, teljesen pró volt.
0: Olyan ügyesen nyomkod ez a lány. Ahogy ő nyomkod, nem nyomkodik senki.
1: Már is megyünk tovább, erre mondják azt, hogy két már teljesen más zenei világ találkozik, és az eredmény az teljesen brutális. Úgyhogy már is Bibi Rexa és Faithless közösével a New Religion-nál kezdjük meg. Itt a következő, hát mondhatnák azt, hogy egy órát, ugye, kisebb megszakítással. Ez a Rádió 1, Kismártival, Belem Antonióval.

kérdéseknek. Az M1-es autópályáról például Budapest felé erős a forgalom, szakaszos torlódás alakulhat ki, Tatabánya környékén főleg. Zita, köszi, ezt tőled kaptam, és Budapest

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
4: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
3: Részletek az auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
5: Az első benyomás a címkénél kezdődik. Harangpak Kft. Minőségi öntapadó címkék korszerű technológiával vállalkozások számára. Harangpak

ki az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Mert a 3 DJ legenda.

0: Crime Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: A rádió egy már mindenhol veled van. Töltsd le a rádió egy BodyUI mobil applikációját. Csekkold az új rádió egy weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgass az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új rádió egy.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fergeteges volt, Andi, fergeteges.
1: Nagyon szépen köszönöm, remélem átadtuk az energiát itt az estéhez.
0: Az előbb, amikor szólt Calvin Harris dala, és beszélgettünk közben a zenék közben is, azt mondtad, hogy vidám nyári zenék szóltak, és tényleg.
1: Így van, ügyeltem arra, hogy vidám zenék szóljanak itt délután.
0: Jöhetnek még a közlekedési információk is, és ezt el akartam mondani, hogy elindult a suli, az OVI, és hát most új résztvevők is vannak a közlekedésben.

0: találkozni. Itt a konyhában, ezt tudom.
1: Itt a konyhában, mert kiviszem az üres poharat, amit megittam, a közlekedési infót majd megírom neked. Szombaton játszom Pest mellett, és Pesten fogok játszani egy fehér bulin, valamint szombaton itt leszek a World Is My Radio

0: Rendszer egy indul. A kívánság műsor, yeah!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind

0: nagy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Zamfton Ziher klasszik 20 tekercses 3 rétegű toalettpapírt mindössze 2689 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
8: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
9: Hát a 80-as maratonra.
8: 80 kilométer?
9: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
10: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint. Az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Tegnap jelet kaptam. Motoroztam a fővárosba, ugye tegnap volt egy ilyen jótékonysági motorozásunk a Pető intézettel, jövünk át az Erzsébet hídon, és azon gondolkoztam, hogy mennyi tök jó fej ember van, hogy eljönnek, segítenek, és hogy így, tudod, amikor ez így önkéntelenül kiszaladt belőled, hogy köszönöm Istenem, hogy így ennek részes, hogy ez most olyan jó. De ezt nem hitből, nem meggyőződésből
14: igen,
13: mondom.
14: Igen, csak olyan hálát
13: hogy adtál. Hogy mondasz egy hálát,
14: és... Hátranéztél, és rájött, hogy nincs az utasod mögötted.
13: Így van, és egy kamion állat.
15: És egy hűtőrácson vagyok.
14: Aki tényleges kisztike, hogy eltűnt innen mögülem.
13: Vendel, mert ő volt Vendel. Az utasom, Vendel kiválóan kapaszkodott, és ez pont abban a pillanatban történt, hogy nem tudom, hogy jöttetek-e már át az Erzsébet hídon Budáról Pestre, bal oldalon van egy nagy templom.
14: Igen, tudom, mit akarsz mondani.
13: Amire, és ebben a pillanatban láttam meg, hogy így hálát adtam az egészért, hogy gyönyörű idő van, egy csomó ember együtt segítenek, tök jót csinálnak, és ebbe a pillanatban meglátom, hogy a templomra ki van írva óriási betűkkel, hogy Jézus szeret téged.
14: Valamilyen üzenetértéke akkor ennek van?
13: Hogy ez a gondolat, mentünk mit én 45 percet a városban mindenhol. Ez bárhol eszembe juthatott volna, mondjuk érted?
15: Melyik te gondolod Jézus egy tízes kellem?
13: 11.
14: De várjál! 11. Nem Jézusra gondolt, hanem a hálára, meg a szeretetre.
13: Igen, igen,
15: és ezért Jézus becsekkolt.
14: És Jézus feleszmondott, hogy térj meg hozzá igen. Most már végre, te ateista állat. Figyeld a jeleket, jó? A következő egy hétben figyelj minden. Jó. Ez a lényeg,
13: most
14: jó?
13: Most azon gondolkodom, hogy a Jézus szeret téged végén nem kérdőjel volt.
14: Azt már nem láttad, mert a kis vendel szólt, hogy jobb kanyar, bácsi, jobb kanyar.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Közlekedési információk az élő kívánság műsorban. Dóritól tudom, hogy erős a forgalom a Károly körúton, budapesti közlekedési hír. Természetesen a Hegyalja út viszont, mint kés a vajban. Köszönöm szépen. És az M1-esről hasonló híreket kaptam, mint a Live Mix alatt. A főváros felé még mindig erős a forgalom, szakaszos torlódás alakult ki. Tatabánya, Szárliget között különösen. Ezt pár Mikitől kaptam. Egyébként 0620 311 111 a számunk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: A közlekedési információk után ez már az élő kívánság műsor. Hello!
2: Szevasz, Mártikám, végre tudunk beszélni élőben is, már úgy élőben, hogy telefonon keresztül.
0: Én is úgy örülök neked, Suta. Suta, jól tudom, hogy te taxizol?
2: Igen.
0: Melyik a kedvenc utastípusod, aki szóval tart, vagy aki csendben ül és...
2: Aki szóval tart, mert én nagyon kommunikatív vagyok.
0: Van, hogy jónak neked ott az anyós ülésen?
2: Persze, szoktak, de mai nap nem volt olyan, aki nagyon gyont volna.
0: És akinek még nagyon jó illata volt, és így megzavarodt el a feromonjaitól?
2: Azt mindig meg is dicsérem, a körmüket meg dicsérem, a nőknek meg az illatukat. Szoktam mondani, hogy ne haragudjon, felhúzom az összes ablakot, hogy itt maradjon az illat a nap végéig.
0: Hú, így csak a Suta tud csajozni. Suta, melyik számot kéred, és kinek szóljon?
2: Jennifer Lopez David Guetta számát szeretném kérni. Nagyon a szívemhez nőtt a Jennifer Lopez már a kezdetektől.
0: Beszépek a körmei, gondolom, meg jó az illata. Így optikailag. És kinek küldött, Suta?
2: Az összes taxis kollégának, aki a szeptemberi dugóba ácsorog és hallgatja a műsort.
0: Hát én is nektek küldöm, ez most nehéz időszak lehet. Köszönjük, hogy itt vagytok a Rádió Egyel. Mi is veletek leszünk még sokáig. Szia, Suta!
2: Szia, Mártikám, örültem neki.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az élő kívánság műsorban is. Anita várakozik a vonalban. Halló!
1: Márti!
0: Halló! Szia! Örülök, hogy hallak.
1: Szeretnék üzenni a kis fiamnak.
0: Na, mit üzen?
1: A Gabónak, aki most már 13 év után úgy döntött, hogy itt hagy minket, és hazaköltözik Magyarországra, új életet kezd. És azt üzenném neki, hogy rengeteg erőt, kitartást, sok sikert, és persze jó sok türelmet az új kalandhoz.
0: Most megleptél, azt hittem, hogy 13 éves a gyereked, de hogy 13 éve már külföldön élt, hogy a fiatal a hangod.
1: Ó, de aranyos vagy. Ne. 27 éves most már a nagyfiam.
0: Ereje teljében van, ilyenkor még bőven újra tud kezdeni az ember. Én is sok sikert kívánok neki, ezek ilyen nagyon izgalmas életszakaszok.
1: És még esetleg, ha azt megengeded, akkor a Balatonfüredi hanglépcsőn porozónak, mert ott kezdte az új életet. Minden dolgozónak sok szeretettel, szép és jó munkát kívánok.
0: Minden szépet és jót kívánok én is neki. Anita, köszönjük, hogy itt vagy a Rádió 1-en este is.
1: Én is mindenként, reggel este mindig titeket hallgatlak.
0: És nektek szól ez az igazi mai sláger. Szia!
1: Sziasztok, szia!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az élő kívánság műsorban is. Csörgünk, hello!
1: Hello!
0: Sziasztok, mi áradban?
1: Ugyanis szeretnénk kérni.
0: És pedig?
2: Egyszerűen Ázsiban szeretnék.
1: Ja, az asszályunknak azt hallgatja valaki a Rádió 1-et, akkor nekik küldjük.
2: Igen.
0: Minden nap Rádió 1 szól nálatok?
1: Nagyjából igen, hogy a kocsival ülünk.
2: Barátoknak. Emesse,
1: Bogi, Leszik.
0: Na, ha kész a lista, akkor indítom a dalt, figyeljetek!
2: Köszönjük szépen, nagyon köszönjük!
1: Köszönjük!

0: Ez itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, ez pedig az Élő Kívánság műsor.
1: Szia, szia Márt! Én el sem hiszem, hogy hallok titeket, komolyan. Már kiúrik a szívem a helyéből. Hát, mert...
0: Hol hallgatod a Rádió Egyet? Én külföldi számról csörögtél.
1: Szlovákiai magyar vagyok egyébként, a Németországból élek, aztán itt hallgatlak titeket mindig.
0: És annyit tudok, hogy az új Robin Schulz dalt szeretnéd hallani?
1: Igen, lejátszanád nekem, légy szia.
0: Minden további nélkül. Kinek küldöd?
1: Magamnak szeretném küldeni biciklizni kerékpározáshoz. Jobban menjen a kerékpározás.
0: Szlovákiai magyarként a jogsit azt hajtásinak mondod?
1: Pontosan, de honnan?
0: Hát figyelj, ezt még én is tudom. A motorkám majd legyen nálad hajtás, mondjuk most bicikli majd, úgyhogy ahhoz nem kell.
1: Pontosan, így mondod, igen.
0: Köszi, hogy itt vagy velünk, és jó tekerést így az esti órákhoz.
1: Én köszönöm, hogy vagytok.
0: Szia Attila!
1: Örülök, hogy hallottalak titeket. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-ig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túróstáska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
4: Anya, arra gondoltam,
5: rendet raksz a szobádban,
4: hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
5: Ezt bízd csak rám, már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
6: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
7: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
0: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
10: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
11: Tegnap jelet kaptam. Motoroztam a fővárosba, ugye tegnap volt egy ilyen jótékonysági motorozásunk a Pető intézettel, jövünk át az Erzsébet hídon, és azon gondolkoztam, hogy mennyi tök jó fej ember van, hogy eljönnek, segítenek, és hogy így, tudod, amikor ez így önkéntelenül kiszaladt belőled, hogy köszönöm Istenem, hogy így ennek részes, hogy ez most olyan jó. De ezt nem hidből, nem meggyőződésből.
12: Igen,
11: mondom,
12: csak olyan hálát
11: hogy adtál. Mondasz egy hálát,
12: és hátranéztél, és rájöttél, nincs az utasod mögötted.
11: Így van, és egy kamion áll.
12: Hova egy hűtőrácson vagyok? Aki tényleges mistike, hogy eltűnt innen mögülem.
11: Vendel, mert ő volt Vendel. Az utasom, Vendel kiválóan kapaszkodott, és ez pont abban a pillanatban történt, hogy nem tudom, hogy jöttetek-e már át az Erzsébet hídon Budáról Pestre, bal oldalon van egy nagy templom.
12: Igen, tudom, mit akarsz mondani.
11: Amire, és ebben a pillanatban láttam meg, hogy így hálát adtam az egészért, hogy gyönyörű idő van, egy csomó ember együtt segítenek, tök jót csinálnak, és ebbe a pillanatban meglátom, hogy a templomra ki van írva óriási betűkkel, hogy Jézus szeret téged.
12: Valamilyen üzenetértéke akkor ennek van?
11: Hogy ez a gondolat, ez mentünk mitén 45 percet a városban mindenhol. Ez bárhol eszembe juthatott volna, mondjuk érted.
13: Mennyit jöttem gondolni Jézus egy tízes kellem?
11: 11.
12: De várjál! Nem Jézusra gondolt, hanem a hálára, meg a szeretetre.
13: Igen, igen, és ezért Jézus becsekkolt.
12: És Jézus felszólított, hogy térj meg hozzá most már végre, te ateista állat. Figyeld a jeleket, jó? A következő egy hétben figyelj minden. Ez a lényeg, jó?
11: Most még azon gondolkodom, hogy a Jézus szeret téged végén nem kérdőjel volt.
12: Azt már nem láttad, mert a kis vendel szólt, hogy jobb kanyar, bácsi, jobb kanyar.
10: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
14: Diszkó!
10: Juniorral, Hanvai PG-vel és
15: Bárány Attilával.
16: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió egy esti sója, innentől kezdve egy órán keresztül zenei hírek, újdonságok, ma igazi mai slágerek, Hanvai PG-vel, DJ Juniorral, ne röhögjél, Bárány Attilával.
17: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagy, én azért röhögök egyébként nagyon, mert hogy ilyenkor jön az, amikor mondunk egy ilyet, hogy akkor jön az a kérsz, hogy mit szokott mondani?
12: Nem tudom,
17: igen, valami csúnyát mond rá, igen.
16: Nem, az szép.
18: Ladies and gentlemen, madame, herman, messzi, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
16: És most jön egy dal, aminek nem szabad szót fogadni, a Sam Smith Sleep Tonight. Nem alszunk ma ilyen gyerekek, hanem diszkosített hallgatunk. Indul a műsor, jó szórakozást mindenki!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenalin színnel, diszkós itt a Rádió Egyen, Bárány Attila mixe itt van, vagy PJ és én DJ Junior is. Nagyon-nagyon fontos, hogy ha jól emlékszem, akkor szeptember 12 a következő diszkós itt aktivizáció, amikor is szombathelyen fogunk mind a hárman egymás után. Az, hogy még milyen sorrendben játszani, nem tudjuk.
1: Én már tudom, mert ezt megírtam nektek nagyon régen, mert nekem van előtte egy rendezvényem. Én, ha minden igaz, akkor talán odaérek 1:30-re, de nem biztos.
2: Hát akkor Amvait fogod szivatni, aki egyébként kezdi a jót.
0: És egyébként 23 órakor máshol játszom, de majd ezt megbeszéljük. Na mindegy.
1: Én ezt leírtam nektek nagyon-nagyon korán, és ez meg is van, csak szólok előre.
2: Akkor megyünk tovább a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Érkezik egy újdonság, kötelezően, de Bissensőben, csak hogy érezzék a törődést, ez a blondis féle Lovers on the Dance Floor is a Rádió Egyen.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárnia Télab és velem, Hambai Pícsivel.
1: Jövök az ünnepeltekkel, minden napra jut egy falat gyerekek. Névnaposok ma többek között a Hildák, Csobánok, Piuszok, Tíriák, Tirzák és Gergelyek. A szülőnapos pedig az ismerőseim közül Molnár Dávid, Kis Péter, Kapitány Nóri és Csoknyai Attila. Isten éltesse az ünnepelteket.
2: Még visszakanyarok egy picit kanyarodni az elmúlt héthez, hogyha nem baj, hiszen ott voltunk a Balatoni Bob 25. szülinapján a diszkosít, és ezek kettő együtt nagyon jól működött. Nagyon sok ember volt, nagyon jól érezték magukat, és családos emberek, tehát érkeztek meg gyerekekkel, nagyon jó hangulat volt, ők is élvezték ezt az egészet, úgyhogy köszönjük a meghívást, és a tulajdonos annyit mondott a végén egyébként, hogy egyet ígérjek meg neki, hogy jövőre ezt folytatjuk. Így legyen.
1: Viszem az új lemezemet, mert kimondottan erre az alkalomra csinálok egy új számot. Money, money, money, must be funny. Na jó, nem vicceltem.
2: Ez zenei hír volt? Nem jó zenei.
1: De nem, de most zenei hír volt, most jut eszembe. Viszont egy dalpremier, és akkor innentől kezdve ez egy zenei hír, bár fogalmam nincs, hogy ki az a Culture Kind, illetve a Frin, viszont a Water Into Waves az egy vadonatúj biztonsor remix, tehát egy vadonatúj dal, vadonatúj zenei hír itt a rád.

0: Igen. Én meg annyit akartam mondani, hogy most szombaton Szlovákiában játszom, egyébként egészen korán fogok kezdeni. Nové Zámky az Érsekújvár mellett közvetlenül, és itt van Besenyi a hely neve, egy városi rendezvény. Este 9-kor kezdek, úgyhogy ahogy végzek a diszkocsit, bemegyek oda.
1: Én az elmúlt hétvégén játszottam ugyanebben a városban, Szlovákiában, és egy rettentően jó parti volt. Egyébként ott volt még a Rádió 1-es Berken belülről Newvik is, és tényleg egy meglehetősen jó kis parti kereket. Kívánom, hogy most szombaton is jó legyen a történet. Egy biztos, hogy én most szombaton a fővárosban fogok játszani, ráadásul tetőtől talpig fehérben. Hát a helyszín az meg ilyen romos, meg kert is, tessék csekkolni.
2: Bizony, új zenét is játszunk, tetszik vagy sem. I'm an Angel biztos, hogy lesz. Ha már nem lehet, azért is, mindegy. Na mindegy, illetve ma is játszom, egyébként csak mondom, nem biztos, ami biztos, nem érdekel, milyen pofákat vágsz. Bukám! Feldugrandal megyünk tovább. Ez egy igazi diszkosítás klasszikus egyébként, eredetiben Desmissensual. Jön a Free Minutes to Explain it a Rádió 1-en.

0: Ez Rádi Esti Show, a Disco Street Radio Show, immáron itt vagyunk veletek több mint 20 éve. Egyébként a szülinapot az december elején ugyanúgy a 21-et majd meg fogjuk ünnepelni itt Budapesten, és hát kérem szépen a következő Disco Street Legends dátuma pedig Szombathely legmenőbb klubja. Tavaly pont ugyanilyenkor szeptemberről voltunk ott, akkor is jó volt, most is nagy várakozásra tekintünk az esemény elé.
1: Nagyon erős nyarunk volt, volt benne egy csomó ilyen secret party, amit ugye nem mondhatnunk el, hogy játszunk rajta, egészen pontosan 3 darab ott is rendezvény. Egészen valószínű, hogy miután már nincs idén ilyen secret party, a jövő héten kikerül az összes fellépése a Disco Street-nek, a Disco Street Facebook, erre szóval tessék csekkolni.
2: Ha már a fellépésekről

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy diszkusit, Radio Show, DJ Junior, Bárányától és jó magam, Hanvai Pícsi, búcsúzunk ma estére.
1: Én DJ Junior voltam, azzal búcsúzom, hogy szombaton Szlovákiában lépek föl, és utána pedig egy nagyon kedves barátomnak az esküvére megyek át, átérek már leginkább a buli részére, és ott még lehet, hogy egy kicsit zenélek is, illetve minden egyes DJ Junioros kikerült a YouTube csatornámra, és a héten is folyamatosan új klipek, tartalmak kerülnek ki. Ezzel búcsúzom, holnap este péntek, és 8 órakor én mixelek majd itt a rádió egyen, szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok ki, zenélek, Hanvai Pícsi voltam, búcsúzom azzal, hogy szombat este mindenkit várok majd a Romos Kertben, ugyebár a Budai Híd lábfőjénél. Szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: starts now.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz velünk ez a következő három óra. Dance, house, egy kis melodic techno, zenehírek, jó sok mindenre számíthattok innentől. Megérkezett Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: És szemfeltel kezdünk!
2: Csapjunk is bele tehát, érkezzen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött reggel

0: Egyes a Word is Mine Radio Show csütörtök este, Regán Lilia lemezjátszói mögött mára is hoztunk nektek rengeteg friss megjelenést. David Guetta érkezik, és egy különleges dal visszaköszön benne a Stardust klasszikusa, a Music Sounds Better With You. Hát David Guetta nem tud mellé nyúlni.
1: És még mindig a mai napig a DJ meg alapján a number one DJ, elképesztő, hogy még mindig ott van a toppon. Hoztam tőle egy újdonságot, egy feldolgozást, aminek a címe Just The Way You Are. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: James Hype és a Don't Wake Me Up egy régi kedves ismerős csütörtök este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Regál Lili a lemezjátszóim mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nem tudom, hogy vámpirok léteznek-e, de az biztos, hogy ez a dal óriásit megy most mindenhol. Ez nem más, mint Tame Impalától a Dracula. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: A háromszoros év DJ együttes Regál Lilia lemezjátszói mögött Gordo, David Guetta, Martin Garrix, ők mind-mind jönnek vadi új zenékkel 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: show starts now. The world is mine.
1: Hello mindenkinek, ősszel is itt leszünk veletek minden este 9-től a legjobb magyar DJ-kkel csütörtökönként továbbra is Regán Lilivel két órában. Hello Lili!
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: Zseniális zenék jönnek a mai második szettünkben is, teleszórjuk majd jó sok újdonsággal, menjünk tovább!
2: Elsőként érkezik Gordótól a Loco Loco itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a Word is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. Insomnia 2026, vagy Insomnia 2.0. Akár ezt is mondhattuk volna az iménti darra. Ez volt a New Religion, a Faithless-től és Bibi Rexától. Na Lili, és egy saját zenén jön.
1: Ráadásul a legújabb saját dalom érkezik most, ami biztos, hogy nem maradhat el a rádió szettemből. Ez nem más, mint a Heal Me. Ez érkezik most át itt a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban.

brain cells.

0: Mennyire vagány ez a zene, Green Velvet, La La Land, ez egy idei 2026-os Medúza remix volt belőle a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Regál Lili a lemezjátszóknál, és Robin Schulz jön most.
1: Érkezzen tőle egy újdonság, ez nem más, mint a Better Times, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Hello mindenkinek, Joel Junior is megérkezett. Tökéletes, abszolút nyárestére való dance és house zenékre számíthattok tőle. Hello JJ!
1: Gyönyörű, szép estét kívánok mindenkinek, szavaztok! Az egyik legnagyobb kedvenccel indulunk, Alex Kenji megalkotta a nyár slágerét, Bambolé, már is indítjuk az órát itt a World is Man Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Zseniálisak nálunk a csütörtök esték, Joel Junior a lemezjátszóknál a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Mi a most?
1: Vámpírrá öltözünk, vámpírrá változunk, mert hogy érkezik a Dracula, óriási TikTok sláger, és most már mindenhol is ez szól, úgyhogy megyünk tovább itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a Rádió 1 szól is benne a World is Mine Radio Show Joer Junior a lemezjátszóknál. Mivel jössz most, JJ?
1: David Guettának egy újdonsága érkezik, Just the Way You Are 2026-ban valahogy így szól. Pörgünk tovább itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Teljes mai adást vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n, és persze a mobil applikációnkban. Joel Junior mixelt az elmúlt egy órában. Nagy voltál, JJ, nagyon szépen köszönjük.
1: A legjobb volt, mint mindig. Egy hét múlva innen folytatjuk. Legyetek jók, szevasztok!
0: Mára köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát! Ciao.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a Clean Bandit David Guetta Emery kollaboráció után pedig DJ-kkel folytatódik az óra, egy jó kis éjszakai aláfestő zene szerintem, Switch Disco Rehab Stemfelt és a Sleep Tonight, és Rádió 1-esek, akiknél az a terv, hogy éjszaka nem nagyon lesz alvás, mert mondjuk sokat kell még vezetni, vagy dolgozni kell, akkor prima kis társaságot hozunk erre az órára is, Taylor Swift, Sean Paul, Dua Lipa, és még sokan mások, ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió S, csak igazi mai sláger megy. Loi Golden Summer a folytatásban. Hát egy másik Gold dala, arany lemez lett Németországban a napokban. Ez egyébként a címe Gold, egy korábbi kislemezének. 60 millió stream után ért el ezt a szépen csillogó díjat, és hát nagyon-nagyon büszke, nagyon-nagyon meghatódott most Loi. A social media felületei megköszönte a rajongóinak követést. Golden Summer, ez most az aktuális kedvenc, a David

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy éjszaka is, és hogyha valaki éjszaka azért nem tud aludni Rádió 1-eset, mert nagyon izgul, hogy hú, mit rejt vajon a Rádió 1 konténer idén, hát ezt nem árulhatom el. Annál is inkább én magam sem tudom, azt viszont tudom, hogy szeptember 7-én, hétfőn délelőtt 10 órakor hivatalosan is bemutatkozik a 2026-os Rádió 1 konténer Budapesten, a Corvin Plaza főbejáratánál. Minden ezzel kapcsolatos pontos tudnivaló ott van a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Metzger Vikit hoz

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mark Ronson, Miley Cyrus után pedig maradunk az M betűs előadóknál. Martin Garrix Ed Sheeran barátjával érkezik, és az aktuális kedvenc, ezt nagyon szeretjük most. Repeat it.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a német popénekesnő Loi érkezik, aki egyébként a Z-generációhoz tartozik, elég fiatal még, és most kirakotta az Instagram oldalára egy kis hát vicces, de elgondolkodható videót, hogy amikor megkérdezik tőle, hogy mi a legnagyobb félelme, általában azt mondja, hogy ó, a pókok, de valójában nem ez. A legnagyobb félelme az az, hogy hazamegy egy sikeres koncert után, sokan körberajongták, és a lakás üres, egyedül van, nincs kihez beszélnie. Erre írta neki egy kommentelő, hogy Loi, pókok, kiskaszás pókok mindig lesznek a sarokban, hogy sose vagy egyedül. Jön már is a Get Lucky.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, szeptember elején is. Csúcson van most a szarvasbőgés időszak, és hát ennek apropóján nagyon sok tematikus szarvasbőgés megfigyelő túrát szerveznek az ország számos pontján, például a Pilisi parkerdő területein, a Pörbölyön, Kasztói Állami Erdei Vasút, Dunadráva Nemzeti Park, és a többi, és a többi. Ja, Gemencet kire hagyjuk. De ha nem annyira vagyunk fogékonyak az ilyesmire, hát akkor is érinthet a dolog. Nagyon-nagyon vigyázzunk. Például sötétedéskor, alkonyatkor, pirkadatkor, mezőgazdasági területek mellett, erdős területek mellett, mert hát teljesen meg vannak ilyenkor kergülve. A gímszarvasok keressik a párjukat. Most még tart ez az időszak, úgyhogy legyünk nagyon résen.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most,
3: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak itt.